0: találkozás Jézussal.
1: Van egyetlen egy szó, amire a mai ember rossz érzéssel gondol egy picit. Önök szerint melyik lehet ez a szó? A engedelmesség valóban így van, akkor egy formán jár a gondolatunk. A szeretet és az engedelmesség kapcsolatáról fogok beszélni. Arról, hogy lényegében ez a kettő nagyon is összefügg egymással. Szeretném az előadás első részében a szeretet kérdéskörét körüljárni, majd a második felében az engedelmességről beszélnék bibliai alapokon. Szeretném elkezdeni egy igaz történettel. Az UNESCO Romániában vizsgálatot hajtott végre kettő darab árvaházban, és nagyon érdekes volt a felmérésnek, a vizsgálatnak a végeredménye. Az volt érdekes ebben a két árvaházban, hogy az egyik árvaházban kialakult a gyerekekben a mozgásnak a képessége, másikban pedig nem. És elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon miért lehetett ez. És ahogy vizsgálódtak, eltelt néhány hét, és megdöbbentő volt a végeredménye ennek a vizsgálatnak. Abban az árvaházban, ahol a gyerekek tudtak járni, négy kézláb mászni, abban az árvaházban a gondozónők néha felvették a gyerekeket. Magukhoz szorították, megsimogatták, beszélgettek velük, játszottak velük, míg a másik árvaházban nem beszélgettek velük, nem simogatták meg őket, nem vették fel, amikor sírtak. Hanem esetleg még be is csukták az ajtót rájuk, hogy ne hallják a sírást. A szeretet csodákra képes a gyerekeknél. De vajon a felnőtteknél is? Nekünk is van, ránk is van valamilyen hatása a szeretetnek, amit egymáson keresztül kapunk meg. Szeretnék egy idézetet hozni, én nagyon szeretem az idézeteket. Ez az idézet így szól. Ha olyannak veszünk valakit, amilyen, olyan is marad. Ha olyannak veszünk valakit, amilyenné válhat, olyanná lesz, amilyenné lennie kell. Jimmy Jones mondta ezt, de többféle formában hallottam már megfogalmazni. Mit is akar mondani ez az idézet? Azt, hogy nagyon is egymásra vagyunk utalva. Nagyon is fontos nekünk, embereknek, az, hogy mit gondolnak mások rólunk. Sokan próbálják ezt elhessegetni maguktól. De valaki biztos van az önök életében is, aki annyira nagy fontossággal bír, hogy számít az, hogy mit mond önökről. Biztos, hogy van ilyen. Van itt egy érdekes kérdés. Eddig az emberekről beszéltem. Most egy fontosabb területre kell, hogy evezzünk. Mit gondol rólam Isten? Mit gondol én rólam az Isten, aki megteremtett? Az, aki egy világegyetemet kormányoz, bolygókat irányít, hihetetlen távolságokban lévő bolygóknak az ura. Mit gondol ő én rólam? Biblia egy nagyon fontos dolgot mond el, egy nagyon-nagyon jó hírt mindannyiunk számára. Az előbb azt mondtam, hogy biztos vannak emberek, akiknek a szavuk fontos az önök számára. Most gondoljanak azokra az emberekre, akik valóban fontosak, akik valóban szeretik önöket. És hogyha összegyűjtötték egy csokorba ezeket, adjuk egy fél másodperc időt erre, ha összegyűjtötték egy csokorba, akkor szorozzák meg ezt több millióval. És akkor egy porszemet kapunk, ami hasonlíthat arra, hogy hogyan szeret Isten minket. És Istennek a szeretete olyan, mint a tenger fövenye. Annyira szeret minket Isten, mint amennyire sok homokszem van a tengerparton. Nem tudom, hogy valaki vállalkozott-e már rá, hogy megszámolja. Mit gondol rólam az Isten? Azt olvassuk János első levele 4. fejezet 8. versében, hogy aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És ennek az ellentéte is igaz. Pontosabban másképp is fogalmazhatunk. Aki szeret, aki tud szeretni, van itt valaki, aki tud szeretni valakit, valakit az életében? Na, egyre több kéz van, most már kezdek megnyugodni, igen. Tehát aki szeret, az milyen ember? Az mit tud? Az felfogott valamit az Istenből. Miért? Azért, mert Isten az senki más, mint a szeretet. Nagyon nehéz ezt felfognunk olyan embereknek, akik sok-sok küzdelemben és reménytelenségben éljük le az életünket. De felvetődik a kérdés. Hogyan és milyen csatornákon keresztül kommunikál velünk az Isten? Milyen csatornákat használ arra, hogy elmondja, hogy szeretlek téged? Sok van. Én 3 szeretnék hozni, ami számomra nagyon fontos. Az első az számomra, amikor elképzelem, hogy Isten megteremtette Ádámot. Letérdelt hozzá. Tudjuk azt, hogy Jézus volt az, aki teremtett a János evangéliumában, a zsidókhoz írt levélben, és még néhány helyen olvashatunk arról, hogy Jézus teremtette meg a mi földünket, Ádámot és Évát is. Letérdelt mellé, amikor még csak egy halom földkupac volt, és elkezdte az ujjával simítani az arcát, fülét, az orrát, haját. Nem izgalmas? Olyan jó érzés arra gondolni, hogy talán én is lehettem volna ott. És végül is, hogyha belegondolunk, akkor mindannyiunkat megteremtett az Isten. És ahogyan Isten kommunikál ebben a kérdésben, az is nagyon szívet melengedtető és elgondolkodtató. Azt olvassuk itt ebből a kis részletből, hogy ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És betettem ezt az egy szót, és gondolkodtam rajta, hogy maradjon-e vagy nem. Azért, hogy uralkodjon. Ki ez az Isten? Ki ez az Isten, akinek fontos az, hogyha szembe jön az utcán valakivel, akkor saját magát lássa benne. Nem tudom, kivállalkozna arra, hogy a génjeit odaadja egy génbanknak, hogy klónozzák le őt, és hogyha 10 múlva az utcán jár, akkor saját magát látja egy nagy tömegben. Ugye milyen furcsa ez a gondolat? Isten megosztotta önmagát mi velünk. És megosztotta a hatalmát is. Megosztotta a hatalmát, és azt mondta Ádámnak, hogy egy szelet a tiéd az én hatalmamban. Ból uralkodhatsz. Persze azt hozzáteszem, hogy az Isten uralma az min alapul? A szereteten alapul. A szeretet uralma, ami másképpen úgy is lehet mondani, hogy szolgálat. Ez volt tehát az első, amire azt mondhatom, hogy Isten egy nagyon fontos impulzust ad nekünk. Nézzük a másodikat. A második az a Biblia. A Timóteushoz írt levélben azt olvassuk, héten hallottunk is már róla kimerítően, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Istennek van egy egészen konkrét üzenete itt ebben a szakaszban. Az, hogy nekem jobbnak kell lennem. Ha én ismerem Istent, akkor nekem egy olyan barátom van, aki az ő szeretetével engem meg fog változtatni. Isten formál minket, a jellemünket, a gondolkodásunkat, az egész lényünket. És a harmadik, legfontosabb impulzus, amit Isten, az Atya adni akart nekünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztuson keresztül szól hozzám. Jézus Krisztuson keresztül akar mondani nekem valamit. Megint csak a kedvenc igerészem. Ez a Krisztus himnusz. Pál apostol idézi valakinek a tollából ezt. És így hangzik. Az a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, vagy engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Istennek egy fontos üzenete, hogy Jézust elküldi a világért. Jól mondtam? A világért is. De egy sokkal személyesebb az, amit Isten akar mondani. Értem? Hogy értem, küldi el Jézust. Nem tudom, belegondoltak-e már, mikor Jézus ott volt a kereszten. És mondták az írástudók neki, hogy szállj le a keresztről, hogyha te Isten fia vagy. És Jézus jól tudta, hogy ha leszáll, akkor vége. Akkor kudarcba fulladt az egész küldetés. Vajon mire gondolt Jézus? Úgy is kérdeztetném, hogy kire gondolt Jézus. Mindig arra gondolok, hogy én rám. Mert számomra ma itt fontos, hogy ő van. És hogy van reménységem. Ha ő nem lenne, akkor ki tudja, hogy hol lennék már. Nekem is nagyon vadregényes volt az életem, kalandos. Erről nem akarok beszélni. De itt van ebben a szakaszban egy szó, amit már az elején is kihangsúlyoztam. Ez az engedelmesség. És olyan furcsa, nem? Jézus ki volt? Isten, ugye? Azt szoktuk mondani, hogy 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt Jézus. Tehát azt mondhatjuk, hogy ő Isten fia volt, isteni hatalommal rendelkezett. Mit kellett tenni Jézusnak, hogy a küldetés sikerüljön? Egyetlen egy szót szeretnék kérni. Engedelmeskedni? Az Istennek? Neki kellett, hogy engedelmeskedjen? De kinek? Mindig, amikor kérdéses probléma vetődött fel Jézus életében, akkor mit csinált? Elővette a Bibliát. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Biblia? Mit mond az Atya? És amikor ő ezt elolvasta, akkor tudta, hogy mi a válasz a kérdésre. De miért volt erre szüksége Jézusnak? Lehet, hogy zavart volt a gondolkodása időnként? Lehetséges, hogy Jézust is érintették a külvilágnak a negatív behatásai? Lehet, hogy őt is megzavarták különböző dolgok, amikkel ő találkozott? Szüksége volt neki egy vonatkoztatási pontra, amihez visszamehetett? Igen. Jézus minden nap órákat imádkozott. Tartotta a kapcsolatot. Az impulzusokat gyűjtötte be az Atyától, és olvasott. Jézus azt olvasta, hogy neki, bár ő Isten, engedelmeskednie kell az Atya utasításainak. Ez egy érdekes kérdés. Most ezt nem boncolgatom tovább, megyünk a következő szakaszára az előadásnak, hogy de mi az engedelmesség? Megnéztem az értelmező kéziszót, tehát nem sok jót mondott. Azt mondja, hogy valakinek az a tulajdonsága az, hogy engedelmes, illetve hogy az engedelmesség, valakinek az a tulajdonsága, illetve magatartás, hogy engedelmes. Tehát jól megmagyarázta fából Vaskarika. És hoz egy példát. És ez nagyon, nagyon érdekes, mert aki nem hisz Istenben, az ezt gondolja az engedelmességről. Mert így gondolkodunk róla. Az engedelmesség az olyan, mint amikor a katona vakon követi a parancsot. Szeret valaki vakon parancsot követni? Hadd lássam. Voltak katonák? Itt biztos jó pár férfi van. Szerették azt, amikor a parancsnok minden ok nélkül belekült a sárba? Nem. És nem lehetett gondolkodni. A katonaságban nem kell gondolkodni, más gondolkodik helyetted. De Istennél az egészen másképp van. Mert ő bár fontos számára az engedelmesség, ő nem egy vak hitet kér, hanem gondolkodó kereszténységre tanít minket. Rómabeliekhez írt levélben Pál azt írja az újonnan megalakuló gyülekezetnek, hogy hála az Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok, ne felejtsük el, nem rég alakult meg a római gyülekezet, és keresztelkedtek meg ott emberek, és adták át a szívüket Istennek. Tehát a bűnnek szolgáltatok idáig, most már viszont szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyet kaptatok. Milyen tanítást vitt Pál apostol nekik? Milyen tanítást vitt nekik? Vajon miért vihetett? Jézus tanítását, az evangéliumot. Azt, ami Pált is arra indította, hogy ha emlékeznek, két nappal ezelőtt, amikor ő találkozott Jézussal. Na, ezt a tanítást vitt el, hogy Jézus él, és képes arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Ez az a tanítás, aminek a megtartása, az annak való engedelmesség megváltoztathatja a rómaiakat. Sikerült a rómaiaknak? Igen, azt mondja, hogy most már örülök, mert ti bűnnek szolgáltatok, és most már látom bennetek a változást. Teszem azt, valaki káromkodó volt, már nem káromkodik. Valaki tolvaj volt, már nem lop ezek után, hogy találkozott Jézussal. De menjünk tovább, hogy mit mond még a Biblia arról, hogy Istennek miért fontos, vagy fontos-e az, hogy engedelmesek legyünk. És itt egy következő lépést, egy nagy lépést teszünk, mert azt olvasom Péter első levele első fejezet 22. versében, hogy tisztítsátok meg lelketeket, figyeljenek, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül testvér szeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Ugye? Ugye, hogy összekapcsolódik? Ugye, hogy nem olyan két egymástól különálló fogalom ez? De az elejére szeretném a figyelmüket irányítani, az a mondat első részére. Első három szavára, tisztítsátok meg lelketeket. Nem arról hallottunk itt a héten, hogy mi nem tehetünk semmit? Hogy mi nem tehetünk semmit azért, hogy Istennél ott lesünk. Nem kell még egy-két pont sem, mert Istennek kell, Isten fogja adni az üdvösséget Jézus Krisztuson keresztül. Mégis Péter azt mondja, hogy meg kell tisztítani a lelkünket. Ez nagyon egyszerű. El kell határozni azt, hogy én mai naptól kezdve tiszta szeretnék lenni. Ez az Isten által kért legtöbb dolog, amit tehetünk. Egy elhatározás, egy döntés amellett, hogy más ember akarok lenni. Hogyha ez megtörténik, akkor Istennek van tere dolgozni az életemben. És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Jézusnak minden nap el kellett döntenie azt, hogy hogyan tovább. Ugye? Ő tervszerűen dolgozott. Amikor az édesanyja Mária megkérte arra, hogy most itt tegyen csodát, azt mondta, még nem jött el az én időm. Tehát ő nagyon tudatosan dolgozott, és építette fel a munkáját, és az ő egész szolgálatát. Ez a tudatosság. Mondhatnám ezt a szót is. Kereszténységhez tudatosság kell. Az érzések nagyon jók, de sokszor rossz irányba vezetnek. Kell, hogy az érzéseket, az agyunk, ami át tudja látni, rendszerezni tudja a dolgokat, amik körülöttünk vannak. Az agyunk befolyásolja azt, hogy mit érzünk. Erre lehetne példákat mondani, kevés az időre, nem szeretném most ezzel húzni. Még a zsidókhoz írt levél. Ez a legmegdöbbentőbb számomra a tanulmányozott témában. Azt írja 5. fejezet, 8. verse. Annak ellenére, ez a Szent István Társulati Bibliának a fordítása, tehát a katolikus fordítás. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, milyen fiú? Az Istennek a fia. A szenvedésből engedelmességet tanult. Nem akarom megmagyarázni ezt. Nem is tudom, de a Bibliában benne van. Az engedelmesség nagyon fontos része az életünknek. Fontos Istennek. Az engedelmességünk tehát? Fontos-e az, hogy mit mondunk az ő szavára? Hogy hogyan lépünk? Jobbra vagy balra? Fontos-e ez Istennek? Vagy csak azt kéri, hogy szeressetek? Tehettek bármit, csak szeressetek. Szeretnék egy közvéleménykutatást tartani itt a végén. Itt 4 kapcsolati modellt állítottam föl, ezt nem találhatják meg egyetlen könyvben sem, és hogyha hiba van benne, akkor az én miattam van. Szeretném, hogyha átgondolnánk a következőket. Tételezzük föl, hogy van egy apa-gyermek kapcsolat. vagy egy szülő-gyermek kapcsolat, hogy a nőket is bevegyük a táborba, mert egyre több nő van, vagy sokkal több nő van, mint férfi, úgyhogy érdemes, hogyha bevonom a nőket is, mert aztán a végén nehogy valami bajom legyen. Tehát nézzük meg akkor ezt. Nézzük meg a kapcsolatrendszereket. Azt mondja, hogyha tételezzük fel azt, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban nincsen szeretet, az jó? Az nem jó. És nincsen korlátozás. Tehát nincs szeretet, nincs korlátozás. Mi lesz belőle? Tragédia. Azt lehetne mondani, hogy anarchia. Tehát igazából nincs, aki parancsol a gyereknek, ebből lesznek olyanok, akik feldöntetik a villamost, meg agyonrugdossák egymást, stb. Nézzük a másodikat. Nincsen szeretet, de van korlátozás. Ez jó? Miért nem jó? Azért, mert már van egy határozott útirány, de nincs semmi, ami abba az irányba motiválná a gyermeket. Abba az irányba irányítaná őt. És ebből egy despotizmus lesz. Egy önkényuralmi állapot lesz a családban. Nézzük a harmadikat. Van szeretet, de nincs korlátozást. Ezt még magyar órán tudom a tanárnőmtől. Ez úgy hívják, hogy majom szeretet. Az, amikor nincs semmi kérés, csak egyszerűen adok a gyereknek, és ebből egy elkényeztetett gyerek lesz, aki nem tudja megküzdeni a maga harcét az életben. És van egy utolsó. Azt írtam ide, hogy van szeretet, és van korlátozás is. Melyiket választanák négy közül? A saját életükre, a saját gyermekeik és családjuk jövőjének a sikere érdekében. Melyiket választanák a négy közül? Elsőt? Másodikat? Harmadik? Esetleg a negyediket? Az jó, mert ez nem más, mint az Istennek a szeretete. És látom, hogy ki tudtuk választani a legjobbat ezek közül. Az Isten ilyen kapcsolatot akar velünk. Szeressük őt, de ez a szeretet ne álljon meg a szavakban, hanem teremje meg a maga gyümölcseit a gyakorlatban is. És végül szeretnék elmondani egy történet, ami nagyon fontos számomra. Ez a történet egy öreg bácsiról szól, aki haldoklott. Az ő gyermekeinél élt, és volt egy problémája. Nem tudta maga elé képzelni Jézust. Nem tudott imádkozni hozzá. És egy barátja azt tanácsolta, hogy fogj egy széket, és hogy ott fekszel az ágyadban, gondold azt, hogy ott van Jézus. És imádkozz hozzá. És elkezdett imádkozni. Teltek a hetek. Órákat imádkozott Jézushoz. Elképzelte, hogy ott van. Ott volt Jézus vajon? Bizony. Elképzelte, hogy ott van Jézus. És eljött hozzá a lelkész megkenni őt az utolsó kenettel. És elmondta neki, jó az, amit csinálok? Igen, jó, csak csináld tovább. A lelkész elment, és kettő nap múlva csörgött a telefonja. Családtagok voltak. És azt mondták, hogy a papa meghalt. Elkész már majdnem letette a telefont. És folytatta a hölgy. Úgy találtuk őt, hogy a feje rajta volt a széken. Úgy halt meg. Ez az igazi kapcsolat Istennel. Akkor így rá tudom bízni magam. Még a halálban is. Ez az imádságom, hogy csak a halálban, hanem az életben is tegyük meg ezt, hogy Jézusnak az ölébe hajtjuk a fejünket. Amen.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozhatjuk Isten értetadó igéit, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. Ahogy már többször is említettük azt, hogy Jézus Krisztus a példázatokban olyan igazságokkal foglalkozik, amelyet sehol máshol a Bibliában nem tudunk megtalálni. A mai példázata Jézus Krisztusnak mindössze egy szóból áll, a háló. Máté Evangélium a 13. részében találjuk a hálóról szóló példázatát elmondva, leírva a Bibliában, és először ezt a példázatot átolvassuk, és ezt szeretném, hogyha mélyen átgondolnánk ma este ezen az Isten tiszteleten. Így hangzik tehát Máté Evangélium a 13. rész 47-től az 50. terjedő versekben. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halfajtát összefogott,

amikor megtelt a partra vonták a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatát is úgy kezdi, hogy hasonlatos a mennyeknek országa, a tengerbe vetett régi szó szerint gyalomhoz, ma ezt már nem használjuk, és azért a mai magyarság szerint háló. Még mai napig is a tengereken, sőt a tavakon is, nagy tavakon hálóval halásznak a halászok. És itt azt mondja, hogy a hal, amikor a halászok halásznak, akkor a háló mindenféle fajta halat összefog. Mikor bekerítik a hálóval a halakat, azt húzzák a partra, és azt olvassuk az ígében, a példázatban, hogy leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Ez egy gyakorlat, ez egy valós történet, amelyet a halászok tesznek, de Jézus Krisztus mindjárt hozzáteszi, és azt mondja, így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Először is alapszintén figyeljünk meg néhány dolgot a példázatból. A háló az evangéliumot jelképezi. Az evangéliumot az egész világon hirdetik, és az evangélium mindenféle fajta embert megszólít, megszólítja a királyt, a nemest, az egyszerű embert, megszólítja a koldust, megszólítja a gyűlölködőt, az irigyet, a rágalmazót, mindenkit megszólít, még a betörő embert is, meg a gyilkos embert is megszólít, tehát minden embert összegyűjt. A halak az embereket jelképezi. Utána másik nagyon fontos elvet látunk ebben a példázatban, hogy a halál pillanatában senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést. Mert azt mondja, hogy a szétválogatás az a világ végén lesz, mert maguk az angyalok végzik majd az embereknek a csoportosítását. Ezért jegyeztem fel, hogy senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést a halál pillanatában. Minden a világ végén dől majd el, vagyis lesznek elkülönítve az emberek, akik tiszta szívvel szolgáltak Istennek, és az emberek, akik csak formaiasan szolgáltak Istennek. Az emberek szétválasztása Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Az ötödik dolog, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Testvéreim, nem ránk tartozunk ez a kérdés. Sokszor engemet, mint lelkész kérdeznek, mit gondolok én, hogy ki fog üdvözülni? Ez az ember üdvözül, vagy a másik ember elvesz? Ez nem ránk tartozik. Az, hogy ki fog üdvözülni, és ki nem fog üdvözülni, ezt majd Isten dönti el, és az angyalok véghez is viszik majd pontosan azt az ítéletet, amelyet Isten a mennyekben meghoz minden emberről. Ezért most próbáljuk elemezni magát a példázatot. Külsőleg megtért emberek azért fogadják el az evangélium üzenetét, hogy rossz hírbe hozzák az Isten igazságát. Mit jelent ez gyakorlatilag? Látjuk azt a Biblia tanítása szerint, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert. Az őszintén megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, a félig megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, és csak látszatra megtért emberek is elfogadják az evangélium üzenetét, sőt, csatlakoznak is Isten egyházához. Ezért látjuk azt, hogy milyen céllal küldi el Isten népe közé a félig megtért embereket.
Jézus Krisztus beszél erről, hogy mindenféle fajta embert összegyűjt az evangélium üzenete, de Sátán azért küld embereket az Isten egyházába, hogy azok rossz hírt hozzanak az Isten igazságára, más szóval még azt is, hogy szégyent. Nézzük néhány példát a Bibliából is, kedves testvéreim, mivel az evangélium üzenete minden embert összegyűjt, én ma Isten segítségével arra szeretnék rátérni, hogy a bibliai történetek hátterén lássuk meg azt, hogy félig megtért, vagy egyáltalán nem megtért embereket is elvezet és összegyűjt az evangélium. Először is az Ószövetségi Szentírásból szeretnék hozni egy történetszakaszt. Mózes második könyvének a 12. rész 38. versében azt találjuk, hogy amikor Izrael népe vonult ki az egyiptomi fogságból, akkor látták az egyiptomiak, hogy Isten az ő népével, Izrael népével együtt van, megőrizte őket a csapásoktól, és semmit nem kellett tenni az első 9 csapás ideje alatt, és mégis Isten oltalmát érezték és tapasztalták, és a Biblia az idézett igehelyről ezt mondja, sok elegy nép is ment fel velük. Ezek az emberek nem voltak istenfélő emberek. Ezek pogány emberek voltak, és pogány emberek maradtak egész életükben. De látták, hogy Izrael népével velük van az Isten, és ők úgy gondolták, hogy ha Isten népe között, Izrael népe között lesznek, akkor ők is Isten áldásában részesülnek. Kedves testvéreim, ez nem csak 3500 évvel ezelőtt gondolkodtak így az emberek. Hát mondjak el egy tapasztalatot. 1963-ban hadsereget szolgálva Szkópjéban megtörtént a szkópjai földrengés, és reggel 5 óra 17 perckor történt, és utána, mire rendeződtek a dolgok, 7 óra táján levittek bennünket, hogy segítsünk Szkópjé lakosainak, levittek a városba kamionokon, és egész nap ott voltunk. És egy katonatársam, egy bajtársam, akivel sokat beszélgettem a Bibliából, ő is bibliaolvasó ember volt, csak sok mindent nem értett, és nem is volt világos előtte, de képzeljétek el, megfogta a karomat, és azt mondta, hogy Faragó, én veled leszek, mert téged megőriz az Isten, és engemet is veled együtt meg fog őrizni. Azért mondom, hogy ez a gondolkodás nem a megtérés, hanem az a gondolkodás, hogy látom, hogy valakivel vele van az Isten, akkor én is húzódok oda hozzá, vagy tudom, hogy Isten egyháza teljes igazságot hirdeti, én is szeretek oda tartozni, és én is velük akarok lenni, de csak azért, hogy Isten oltalmát érezzem, és tapasztaljam, és Isten áldásában részesüljek. Ez az elegy nép még egy formában jelen van a Bibliában, szintén Mózes 4. könyve 11. rész 4. versében, így nevező gyülevész nép. Sajnos a gyülevész nép sok bajt okozott a pusztai vándorlás alatt Izrael népe számára. Egy ilyen igehelyet olvassunk el, tehát Mózes 4. könyve 11.4, a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett. És Izrael fiai is újra síránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ád nékünk húst ennünk. Ki indította el ezt a nagy kérdést, ezt a kívánságot, hogy kicsoda ád nékünk húst ennünk a pusztában? A gyülevész nép. És a gyülevész nép mind hangosabb lett, hogy itt éhen pusztulunk el, és ezt a ritmust, ezt a hangnemet kiveszi át az egész Izrael népe a pusztai vándorlással. És végül felzajlik, felbojdul az egész nép, ugye több mint 2 millió ember volt a pusztában Izrael népe. A Biblia nem beszél arról, hogy ez az elegy nép, vagy a gyülevész nép mennyi volt, de lehet, hogy pár tízezer volt közöttük, és mégis a rossz ezekről az emberekről átragadt a többiekre, és a többiek is ugyanazt ismételték, zúgolódtak,
kicsoda ád nékünk húst. 12 tanítvány között is volt egy Júdás. Ha figyelmesen olvassuk Júdás történetét, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva ő volt a bajkeverő. Én ma este nem Júdásról akarok beszélni, csak számos bibliai példát ragadok ki, hogy lássuk meg, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert, és Jézus Krisztus beleegyezett abba, sőt azt mondta, hogy jó, legyél te is a 12 tanítvány között, amikor Júdásról volt szó. Figyeljük meg, ahogy említettem, Júdás volt a bajkeverő. Lukács evangélium a 9. rész 46. versében azt olvassuk, azután vita támadt közöttük, a tanítványok között arról, hogy közöttük ki a nagyobb. Ki volt ennek a vitának az elindítója? Júdás. Sok-sok vitának, ami volt a 12 apostol között, Júdás volt az elindítója. Júdással azért el kell mondanunk, testvéreim, azt, hogy Júdás szerette Jézust. Júdás tisztelte Jézust. Azonban, ami Júdásnál rossz volt, az az, hogy ő akarta irányítani nem csak a 11 tanítványt, hanem még Jézus Krisztust is. Ő akart a mindenkinek a vezére lenni. Különösen kidomborodott ez, amikor Jézus Krisztust szombaton este Betániában, Simon házában Mária Magdolna megkente. Ő volt az, aki megint a zúgolódást elindította, hogy jobb lett volna eladni ezt a drága kenetet, amivel Mária Magdolna megkente Jézus Krisztust az ő halálára, és a pénzt a szegényeknek odaadni, mint hogyha ő nagyon sokat gondot viselt volna a szegényekről. Megint a bajkeverő. Ez csak egy példát hozok, egy-két példát hozok, hogy lássuk meg, hogy a bajkeverést végezte Júdás egész idő alatt. Amikor Jézus Krisztus védelmébe veszi Mária Magdolnát, és azt mondja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, de ez az én halálomra kent meg engemet, akkor Júdás megsértődött, és még az este, tehát szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe, és előző szombaton este elment a papokhoz, és azt mondta, mennyit adtok nekem azért, hogy Jézus Krisztust a kezetekbe adjam. Nem ő szabta meg a 30 ezüst pénzt. Egyszerűen árulóvá lett. Azonban Jézus Krisztus ezt mondja Júdásról, ami nagyon érdemes mélyen átgondolni, a főpapi imájában János evangélium a 17 rész 12. versében. Akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Ha az evangéliumban megfigyeljük, hogy 3,5 éven keresztül Júdás mennyi bajt kevert Jézusnak egyik oldalról, a másik oldalról figyelemmel kísérjük azt, hogy Jézus Krisztus mennyit fáradozott Júdás megmentésért, akkor elcsodálkozunk. Én úgy gondolom, hogy senki emberfia nem lett volna képes annyi türelmet, annyi szeretetet, annyi jóságot tanúsítani Júdás iránt, mint amit Jézus Krisztus tett. És azt mondja Jézus Krisztus főpapi imájában, hogy a főpapi imáját Jézus Krisztus az utolsó vacsora után mondta el, ami azt jelenti, hogy Júdás már elhagyta őket, már elment a főpapokhoz, mert tudta, hogy Jézus Krisztus sok időt szeret tölteni Gecsemáné kertjébe, és ott majd átadja nekik Jézus Krisztust. És ez az imádság, a főpapi imádsága Jézus Krisztusnak az utolsó vacsora után volt, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy akiket nékem adtál, azokat megőriztem. Senki el nem veszett, de nem tudta mit kezdeni Júdással, hogyan nevezi veszedelem fiának. Ez egy nagyon elgondolkodtatott meghatározás, hogy veszedelemnek fia. Azonban nem csak ilyen példákat találunk. Én kész akarva ma este olyan személyeket említek meg,
akiket az evangélium magával ragadott. Megszerették az evangéliumot, de nem engedték meg magukban azt, hogy Szentlélek elvégezze a változást. És kedves testvéreim, mivel Jézus Krisztus ebben a példázatban, a hálóról szóló példázatban ezt domborítja ki, nem elég külsőleg elfogadni az igazságot. Szívből kell elfogadni az igazságot. Két olyan embert említ a Biblia, többet is, és néhányat még szeretnék majd hozni, Hüminaiasz és Alexandrosz. Ki volt ez a két ember, és mit ír a Biblia erről a két emberről, sőt még egy harmadikról is, Pál apostol Timótoshoz írt első levelében ír róla, először az első rész 19 és 20. versében. Ezt tanácsolja Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül valók Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, figyeljük meg először a tanácsot, amelyet Isten fiatal munkatársának adott Pál apostol által, de nem csak nekik, hanem mindannyiunknak, akik ma este is itt vagyunk. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Kedves testvéreim, az igazi hit és a jó lelki ismeret megtartása nélkül az evangélium üzenete halott fog maradni számunkra. Ez mit jelent? Ha mi nem fogadjuk be az Isten evangéliumának elveit, és azt nem gyakoroljuk a mindennap életünkben, akkor mi is ehhez a két emberhez hasonlóan ott leszünk, és hallgatjuk Isten igéjét, de nem engedjük meg, hogy bármilyen változást vigyen véghez. És itt azt mondja, hogy amelyeket egyesek elvetettek, mit vetettek el? A hitet is, és a jó lelki ismeretet is. És azért a hit dolgaiban hajótörést szenvedtek. Kedves testvéreim, én abban a reményben állok ma este előttetek, hogy senki közülünk nem azért jött el a mai Isten tiszteletre, hogy csak hallgassa az ígét, és hajótörést szenvedjen, hanem azért jöttünk el ma este, hogy lássuk meg, hogy Istennek az a célja, hogy mi elfogadjuk az evangélium igazságának elveit, éljük azt, és örök élet részesei lehessünk. Ezért jöttünk el? Figyeljük meg, hogy ezek a Hümenaiosz és Alexandrosz is, akikről Pál apostol itt ír, azt mondja, hogy akiket átadtam a sátánnak. Mit jelent Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy ezt a két férfit, lehet az nő is, de itt most két férfiről van szó, átadtam a sátánnak. Mire utal itt? Jézus Krisztus tanít bennünket Máté evangélium a 18. részében az egyházfegyelemre. És ezért abban az összefüggésben látjuk, hogy átadta a sátánnak, lemondott róluk, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, nem csak káromkodással lehet káromolni az Istent. Nem csak akkor káromoljuk, azzal káromoljuk az Isten, hogyha szídjuk másnak az apját, vagy az anyját, vagy magát, az Istent, vagy a hét szentséget, vagy nem tudom én mit. Káromolhassuk az Istent úgy is, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, de mi másképp cselekszünk. Sajnos a sátán pont erre akar rábírni bennünket. Sátán nagyon jól tudja az ember felépítését. Nagyon jól tudja azt a sátán, hogy az emberből az Isten félelmet nem tudja kiírtani. Még a legnagyobb kommunisták, vagy a legnagyobb ateisták is, amikor bajba keveredtek, akkor Istenhez könyörögtek. És a sátán nem is próbálja azt megtenni egy embernél sem, hogy mi ne féljük az Istent, ne imádkozzunk, ne legyünk vallásosak.
de arra nagyon ráfigyel, hogy ne éljünk mindenben összhangban az isteni elvekkel. Kedves testvéreim, hogyha Isten szent lelke eléri nálunk azt, hogy mi belássuk, hogy nekünk jellemváltozást kell véghez vinnünk. Jellemünket, életünket, hitünket, meggyőződésünket és szavainkat, életünket összhangba kell hozni az isteni elvekkel. Ha ezt nem hozzuk össze, akkor mi konkoly vagyunk a buza között. Nagyon figyelemre méltó, ami még tovább fel van jegyezve ezzel kapcsolatban, Timotoshoz itt második levél második részében, a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Kedves testvéreim, mit jelent az, hogy a szentségtörő és üres fecsegők elől pedig tér ki? Ezt népnyelvén úgy nevezik, hogy pletyka, rágalmazás. Rágalmazni az egyik embert a másik ember előtt, a másik embert pedig az egyik ember előtt. Azt mondja a Pál apostol, Isten lelkétől ikletve, hogy kerüld ezeket az embereket. Ne legyünk azok, akik káromoljuk, akik másokról beszélünk az ő hátuk mögött. Mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe. Kik? Azok, akik szentségtörők és üres fecsegők. És szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Kedves testvéreim, elmondok egy konkrét történetet, ami lehet, hogy 80-90 évvel ezelőtt történt. Gulyás, tudjátok, hogy kit neveztek Gulyásnak régen? Mart Hacsorda pásztort. Vasárnap nagyon szeretett volna elmenni a vásárba. És azon törte a fejét, hogy hogy tudna elmenni, de vasárnap is a gulyát, a teheneket hajtani kellett a legelőre. Szombaton este, naplemen körül hajtsa haza a teheneket a faluba, és az első roskadozó ház előtt egy kis sámlin ül egy asszony. És azt kérdezi tőle, néni, maga már elég idős személy, tud ön titkot tartani? Fiam, hogy ne tudnák, az élet megtanított engemet arra, hogy titkoktartó legyek. Ha tud titkot tartani, akkor elárulok magának egy titkot. Melyik titkot? Azt, hogy holnap mindazok, akik kiengedik a tehenet a legelőre, azoknak jönnek a fésűsök, háború után lehet, hogy emlékeztek rá, tehén szarvából készítették a fésűsök a fésűt. Minden tehénnek a szarvát levágják. Másnap kürtöl a gulyás, másnap reggel egyetlen egy tehén sem ment a legelőre. Tanít ez valamire? Titoktartó volt az a személy? Nem. Hányan tudták meg a faluban reggelre? Én még egyszer olvasom, látom, hogy elmosolyodtatok. Megvan az ok, hogy elmosolyodj, de azért hozom az igét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz, akit már az előbb említett az ige, és egy másik ismeretlen, Filetosz, aki az igazság kérdésében eltévejettek. Ismerték ezek az emberek az igazságot? Igen. Mi történt velük? Eltévejettek. Miben tévejettek el? Amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Azt jelenti, hogy az első században voltak keresztény emberek, akik ezt hirdették. Azonban lépni szeretnék tovább. Még egy személlyel, egy újszövetségi szentírásban található személlyel találkozunk, ez Diotrefész. Ki is volt ez a Diotrefész? János harmadik levelében olvassuk a 9. és a 10. verset. Itt figyeljük meg, hogy 6 dolgot sorol fel, és erre figyeljük fel. Diofretész, aki köztünk elsőbségre vágyik. Ki volt az, aki elsőbségre vágyott a mennyben? Sátán. Nem fogad el minket, ez a második. Ezért, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel. Amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. Figyeljük meg,
Kiket rágalmazott gonosz szavakkal? Az egyház vezetőit. De nem elégszik meg azzal, hogy rágalmaz bennünket, negyedik, hanem maga sem fogadja be a testvéreket. Ötödik, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben. Azokat, akik be akarták fogadni a testvéreket, azokat is ez a Diotrefész megakadályozza. És kiveti a gyülekezetből? Kiket vet ki? Az őszinte hívőket. Kedves testvéreim, ezt az ígét azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy az első században is a háló, az evangélium hálaja mindenféle fajta embert összegyűjtött. Ezért Pál apostol már előre figyelmeztette még az ő életében az efézusi hívőket, amelyeket apostolok cselekedete 20. rész 29 és 30. versében találunk. Pál apostol azt mondja, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok. Kiket nevez gonosz farkasoknak? Azokat az embereket, akik látszatra fogadják el az evangéliumot, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Kedves testvéreim, ezzel az igazsággal, amit Jézus Krisztus a háló példázatában elmond, tisztában kell lennünk a 21. században is. Amióta elindult a kereszténység, vagyis amióta Isten elhívta Izrael népét, mindig voltak, akik az ellenségnek szolgái voltak, úgy Izrael népe között, mint mindenhol. Jézus a példázatban azt mondja, hogy nem minden embert vezet Isten a gyülekezetbe. Ez egy nagyon elgondolkodható kijelentés, ezért vetik meg sokan az evangéliumot, mert nem látják az egyház minden tagjának életében megvalósulni az evangélium jelvet. És kedves testvéreim, én arra tanácsolnák mindannyiunkat, magamat is és benneteket is, ne a másikba keressük a hibát, hanem magunkban. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Itt falun ezt könnyen meg lehet érteni. Ismeritek ezt a mondást biztos, hogy mindenki a saját háza előtt söprögessen. Ismeritek ezt a mondást, közmondást? De láttatok-e itt a faluban reggelre sok hó esett, hogy a gazda kimegy, és elsöpri a szomszéd háza előtt a havat, a saját háza előtt pedig nem. Pedig mit könnyebb nekünk? Saját házunk előtt söprögetni, vagy másik háza előtt? Mit könnyebb másik életébe vájkálni, vagy a sajátunkat? Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ebben a példázatban tanít bennünket arra, hogy először saját házunk előtt söprögessünk. Saját életünket nézzük meg, saját életünket hozzuk össze az isteni elvekkel. Miért? Mert nagy felelősség nyugszik azokon, akik ismerik az igazságot. Én úgy gondolom, hogy ismerjük az igazságot, mindannyiunkról elmondhatom, akik ma este itt vagyunk. Szeretnék hozni Jézus Krisztus ajkáról elhangzott szavakat Máté 18. rész 6.-7. versében. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül gyermekekre utal, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Kinek jobb? Kinek jaj? Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jajjanak az embernek, aki által a botránkozás esik. Kedves testvéreim, csak mai napra utalok. Mai napon, vagy az elmúlt héten megbotránkoztattam-e az én magaviseletemmel, vagy szavaimmal másokat? Gondolkodjunk el, mert azt mondja, hogy aki pedig megbotránkoztat, annak jobb lenne, hogyha malomkövet tenne a nyakára, és menne a tengerbe. Jézus Krisztusnek ez a szava rettenetesen erős. Sokan azt gondolják, mivel bűnösök vannak a gyülekezetben, én nem megyek oda, vagy pedig Isten elnézi a bűnt. Sem az egyik, sem a másik döntés nem helyes. Kedves testvéreim, amikor én elindultam az igazság útján, akkor engemet Jézus érdekelt. Nem azok, akik a gyülekezetben vannak, hanem Jézus és az ő igazsága.
És ha ki akarunk tartani mindvégig Krisztus mellett, akkor ezt tegyük. Nem a tekintély, a tisztség vagy a társadalmi rang teszi az embert emberré. Sőt, még itt hozzáteszek még egy szót. Nem a vagyon, a pénz teszi az embert emberré, hanem mi az, ami embert emberré tesz. A Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. Jellemnek van értéke, és jellemnek lesz értéke. Éppen ezért hozok Krisztus példázat című könyvből két idézetet. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Emlékeztek, hogy erről tanultam? Azonban most jön a mai példázattal kapcsolatos mondat, a rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a partra, hogy ott osztályozzák őket. Mikor lesznek rossz halak elválasztva a jó halaktól? Kik fogják ezt tenni? Az angyalok. Mikor? A világ végén. Utána még egy mondatot szeretnék az idézett könyvből, a 78. oldalról hozni. Ezek a példázatok azt is tanítják, hogy az ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Mit jelent ez a mondat, hogy az ítélet után nem lesz kegyelem idő? Először maga ez a fogalom, hogy kegyelem idő. Addig kaphatunk bűnbocsánatot, amíg Jézus Krisztus közben jár érettünk, fenn a mennyben, és amíg közben jár érettünk, addig tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát, és készül eljönni, megítélni minden embert a földön, akkor hiába könyörögünk, bocsánatért, hiába esdekelünk, hogy változtasd meg az életemet, jellememet, gondolkodásomat, örökre késő. És ahogy itt olvastuk, ezek a példázatok azt is tanítják, hogy ítélet után már nem lesz kegyelem idő, amikor az evangélium hirdetése befejeződik, a jókat és a gonoszokat külön választják, és akkor mindkét csoport sorsa örökre eldőlt. Kedves testvéreim, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy most, ebben az életben tegyünk meg mindent. De hogyan? Ezt a csodálatos tanácsot szeretném olvasni Timóteushoz írt első levél 5. rész 24. verséből. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók. Előttük mennek az ítéletre. Némelyeket pedig hátulról követnek. Mit jelent ez? Először az igét szeretném érthetővé tenni, és utána feltenni a kérdést, hogy melyiket szeretnénk mi megélni. Vannak emberek, akik beismerik a bűnüket. Nehéz ez? Nehéz kimondani, hogy én vagyok a hibás? Próbáljuk végig gondolni az életet. Képesek voltak még férj és feleség is összeveszni, hogy nem én vagyok a hibás, hanem te, mert mindig a másik a hibás. De vannak emberek, akik beismerik bűneiket. És ha beismerjük bűneinket Istennek, és bűnbocsánatét könyörgünk Istenhez, akkor Isten megbocsátja a mi bűnünket. De némelyeket pedig hátulról követnek. Igazoljuk minden rossz dolgunkat. Még ha rossz is, akkor is azt mondjuk, hogy mi ezt jól tettük. Akkor ott van a hátunk mögött a bűn. Melyiket szeretnénk megvalósítani az életünkben? Megvallani hibáinkat és bűneinket, vagy igazolni a hibáinkat és bűneinket? Az elsőt, vagy a másodikat? Másodikat, elsőt. Ne igazoljuk magunkat. Valljuk meg bűneinket Istennek, és Isten segítségével szabaduljon meg tőlük. Isten mindenkit szeretne megmenteni. Meg tud-e menteni? A Bibliában azt olvassuk Timóteushoz írt első levél második rész harmadik, negyedik versében, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Kedves testvéreim, mit akar Isten? Hogy hány ember üdvözüljön? Minden? Azt írja a Biblia? Igen. És minden ember üdvözülni fog? És miért nem fog minden ember üdvözülni? Azért, mert nem akarja azt, amit Isten. Azért, mert azt akarjuk sokan, mint Júdás, megváltoztatni Jézust. Elmondok egy nagyon szomorú tapasztalatomat. Szabadkán, Szabad Egyetemen sorozatot tartottam, nagyon sok ember eljárt, nem tudom, harmadik, negyedik este odajön hozzám egy jól öltözött hölgy,
és azt mondja nekem, faragó lelkész, nekem vannak írásaim, ha holnap elhozom, megígéri nekem azt, hogy elolvassam? Kérdeztem, hogy mennyi? Körülbelül 40 oldal A4-es formátumban. Mondom, elolvasom. Következő este elhozta, átvettem, és azt ígértem neki, hogy a holnapi esti istentiszteletre elolvasom, és leülök együtt beszélgetni. Nem is szeretnék egy mondatot sem idézni. Tele volt énnel. Ezzel mindent elmondtam. És oda jön hozzám az előadás után, mikor elköszöntem a jelenlevőktől, leültünk, és kérdezi, elolvasta? Mondom, igen. Mi a véleménye? Azért imádkoztam, hogy Istenem adj értelmet, bölcsességet, hogy helyes irányba tudjam vezetni ezt a szemét. Azt kérdeztem tőle, szokta ön olvasni a Bibliát? Azt mondja, nem. Kérdezem, miért nem? Azt mondja, azért, mert én bennem Isten lakozik. És amit én mondok, az Isten szava. És amit én leírtam ezen papírra, ez fontosabb, mint a Szentírás. El lehet-e jutni így az igazság ismeretére? Ha az én véleményemet magasabbnak, nagyobbnak tartom, fontosabbnak tartom, mint amit Isten a Szentírásban mond. Kedves testvérem, nagyon sok Bibliát ismerő ember ezért fog elveszni. Mert tudja az igazságot, tudja, hogy mit kellene tenni, de ő fontosabbnak tartja a saját véleményét. Ezért mondja Jézus Krisztus Pál apostol által, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De nem fog mindenki üdvözülni. Ebben az életben dől el mindannyiunknak a sorsa. Ezékiel próféta könyvében azt találjuk a 33. rész 11. versében, mondjad nékik, élek én ezt, mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és érjen. Térjetek meg gonosz utaitakról, miért halnátok meg, ó Izrael háza? A megtérés az az életben történik, a halott emberek már nem tudnak megtérni. A megtérés szó a gondolatok megváltoztatását jelenti. Gondolatváltozás pedig csak az élő ember tud, és az élő ember tudja megvalósítani. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. A hálóról szóló példázat ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket. Hadd olvassam Isten kérlelését Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. verset. Rendhagyó ez a kérlelés. Először elolvasom a szöveget, és utána testvéreim szeretnék néhány szóra felhívni figyelmeteket. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te magod, vagyis a gyermeked. Kedves testvérem, figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a roppant komoly felhívást. Mit hív bizonyságul Isten ellenünk? A mennyet és a földet. Áll a menny és a föld? Áll. Akkor ez a felhívás mai napig is érvényes? Igen. És azt mondja, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Melyik életet adta Isten mindannyiunk elé, és melyik halált adott Isten mindannyiunk elé? Az örök életet és az örök halált. Nem a földi életről, és nem az ideiglenes halálról beszél, hanem az örök életet tette elévünk, és az örök halált. Az áldást és az átkot. És Isten tanácsol bennünket, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te magod, vagyis mint a te gyermeked. Kedves testvéreim, ma este mit fogunk választani? Az örök életet, vagy az örök halált? Az Isten áldását, vagy az Isten átkát? Kedves testvéreim, a mennyek országába nem lehet úgy eljutni, hogy egyik lábunkkal a széles úton járunk, a bűn útját járjuk, másik lábunkkal pedig az igazság útját. Miért? Mert az életbe és a halálba vezető út nem két sínpár, nem párhuzamos, hanem ellentétben van. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert mindannyian a bűn útjára születtünk. Mindannyian
halálra ítéltek vagyunk születésünkén fogva. És ezért Isten azt mondja, hogy térjetek meg. A megtérés pedig azt jelenti, hogy ha megyünk egy irányba, és valakinek a ismerésnek a hangját halljuk, akkor először mit teszünk? Megfordulunk. Nem haladunk többé a bűn útján, haladunk a Krisztus útján. Tehát vagy az életre megyünk, vagy pedig a halálra megyünk. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. Csak azok pusztulnak el, akik elutasítják Isten kérlelő szavát. Készek vagyunk elfogadni Isten megtérésre hívó szavát. A hálóról szóló példázatban Jézus Krisztus erre hívja fel a figyelmet. Milyen halakat gyűjt össze az evangélium hálója? Jókat is, meg bűnöseket is. De Jézus Krisztus ebben a példázatban megtérésre hív bennünket. A bűn ideiglenes a világegyetemben. Miért? Azért, mert aminek van kezdete, annak vége is lesz. A lázadás Sátán szívében és Sátán részéről elkezdődött a mennybe. A lázító és a lázadók meg lesznek semmisítve, ezt mondja a Szentírás. Aki az engedetlenséget választja, az a halált választja. Aki pedig az engedelmességet választja, az az életet választ, és az igazságot. Melyiket akarjuk, testvéreim, választani? Az engedetlenséget és a halált, vagy az engedelmességet és az életet? Kitől függ, hogy örök életre jutunk, vagy örök kárhozatra? A szomszédomtól, a szüleimtől, a gyerekeimtől, vagy az én döntésemtől? A mi személyes döntésünktől. Jézus második eljövetelekor az Isten dicsőségétől némelyek elváltoznak, mások megsemmisülnek. Miért? Ez a nagy kérdés. Sokszor olvastam a Bibliában, és ezzel szeretném ma esti emlékedésünket befejezni. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus dicsőségben jön el, és attól a dicsőségtől némelyek romolhatatlanságra változnak, mások pedig megsemmisülnek, akkor miért történik ez? Miért történik az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek megdicsőülésben részesülnek, mások pedig örök kárhozatban? Egyetlen egy válasza van a Bibliának erre. Azok az emberek, akik megszabadultak a bűntől, azok elváltoznak, megdicsőült testet kapnak, ezt mondja a Szentírás. Azok az emberek, akik benn megmaradt a bűn megsemmisítésével megsemmisül az ember is. Mit szeretnénk? Engedelmességet, örök életet, engedetlenséget vagy örök halált? Ezt mindannyian mi döntjük el. Ahogy olvastuk, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Ebben segítse meg mindannyiunkat az ő kegyelméből. A mindenható örök Isten. Amen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm újra kedves nézőinket és hallgatóinkat a Láthatár mai adásában. Sokan gondolják úgy, hogy egy dietetikus családjában minden étkezés tökéletesen megtervezett, a gyerekek örömmel megesznek minden zöldséget, és a konyhában mindig a legnagyobb rendben zajlik minden. De vajon valóban így van? Mai műsorunkban három dietetikus édesanyával beszélgetünk már másodjára arról, hogy milyen kihívásokat, örömöket és tanulságokat hozott számukra az anyaság, és hogyan fonódik össze a szakmai tudás a mindennapi családi élettel. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örvendek, hogy ismét elfogadtátok a meghívást a beszélgetésre, és hogy folytathatjuk azt, amit ezelőtt egy héttel elkezdtünk. Örülök, hogy itt vagytok.
1: Nagyon köszönjük a meghívást.

0: Utóbbi alkalommal kezdtük egy ilyen általános kérdéssel, az anyaságról beszélgettünk, elmondtátok, hogy mit jelent számotokra az anyaság. Nagyjából észrevettük és megismerhettük azt, hogy a dietetikus szakmai gondolatok hogy tudnak összefonódni egy anya gondolataival, aggodalmaival, és megvizsgáltunk konkrétabb kérdéseket, például a várandóság idejéről beszélgettünk, arról is, hogy milyen az az időszak, amikor a baba már megszületik, mások tanácsokat adnak, így kell etetni, úgy kell etetni, vagy arról, hogy a természet a törvényeit követi, és a gyerek nem biztos, hogy azokat a tankönyvi ajánlatokat követi, amiket megtanultatok, így megismertük azt is, hogy néha alkalmazkodni kell, néha figyelni kell a körülményekre, a testünkre, a gyerekeinkre. Az utolsó kérdés pedig az óvodai iskolai időszakról szólt, és még nem folytatjuk ennek a kérdésnek a menetén tovább a beszélgetésünket, hanem felteszek egy másik kérdést, ami a nőket nagyon illeti, és nagyon foglalkoztatja, és főleg az anyaság idején, a babavárás idején, vagy akár előtt is, biztos vagyok benne, hogy sokan gondolkodnak ezen a nők közül, mégpedig a saját testképükről, arról, hogy hogy fog változni a testük a várandóság alatt, mit fog igényelni ez a testváltozás, majd a várandóság után, a nehézségeket, kihívásokat, fogyókúrát, diétát. Érdekelne az, hogy ti ezt a részét hogy éltétek meg a várandóságnak, a gyerekvállalásnak? Voltak aggodalmaitok, vagy konkrétan tudtátok, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy a testképet fenntartsátok, megelégedettek legyetek önmagatokkal? Ugyebár az elmúlt adásban említettük azt is, hogy szakemberekként titeket nagyon könnyen elítélnek az emberek az alapján, ahogyan kinéztek. Tehát, hogyha jól néztek ki, szépek vagytok, a testalkatotok edzett és vékony, akkor már rögtön az emberek azzal társítanak a gondolatban, hogy nagyon jó szakemberek vagytok, nagyon jó tanácsokat tudtok adni. Azonban a természet könnyen fel tudja írni ezeket a dolgokat, és nem biztos, hogy ami nekem működik, vagy XYZ-nek működik, az mindenkire ráillik, vagy mindenki azzal a testalkattal rendelkezik, vagy természeti adottságok. Úgyhogy megkérlek, hogy kezdésként erről beszélgessünk. Hogy éltétek meg a várandóságot ebből a szempontból, vagy akár ezt az időszakot megelőzően voltak-e már gondolataitok testképről?
1: Hát én a múltkori adásban is elmondtam, hogy nagyon nehezen éltem meg, főleg a második terhességnél, mivel nekem kicsikoromban volt egy nem is annyira kicsikoromban, mert 14 évesen azért nagyon nagy túlsúlyjal rendelkeztem, amiután történt nálam egy nagyon nagy fogyás, és onnantól kezdve nagyon odafigyeltem ugye arra, hogy mit eszek, hogyan táplálkozok, mennyit mozgok, mennyit pihenek, tehát így nagyon odafigyeltem az életmódomra, és innen jött az, hogy dietetikus legyek, tehát nekem mindent ez jelentett, hogy a táplálkozás és a sport, és azért választottam ezt a szakmát is, és ezért én már terhességek előtt nagyon pánikoltam, hogy ugye tudjuk, hogyha valaki hízékonyabb, akkor a terhességnél is azért lehetnek nagyobb problémák is, elhízások, mint egy olyan személynél, aki genetikailag már nem annyira annyira hízékony. Bizonyos étkezési problémákon is átmentem, mint anorexia, bulémia több éven keresztül, ezért nagyon aggódtam emiatt. Most már úgy gondolom, hogy egy picit nyugodtabb vagyok, mert ugye a tudással rendelkezek, hogy hogyan lehet visszajutni egy bizonyos normál testsúlyba, így a második terhesség után is. De ez úgy gondolom, hogy emberek vagyunk, és társítani kell egy ambícióval, egy nem elég csak a tudás, tehát kell is alkalmaznunk ezt, és nem minden esetben könnyű. Még úgy gondolom, hogy az első gyermeknél sokkal könnyebb volt visszajutni egy normál testsúlyra, és a szervezet azért csinálja a dolgát, tehát nagyon okos, és tudja a testünk, hogy hogy mi a feladata, és hogyha egy picit odafigyelünk egy egészséges táplálkozással és mozgással, akkor még hogyha az alvás nem is annyira működött úgy az első években, azért csak tette a dolgát a szervezetem, addig úgy gondolom, hogy ez a második terhesség, amikor már plusz még egy gyerek, nem tudunk annyit aludni, azért sokkal nehezebb, és észrevettem, hogy nagyon sok nőnél a második terhesség azért egy nagyobb kihívást jelent. Ez szerintem az időhiány is, ami megpecsételi ezt. És plusz még, ugye, hogyha már voltak ilyen testkép problémáink, akkor már maguk a kliensek is, amikor jönnek, és ahogy a múltkor is mondtam, bizonyos tekintetet vetnek, hogy vajon most az adott szakember miért vesz fel súlyt magára, vajon nem tudja alkalmazni, amit próbál tanítani, akkor ez így úgy gondolom, hogy lelkileg egy elég nehéz dolog lehet, amit türelemmel és a kitartással kell kezelni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azért mi magunknak is elmondjuk, hogy minden rendben lesz, kell folytatni a sportot, a táplálkozást, és ugye nem egy hónap alatt jönnek fel ezek a kilók, hanem 9 hónap alatt, és legalább 9 hónapot kell adni a szervezetünknek ahhoz, hogy helyre is jöjjön.
0: Ez a türelem, ez nagyon-nagyon fontos, úgy vélem, most még nem estem át a másik felére, hogy ugye most még nem kellett fogyókúráznom a szülés után, fogyókúráznom, viszont ezt a türelmetlenséget tapasztaltam így a kabinetben is, sokszor ugye jöttek az anyukák, muszáj lefogyni, mert ilyen-olyan, nem tudom, esemény van a családban, vagy esetleg topmodell volt azelőtt, és akkor most ugye azt nagyon nehezen éli meg lehet egy nő, hogy most már teljesen más esetleg a testalkata, hogy picit, nem tudom, szélesebb, mert ugye a csont is kicsit elmozdul, és most ugye újabban hát tapasztalom ugyanúgy magamon, hogy csak kérdik, hogy na, akkor hány kilót, mennyit tettél magadra, így az elején hát zavaró volt, meg ugye én is így pörgettem a fejembe, oké, akkor ha most normál súlyról indultam, akkor ennyit kellene magamra tegyek, hú, vajon még mennyi van hátra, vajon, fú, remélem, hogy nem teszek ennyit, vagy nem teszek annyit, de úgy gondolom, hogy ez így nem segít, tehát, hogy ugye én is akkor stresszes vagyok, ezt átadom a babának is, úgyhogy próbálom magam így nyugtatni, hogy minden rendben lesz, utána majd szépen helyre fog állni a test súly, és ahogy Karola is mondta, türelemmel, nem egyik hónapról a másikra. Lehet, hogy nem lesz pont olyan, mint azelőtt, de majd akkor annak kell örülni, mert például, mit tudom én, ugye a lábunk most dagad, mert hát ilyen a periódus, vagy ha elkezdenek a kis erek picit tönkre menni, lehet azok majd nem lesznek olyanok, mint azelőtt, de most, ha ezen töprengek egész nap, valószínűleg nem fog segíteni a mentális egészségemnek sem. Elfogadom, hogy oké, lehet genetika, és ami tőlem kitelik, megpróbálom tenni, és ezt szoktam ugye ajánlani a pacienseknek is, a sport, a vízivás, az étkezés, meg ugye sokszor szükségünk van arra is, hogy egy jó barátnő, egy jó kolléga kicsit bátorítson, vagy ugye a családtagok mellettünk legyenek, ez is így fontos, hogy ne ők is csúfoljanak, vagy még rátegyenek, na, látom, jól meghíztál, majd meglátod te aztán. Mert ugye nem biztos, hogy rossz indulatúak ezek a kis kifejezések, csak nem biztos, hogy az ember tudja, hogy mennyire mélyen el tud jutni ez a kis gondolat, vagy akár megjegyzés. Így az anyukáknak.
2: Hát én nagyon értékelem Karolának is az őszintességét, így meg tudom érteni ezt a helyzetet, amikor valaki egy testkép zavarral küzdött a múltba, és akkor jön ez a teljes testet átalakító változás, ami a várandósággal jár, és hogy ebben hogy találd meg azt a pontot, hogy azért jó érzéssel nézel tükörbe, és ne csak azt a plusz kilót, vagy azt a plusz centit lásd magadon, és ne ellenségként tekintsd, vagy ne érezd egyáltalán jól magad aznap, vagy abban a hónapban, vagy abban az évben magad amiatt, mert nem azt látod a tükörben, amit szeretnél. Szerintem itt is nagyon fontos az, hogy legyen elfogadás, a szemléletünk alakuljon át, és egy kicsit nézzük azt, hogy mi a jó a babának. Én nekem ez segített nagyon sokszor abban, hogy ne azt nézzem, hogy most hány csík van a hasamon, vagy szétnyílt a hasizmom, vagy nem vagyok képes már annyit edzeni, mert közben ott a szoptatás, és kell arra is figyelnem, hogy a babára és a saját pihenésemre is időt szakítsak, és arra gondoltam, hogy ez az időszaknak van egy vége, tehát ez nem lesz örökké. Ezen valahogy úgy kell átjutni, hogy a saját egészségemet is, fizikailag is, és mentálisan is megőrizzem, és a babának a szükségleteit is be tudjam tölteni. És akkor, hogyha áttesszük a fókuszt a saját testképünkről, vagy arról, hogy mások mit gondolnak rólunk, arra, hogy mi a jó nekem és a gyerekemnek, akkor ez már szerintem nagy segítség tud lenni abban, hogy elfogadjunk dolgokat, és a támogatás is nagyon fontos, amit Enikő mondott, hogy a család, vagy a közeli barátok, ismerősök részéről is legyen az, hogy nem csak a kritika, hanem el tudjunk beszélgetni dolgokról, és hogy ezt a lelki stresszt, ezt a feszültséget fel tudjuk oldani, és lássunk sorstársakat. Mint például ez a mostani beszélgetés, hogy ezek, hogy így feljönnek, és tudunk róla beszélni, és hát én is ebben a helyzetben vagyok, vagy voltam, vagy tudom ezt, és hogy milyen jó lett volna ezt akkor, hogyha valakivel megtapasztalom ezt a beszélgetést, és főleg, hogy az az illető még ugyanabba a szakmába dolgozik, és tudja, hogy mit éltem át. Ezek annyira sokat tudnak nyújtani másoknak, és saját magunknak is, és szerintem ezek mind fontosak, hogy ilyenkor több mindent lássunk, és próbáljuk azt nézni, hogy ne a jelenlegi állapotot, hanem Karola is mondta, hogy ehhez is idő kell. Idő alatt jött fel ez a kiló, és idő kell, még ez helyre jön. És tényleg a szoptatás által, a saját szervezetünk, ahogy regenerálódik, ezek mind nem biztos, hogy mind eltűnnek teljes mértékben, de a jelek, amik maradnak, az a saját erősségünket fogják bizonyítani, hogy igen, én megszültem ezt a gyereket, kihordtam ezt a gyereket, és szerintem ez sokkal nagyobb ajándék, és van erre egy bizonyítékos a testünkön, hogy igen, és ez megtörtént, ez velem történt meg, és hogy milyen erős vagyok, hogy erre képes voltam. És hogyha ezekre a pozitívumokra gondolunk, akkor szerintem sokkal könnyebb ezeket a dolgokat elfogadni és tovább lépni.
1: És ahogy Anita is mondta, meg kell érni ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy nem mi vagyunk az első helyen, és ez szerintem nagyon, nagyon nehéz, nagyon sok nő számára. És hogy elfogadni azt, hogy amikor reggel felkelek, nem ugrok bele a futócipőmbe, és nyugodtan elmegyek, hanem leülök szoptatni a babát, vagy adok neki enni, vagy megnézem, hogy mire van neki szüksége, és lehet, hogy csak egy hét múlva fér bele az időmbe az, hogy felvegyem a futócipőmet, vagy éppen lehet, hogy be kell menni a kórházba vele, mert beteg, és megint napokig teljesen egy anya egyáltalán nem tud magára fókuszálni, magára fordítani időt, vagy pihenni, vagy ez szerintem egy nőnek nagyon-nagyon nehéz elfogadni, és számomra ez hónapokba vagy évekbe telt az, hogy megértettem, hogy és most már úgy nyugodtan elfogadom, hogy neki van szüksége, nagyobb szüksége rám, és nem az én prioritásaim helyeződnek első helyre.
3: Másrészt az interneten keresztül is rengeteg nőt látunk, aki nagyon szép testképet tartott meg a terhesség ideje alatt, utána is nagyon fit volt, és akkor van ez a nyomás, hogy akkor én is ehhez a normához kell magamat viszonyítsam, legalább ilyen kell én is legyek. Azonban itt felmerül bennem egy kérdés. Valaki, aki anyává válik, és átmegy az élete azon, hogy megszüljön egy gyereket, vagy két gyermeket, a teste mennyire változik? Tehát, hogy ugyanazok a nők maradunk szülés után testalkatból nézve, mint akik voltunk azelőtt, vagy változnak dolgok, azon kívül, hogy felteszünk egy néhány plusz kilót. Érthető a kérdés, amire próbálok rátérni, hogy mik azok a változások, amik azért velünk maradnak, nem feltétlenül negatív dolgokra gondolok, de ami így akár egy tudatosulást is adhat számunkra, hogy egy nagy dolgon megy keresztül az életünk, és szülésen, és lehet, hogy a csípőnk akkor egy kicsit kitágul, már másként kell mi saját magunk a testünkre ránézzünk, és nem biztos, hogy az a modell, aki edzett rengeteget terhesség alatt is, és után is, mert neki ez a szakmája, én nem fogok ugyanúgy kinézni, mint ő, mert hogy nem azok voltak a prioritásai. Mit gondoltok erről, mit tudnátok elmondani?
1: Szerintem ez mindenkinél egyéni, teljes mértékben számít szerintem, hogy mi képzült, az is nagyon sokat, tehát hogy esetleg császármetszés, természetes szülés által jött a baba, ez is nagyon sokat számít, de nézhet még akár sokkal jobban ki az a nő szerintem szülés után, mint az előtt. Tehát én gondolom, hogy teljességében kell nézni, és amikor ránézünk egy nőre, azt is kell nézni, mennyire van kiteljesedve, és ahogy Anita is mondta, egy idő után lejár ez a nehéz periódus, és mindenkinél mást jelent, hogy mennyi idő után, mert ahol van segítség, nagymamák, nagyszülők, vagy testvérek, keresztszülők, természetesen hogy sokkal könnyebb, ahol nincs, ott meg nehezebb, és kell tudja mindenki saját magát egy kicsit támogatni, én úgy gondolom, és megerősíteni, és pozitív gondolatokkal kell támogassuk saját magunkat, mert nem kell mindig várni azt, hogy külsőleg majd valaki fog jönni, aki egy kicsit felhúzza a kedvünket, szerintem.
2: És érdekes az is, ahogy változott a társadalmunk, tehát néhány, akár 50 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt is én vidéki lakó vagyok, tehát falusi környezetben mindig az volt a szokás, hogy ugye egy nő szült, és akkor a rokonok, szomszédok vittek ételt neki, takarítottak, besegítettek, és ezáltal egy óriási terhet vettek le a például frissen szült nőről, mert ezekkel a dolgokkal se kellett foglalkozzon. És akkor így visszagondolok ugye a saját szülés utáni élményem, mert másnap már takarítottam, meg a ház körüli munka, és nem is volt arról szó, hogy én akkor megpihenjek, hogy megadjam az esélyt a gyorsabb regenerálódásra a szervezetem számára. És hogy ez a része volt, tehát ez természetes volt, ez mindenki tudta, és tiszteletbe tartotta, és alkalmazta, és ott volt ez a segítség. És ma annyira elszigetelten élünk, hogy jó, hogyha van egy pár közelebbi barát, aki épp ráér, és épp nem rohan a munkába, és nem a saját családi életét próbálja valahogy fenntartani, akkor igazából nem sok esély van arra, hogy legyen bármilyen segítségünk a saját párunkon kívül, aki szintén próbálja a munkába megállni a helyét, és teljesíteni, úgyhogy ez szerintem óriási nyomás a mostani anyákon, és akkor én is láttam ilyeneket, hogy két héttel a szülés után már bikinibe és a tengerparton ott búzol, és néztem, hogy ehhez képest hol tartok én? Tehát 6 héttel a szülés után még mindig nem nézek úgy ki, és frusztráló tud lenni, viszont ilyenkor jönnek azok a gondolatok, amit ön is mondott, hogy neki más a segítsége, más a prioritása, megvan az, hogy ő esetleg többet edzhetett előtte, utána is lehet, hogy nem azzal tölti az idejét, hogy szoktatja a gyereket, vagy épp az ételt készíti el az egész családnak, akár ha már vannak nagyobb gyerekek is, hanem magára tudja azt az időt fordítani. És én el kell fogadjam, hogy nekem jelenlegi helyzetben nem ezek az adottságok, nem ilyen szintű támogatásban van részem, és ezért nekem nem fog olyan gyors ütemben megtörténni ez a változás, ez a regenerálódás, viszont előbb-utóbb elérem én is azt, csak lassabban. És ebbe bele kell nyugodni szerintem, ez a legfontosabb.
3: Egy másik kérdés, ami bennem megmaradt, az az, hogy ilyenkor terhesség ideje alatt mennyire könnyű kontrollálni az étvágyat, tehát mennyire könnyű egy nőnek ezzel a dologgal megküzdeni. Én nem tudom, hogy ez milyen lehet, ezért megkérlek, hogy inkább ti meséljetek erről. Egyáltalán jó, hogy megvonja a nő magától az ételt, azért, hogy ne tegyen fel plusz kilókat, azért, hogy majd kevesebbet kell leadjon szülés után. Enikő, ez erről mit gondolsz, személyes tapasztalatod mi?
4: Hát semmiképp sem. Nem úgy kellene szerintem nekiállni a dolognak, hogy hú, most akkor ezt nem fogom megenni, mert biztos x grammot teszek magamra, majd aztán nem tudom, hogy fogom azt utólag leadni. Mindenképp egy kiegyensúlyozott, úgymond étrendet kell kigondolni, de azért néha meg kell engedni magunknak, hogy ha tényleg valamit kívánunk, akkor azt nyugodtan fogyasszuk el. Azt mondhatom magamról, hogy nem voltam az a nagyon-nagyon kívános típus, úgyhogy nem tudom, hogy az úgy milyen. Hallottam ilyeneket, hogy éjjel felkeltek a hölgyek, hogy nem tudom, epret kívánnak, vagy ilyet. Azért még nem küldtem el a férjemet vásárolni éjjel dinnyét, nem dinnye szezonban, vagy nem tudom. Ennyire durván nem. Olyan mondjuk volt, hogy valamiről beszélgettünk, vagy valakinél hallottam, láttam valamit, és egy pár napig az így bolyongott a fejembe, aztán meg elkészítettem, vagy megkértem anyukámat, hogy na, készíts egy ilyen finom akármit. De nálam így nem volt annyira durva. Ugye itt is meg én kicsit a tévhitnek mondhatnám, hogy ki vagyunk téve, hogy hát kettő, tehát te úgy kell, ugye étkezzél, hogy ti ketten vagytok. És szerintem vannak olyan nők, akik beleesnek ebbe a csapdába, hogy hát most nyugodtan ehetek, mert hát ugye magamnak is, meg a babának is, aztán majd valami lesz ez valahogy a másik oldalában a lónak, mert ez se jó, hogy teljesen elenged magad, és aztán majd utána fogod a fejed, hogy majd hogy lehet ezt így helyrehozni. Elsősorban, hogy a babának is lehetnek egészségügyi problémái emiatt, akár túlsúllyal szenvedhet majd később, vagy túlsúlyban szenvedhet ő is. Úgyhogy itt is mindenképp azt kell megkapni, hogy valahogy legyen egy egyensúly. Nem tudom, nektek így mi volt a tapasztalatotok az ételekkel, mennyire voltatok, nem tudom, kívánosak?
1: Én úgy gondolom, hogy ha egy táplálkozás kiegyensúlyozott, akkor alapjában nagyon nagy kívánóságok nem alakulnak ki.
2: Ezt akartam én is kérdezni, hogy én magamon se tapasztaltam, és olyan dietetikus kollégákkal is, kolléganőkkel, akikkel beszélgettem, egyikük sem mondta azt, hogy lett volna ez. Lehet, hogy amiatt van akkor ez, hogy kiegyensúlyozott volt valamennyire.
1: Szerintem igen. Hát nekem voltak kívánosságaim, tehát én megmondom őszintén, hogy a rukkola volt az egyik.
2: Ez ilyen egészséges dolog.
1: És a másik pedig mindig egy bizonyos felmosó szer, ami nagyon-nagyon vonzott engem, de még mai napig nem tudtam meg, hogy az az illat miért. De én szerintem ilyen nagyon nagy kívánosságuk, mint ahogy így halljuk a hiedelmeket, nem hiszem, hogy vannak. Még hogyha meg is kívánunk egy-két dolgot, egyszer ilyesmi, hogy dinnye, per, de hát azt kinek kívánná és mikor? Tehát, hogy azt alapjában szerintem, aki szereti, azt mindig kívánja. Úgyhogy ezért nem volt ilyen óriási kívánosság, mert ha a táplálkozás alapjában mindent megkap az adott személy, akkor, és elég a fehérje bevitel, úgymond, akkor nem kellene ezek kialakuljanak.
2: Egyetértek. Nekem a nem kívánt ételek voltak ilyen érdekes tapasztalatok, hogy azelőtt én nagy rajongója voltam, és mai napig is az vagyok a humusznak különböző ízesítésekben, és néhány hónapig rá se bírtam nézni, tehát a szagát, hogyha megéreztem, pedig semmi intenzív fűszerezést nem használtam, viszont egyszerűen nem. Ne hozza a közelembe se senki, mert akkor rögtön hányok, tehát ez ilyen nagyon-nagyon érdekes, hogy mikor valami évekig része az étrendnek, és így hirtelen nem kívánod egyáltalán, sőt, taszít. Úgyhogy meg ezek az első hónapok, teljesen egyénfüggő, hogy kinél van rosszul lét, vagy milyen mértékű rosszul lét, mert valaki ezt viszonylag simán megúszza, mások meg szenvednek, akár kórházba is kerülhetnek. Viszont, hogyha én azt szoktam mondani, hogyha van egy-két étel legalább, ami lemegy és bent marad, akkor most nem számít, hogy mi az, a lényeg, hogy ott legyen, és hogy túléld ezt az időszakot, mert utána újra tudod ezeket építeni, csak meg legyen ez, hogy ezt valahogy
3: és ez a rosszuléti időszak sem tartott a végtelenségig.
2: Így van. Mondjuk van olyan, akinek igen. Sokáig tart érdekes
1: egész módon. Végig is.
4: Sajnos én is hallottam.
3: Mivel halad előre az időnk, és még mindig vannak kérdéseink, rátérek a csokoládéra. Enikő, hogy gondolod, mikor megszületik a babád, és már nagy lesz? Csokoládét fogsz adni neki? Milyen mértékben? Mik a terveid? Hogy képzeled el a kiegyensúlyozottságot? És aztán megkérdezzük a lányokat, hogy a valóságban nekik ezt hogy sikerült bogozni.
4: Hát most azt mondanám, ahogy mondtam eddig a pacienseknek is, hogy nem kell teljesen megvonni a gyerekektől, mert akkor ugye tiltott gyümölcs jellegű dolog lesz. Viszont mindenképp mértékkel, meg ugye elmagyaráznám, hogy akkor ez most, tehát hogy nem egy tiltott dolog, de hogy milyen gyakorisága lenne úgymond benne a diétában, és hogy esetleg mi az, amit mellé kellene fogyasztani, de nem, semmiképp se tiltanám. Legalábbis most így gondolom. Viszont arra is gondolok, hogy ugye vannak bizonyos ünnepségek, vagy ilyen, hát igen, születésnap, bármi, ahova non-stop ugye csokoládét hoznak, a gyönyörű virágcsokor mellé, vagy valami mellé, és ezt valahogy kezelni kell. Lehet, hogy most így egy anyukának könnyen adok tanácsot, aztán majd meglátom, milyen lesz a saját életünkben ezt így alkalmazni. Mert ugye sokszor szoktuk mondani, akár a fogyás során, hogy azt a kis, nem tudom, milyen mindenes fiókot, azt úgy próbáljuk megszüntetni. Ezt tényleg így a kabinetben is szoktuk mondani. De lehet, hogy a valóságban nem olyan könnyű.
2: Azt lássuk teljesen a valóságban nektek léteznek mindenes fiókjaitok? Nem? Úgy mindenes, hogy fűszertől kezdve minden nem. Alapanyag benne van, de és lehet, hogy csoki is persze. De nem, hogy ilyen csak édesség, vagy csak egyéb olyan finomságok, ropik, amik... Tudom,
3: én annyira édes szájú vagyok, hogy amikor egy bizonyos rokonhoz megyek, akkor tudom, hogy megszekrényhez menjek, tudom, hogy fiókban lesz valami finomság. Aztán olyan jól egyezünk, hogy meg se kell kérdezzem, nyugodtan kiszolgálhatom magam, úgyhogy én nagyon ismerem ezeket a mindenes fiókokat. Nem tudom, Karola, nálatok van egy ilyen szekrény rész?
1: Nálam nem volt. Ameddig megszületett a gyermekem, én nem is tudom elképzelni, hogy lehet, hogy valakinél van ilyen fiók, hogy önmagát kiteszi annak, hogy egyfolytában egy fiók csábítsa és kísértse. Tehát én nem tudtam felfogni, hogy ilyen létezhet, és hogy egy anyuka megengedhet ilyet. Amikor is elkezdtek jönni a vendégek, és mindenki csokoládét hoz. Én úgy gondolom, hogy a mai világban a csokoládé a legolcsóbb, a legkönnyebben megszabadulunk attól az ajándéktól, és én úgy gondolom, hogy egy picit tovább gondolkodhatnánk azon, hogy csokoládé, mert nagyon fel tud gyűlni, sajnos. Azt gondoltam, hogy nem fogok adni legalább 3 éves koráig semmiféle csokoládét, semmiféle cukrot. Ezt az élet megint csak felülírta, és mikor megkapta bizonyos rokonoktól a csokoládét, és hiába egy picit bosszankodtam, nem mondhattam meg, hogy na most azt nem fogod megenni. És utána természetesen, hogyha a gyermek megkóstolja az ízét, akkor utána jön a kérdésre, hogy de nekem miért nem vettél eddig, vagy én miért nem kaptam? Ez micsoda, ez nagyon finom. Tehát megtanultam, hogy... kontroll alatt tartani a mennyiséget, és hogy együtt megbeszéljük, hogy jó, most kaptunk egy ilyen, mindig ilyen nagy kiszerelésben hozzák a vendégek a csokoládét, és hogy beosszuk, hogy nem minden nap, és együtt megbeszéljük, hogy mi lehet a hátránya annak, hogyha minden nap fogyasztunk nagy mennyiségű csokoládét. Én gondolom, hogy ha ő megérti, akkor már egy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megtanulta azt, hogy annak a kis csokinak is lehet, hogy csak a felét esszük meg, és holnapra ugyanúgy mi fogjuk megenni, de esetleg holnapra hagyjuk a másik felét. Tehát nagyon sokat számít a mértékletesség, és hogy megértse a gyerek, hogy mit miért csinálunk, és hogy milyen édességformák vannak még. mivel lehet helyettesíteni az édességet esetleg, hogyha egy egészségesebb verziót szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kommunikációt igényel ez az egész fejezet, és természetesen, hogy nem szeretném, hogy odajusson a gyermekem, hogy magába menjen, és hogyha én megtiltanám neki, akkor amikor én nem lennék otthon, akkor annyit tömne magában, amennyit csak bír. Tehát nem hiszek én se a tiltásokban egyáltalán most már. Ahogy mondom az elején, úgy gondoltam, hogy nem fogom megengedni, de természetesen, hogy most már teljesen másképp gondolom, és heti szinten fogyaszt valamilyen édességet, mert a világ kitesz minket annak, hogy fogyassza. És ahogyha addig nem fogyasztottam én édességet, most már muszáj bele együtt fogyasszak, hogy ne higgye azt, hogy bármiféle testi problémáim vannak. Tehát úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a gyermekek egy pozitív képet lássanak otthon. Tehát nem fogom neki rögtön azt mondani, hogy jaj, nem eszek csokoládét, nehogy meghízzak.
3: Mert akkor ez lesz az ő
1: mentalitása. Mert akkor ez lesz a mentalitása. Tehát nagyon fontos, hogy megértse, hogy ha nagyon szeretné, hogy vele egyek csokit, akkor elveszek egy kocka csokit, és elmagyarázom neki, hogy nekem most ez elég volt, ettem ételt, és most már ez csak egy desszertnek kell számítson. Tehát, hogy ne a csokoládéból lakjunk jól például.
2: Uh-huh. És a gyerekek, ezt érdekes mondom, hogyha elég jól elmagyarázzuk, és ott van mellé az, hogy megértés, és nem az az ellenséges hozzáállás, hogy már pedig te ebből egyáltalán nem fogyaszthatsz azért, mert ennyi és ennyire rossz, hogyha ezt szépen el tudjuk magyarázni, akkor nagyon könnyen megértik, és hogyha egy ilyen tervet tárunk elé, ahogy mondtad, hogy akkor beosztjuk azt a csokoládét ennyi és ennyi napra, és ő is tudja, hogyha megette a főételt, akkor utána lehet ez, de nem akármilyen mennyiségben, akkor ezt nagyon jól tudják kezelni. Nálunk is ez a szabály vált be, hogy akkor jó, kapunk egy bizonyos mennyiséget, bár mi szerintem szerencsések vagyunk, mert nagyon sok barátunk, ismerősünk tudja, hogy dietetikusként nem hozhat nekünk akármilyen édességet, és van, hogy már ilyen egészséges energiaszeleteket kapunk csoki helyett, vagy gyümölcsöket hoznak, mert látom, hogy félnek bizonyos ajándékoktól, bizonyos édességektől, és ennek ellenére soha nem volt az, hogy most kijelentem kategórikusan, hogy már pedig nekem édességet ne hozz, de látták azt, hogy mi mivel kínáljuk meg őket, amikor hozzánk jönnek, és nagyon sokan közülük elkezdtek ezen gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy nekik, ők nem örülnének egy olyan ajándéknak, vagy hogyha beszélgetünk különböző édességről, vagy hallanak egy-egy akár tévéműsort velem, akkor már egy kicsit félnek egy nagy tábla csokival beállítani. és akkor így, hogyha meg is történik, hogy ilyet kapunk, mert ezért ezt nem lehet teljesen kizárni, akkor tudjuk ezt már jól kezelni, és mi is általában elosztjuk a családon belül. Tehát nem az van, hogy akkor csak nekik osztjuk be, hanem mi felnőttek is ugyanúgy eszünk belőle, és ezáltal is hamarabb fogy, és kevesebb jut nekik. De már azt is megtanítottam nekik, hogy akkor megnézzük, hogy hány százalék a nagyobbaknak, persze a kakaó benne, és akkor tudják, hogy ha nagyobb százalékos a kakaó benne, és kevesebb a cukor mennyisége, akkor azt a jó bacik jobban szeretik, és a rosszak kevésbé. Hogyha fordítva van, akkor a rossz bacik szeretik, és akkor mindig megkérdik egy-egy ételni, vagy édesanyja, ez most a rossz bacik, vagy a jó bacik szeretik? És akkor így tudják, hogy hát mi a jó bacikat kell neveljük, és azoknak a száma kell szaporodjon, a kis hadseregünk nőjön, és nekünk az a jó, és akkor ez a cél, és akkor minden ételnél ezt így megbeszéljük. Van, amit már tudnak automatikusan, de egy-egy ilyen új dolog, ne oda jönnek, és megkérdezik, és megbeszéljük, és akkor egy-egy ilyen kis mese hozzá annyira sokat tud segíteni, és motiválja őket, hogy hihetetlen.
3: Hú, nem tudom, hogy mit kezdjek az idővel, mert nagyon fut, de van két kérdés, amit összevonnék, és megkérnélek, hogy röviden válaszoljatok, ahhoz, hogy aztán a villámkérdésekre is rá tudjunk kérdezni, tudjunk egy kis időt rájuk szánni. Édesanyákként és feleségekként hogy érzitek, mennyi idő marad a saját étkezésetekre? És mennyire nyom annak a felelőssége, hogy ti döntitek el, hogy mit eszik a gyerek, mit eszik a férj, mennyire kell odafigyeljetek az igényekre, ezt így, hogyha röviden meg tudnátok fogalmazni.
2: Hát én azt tudom, hogy én már 8 éve nem eszek nyugodtan. Tehát nekem már az, hogy nyugodt étkezés, ez már nem része a mindennapjaimnak. Viszont ennek ellenére próbálom ezeket a helyzeteket kezelni. A nyomás szerintem így idővel egyre kisebb és kisebb lett, annak függvényéből mennyire próbáltam rugalmas, alkalmazkodó, elfogadó lenni, és figyelni mások igényeit, és ne csak az legyen a fejemben, hogy most ennyi kalória, ennyi fehérje kéne nekik, ennyi egészséges zsír, és azt a mennyiséget meg kellene egyék, és nem szabadna kihagyni egy-egy étkezést, és ha már leülünk, akkor mindenki fogyassza el, és ne borítsák ki, és ne landoljon a földön, meg mindig történnek. Tehát olyan, hogy teljesen nyugodt étkezés nincs, sőt, étterem az horror szerintem. Nagyon sok szülő számára, hogy elmenni a gyerekkel, akár egy vakáción egy étterembe, és ha még egészséges fogásokat is választunk ki, hát ott valamelyik gyerek biztos nem bír nyugodtan ülni, és akkor a többiek is elkezdenek nyugtalankodni, szaladgálnak, ott hagyják az ételt, leverik, és akkor már egy ilyen stressz van bennünk, hogy akkor inkább nem is megyünk sehova, otthon ülünk, és ott a kis asztalunknál valahogy megpróbáljuk beléjük tömni, de ugye ez sem megoldás, és szerintem a kompromisszumok megtalálása a legfontosabb, hogy elfogadjuk, hogy tökéletes nem lesz, következetes viszont lehet, és a fejlődést lássuk, és azt, hogy próbáljuk újakat becsempészni, de ne azzal a megrögzöttséggel, hogy már pedig ez mindenképp muszáj, és ez a jó, hanem legyünk nyitottak az új ötletekre is, és arra is, hogy nem úgy sikerül minden, ahogy eltervezzük.
4: Hát nekem még egyelőre könnyű dolgom van, azt mondhatom a lányunkhoz képest, mert ugye csak a páromra, férjemnek, és magamra főzök egyelőre, aztán lássuk, mi lesz a kicsivel, de reménykedek, hogy lesz időm, és nagyon szeretném, hogy legyen, mert én is nagyon szeretek a konyhában sütkérezni, ügyeskedni, és ahogy te is mondtad, ez egy ilyen gyönyörű, nem tudom, hogy anyukás vágy, vagy nem tudom, hogy ilyen finomságokat készítsél a gyereknek, szerintem az annyira jól eső dolog. Jól esik a barátnőinek is készíteni, vagy a családtagoknak, úgyhogy gondolom a saját gyerekednek még nagyobb öröm.
2: Ez hogy a szeretet kifejeződésre ezáltal. Tudsz neki valami értékeset, táplálót nyújtani.
1: Én nagyon boldogan élem meg ezt az egész dolgot, úgy, mint feleség és mint anya. Egy olyan hagyományt alakítottunk ki a kisfiammal eddig, hogy hetente egyszer elmegyünk bevásárolni a piacra, körbenézünk az idén zöldségeket, gyümölcsöket, felfedezzük együtt, és úgymond együtt alakítjuk ki, hogy mi lesz a heti étkezés. Én teljesen megszoktam azt, hogy néha teljesen mást készítek a férjemnek, teljesen mást teszek én, teljesen más eszik a kisfiam, és valószínűleg, hogy ki tudja, hogy még a kislányommal is, hogy hanyadik fogás kell majd készíteni. Én úgy gondolom, hogy egy anyának fel kell készülni ezekre a dolgokra, és a legjobbat kihozni belőle, tehát mindig megvan valami közös. Lehet a köret éppen közös, de lehet, hogy valaki nem eszik húst, valakinek más fehérjével kell pótolni azt, tehát én úgy gondolom, hogy ebben nem elveszni kell, hanem a kreativitásunkat kielvezni, és ez szerintem egy nagyon-nagyon szép periódus, intenzív periódus kisgyerekekkel, ellenben nagyon-nagyon szép, és nagyon fontos az, hogy megvan a döntési lehetőségünk arra, hogy mi választjuk ki, hogy mit teszünk az asztalra.
3: Hát következzenek akkor a villámkérdések. Azért villámkérdések, mert gyorsan teszem fel őket, és gyors válaszokat várok vissza. Egy szavasokat, ahol lehet egy szóban fogalmazni, és egy mondatosokat, ahol bővebben kell válaszolni. És akkor kezdjük innen a válaszadást. Karola, melyik az az étel, amit a saját gyermeketek meglepően nagyon-nagyon szeret?
1: Minden.
3: Minden. Az nagyon jó akkor.
1: Minden.
3: Anita?
2: Ugyanez a kérdés?
3: Igen.
2: Brokkoli, hajdina és köles.
3: És Enikő, neked mik az elvárásaid? Mit szeretnéd, hogy a
4: brokkolit én is remélem, hogy fogja szeretni.
3: Következő kérdés. Mi az, amit hiába próbáltatok megszeretetni velük?
1: Abszolút nincs ilyen. Itt még hozzátehetek valamit?
3: Nyugodtan.
1: Soha nem kérdezem meg tőle, hogy még a kedvenc étele, vagy mi az, amit nem szeret. én nem szeretem felhívni ezekre a hangsúlyt. Meg szeretném tanítani neki, hogy mindent egyenlően kell fogyasztani. Természetesen vannak olyan ételek, az édességekre gondolva, vagy olyan ételekre, amik nagyon feldolgozottak, amelyeket ritkábban fogyasztunk, de az alapélelmiszerekből fontosnak találom, hogy ne kategorizáljunk, és ne legyenek kedvencek, hanem fogadja el azt, ami éppen szezonális, ami éppen az asztalon van.
3: Uh-huh. Enikő, te félsz valamitől, amit te nem szeretsz, hogy a gyerek se fogja szeretni?
4: Hú. Hát különböző, nem is tudom. Húsféléket, de lehet nem mennénk bele.
3: Húsféléket, Anita. Amúgy visszatérve egy picit így a kedvencekre, hogy én se szoktam ezt hangoztatni, hogy akkor most melyik a kedvenc, én csak így belegondoltam, hogy mi az, amit tényleg nagyon szeretnek. Ami viszont problémás volt, de ez csak időszakosan, az a gomba, a padlizsán, és bizonyos hüvelyezsek bizonyos formába. De ez se egy állandó, tehát nem tudom azt mondani, hogy ezt egyáltalán nem szeretik. Voltak időszakok, amikor nem voltak hajlandók megenni, és folyamatosan van, változik ez a dolog.
2: Most akkor megfordítom a sorrendet. Anita, mi az, ami mindig van a hűtőtökben?
3: Egy dolog, vagy több mindent is lehet?
2: Egy, ami mindig ott van.
3: Tofu és humuszkrém, ez a kettő, ez mindig van.
4: Görög joghurt, tojás?
1: Zöldségek, tojás.
2: Mi a leggyorsabb egészséges vacsora, amit el szoktál készíteni?
1: A leggyorsabb? Uh-huh. Szintén a tojásos ételeket mondanám, amit a legesleg gyorsabban el tudunk készíteni, és mindenki szereti.
4: Uh-huh. Én egy salátára gondolok, amiben bele tudok dobni valami fehérje forrást, vagy tojás, vagy húsi féle. Ilyesmire gondolok?
3: Nálunk az ilyen tortilla, wrap-ek, ezek nagyon menők, és abban mindent lehet tenni gyorsan.
2: Mi volt a legviccesebb étkezéssel kapcsolatos gyerekes történet?
3: Hát a leginkább, ami megmaradt bennem, az volt, amikor a lányom másfél éves volt, és a kedvenc ételét, az akkori kedvenc ételét, a spagettit fogyasztotta nagy előszeretettel. Elég késő volt már, de ő csak tömte magába, és egyszer csak azt láttuk, hogy elhunyja a szemét, így a feje az félre van, és az egyik spagetti darab lóg ki a szájából. Elaludt. Tehát annyira lassan és annyira odafigyeléssel tudatosan étkezett, hogy szegény már belefáradt, és elért már a jól lakottság és a testi fáradtság fázisába is, és ő belealudt. Tehát én mindig szoktam mondani a pácienseknek is, hogy fontos az, hogy jól rántjuk meg az ételt, lassan együnk, hogy ezeket a jelzéseit a testünknek, hogy jól vagyunk lakva, ezt észre tudjuk venni, észleljük, és akkor néha el szoktam mondani ezt a történetet is, hogy van ennél egy extrém példa, amikor annyira lassan és annyira nyugodtan eszünk, hogy bele lehet aludni.
2: Karola?
1: Nálam az volt a legviccesebb, amikor egyszer futás közben kiment a lába, és a férjem hiedelmek szerint a káposzta nagyon jó gyulladás csökkentő, és ez amúgy tényleg igaz. És fogmosás után voltunk, rátettem a lábamra a káposztát, és annyira megkívánta a vörös káposztát, hogy egy fél vörös káposztát megevett.
2: És egy utolsó kérdés még itt. Melyik tanácsot adnátok minden első gyermekes szülőnek? Ezt így egy rövid mondatban.
1: Az, hogy ne stresszeljék túl magukat, és próbáljanak a gyermek igényére figyelni, mert ez szerintem a legfontosabb, nem pedig az, hogy természetesen hogy a szakirodalmat is kell társítani, de maga a gyermek mindenre megtanít minket, én úgy gondolom. Csak kell rájuk figyelni.
4: Jó, ezt magamba szívom. Hú, hát igen, ez a legfontosabb, hogy türelemmel és örüljenek ennek a gyönyörű időszaknak, aztán majd lassan kialakul minden.
3: Én azt mondanám, hogy az étkezéseknél is az legyen a legfontosabb, hogy szeretet, elfogadás és odafigyelés legyen. Nem mindig számít, hogy pontosan milyen összetevők vannak. Ez az általános hangulat meglegyen, és hogyha ez megvan, mindenki jól érzi magát, akkor más lesz az egészség is.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai adást is rengeteg
3: tapasztalattal és tanáccsal gazdagítottátok. Örülök, hogy itt voltatok, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba, hiszen rengeteg kérdés van. Még sikerült nagyjából átbeszélni ezeket, amiket előkészítettünk egy adásra, két adásban átbeszéltük, de rengeteg kérdés van még, és nagyon örülök, hogy itt voltatok, és várlak még szeretettel.
1: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
3: Vendégeink ma arra bátorítottak bennünket, hogy gyermekeinket szeretetben és bölcsességben neveljük. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes döntéseket hozunk, hanem azt, hogy nap mint nap igyekszünk a legjobbat adni nekik. A tányéron, a szavainkban és a példamutatásunkban. Köszönöm vendégeinknek a nyílt és őszinte beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ha tetszett mai műsorunk, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára is, és kövessék további adásainkat. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a közös Biblia tanulmányozásunkon, és szívem mélyéből kívánom azt, hogy a Jóisten áldását tapasztaljuk ma is, amikor közösen együtt tanulmányozzuk azokat az alaptanításokat a Szentírásból, amelyek segítségével megérthessük az Isten akaratát, azt, amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. Amíg a múlt alkalomban foglalkoztunk a Szentírás eredetével, láttuk azt, hogy a prófécia az egyik hatalmas bizonyíték arra, hogy valóban a Szentírás Istentől adatott. Ma Isten segítségével egy újabb témakört szeretnénk megbeszélni, az pedig honnan a bűn eredete és a megváltás terve. Amikor Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, és az ő mindent fürkésző tekintetével visszapillantott 6 napi munkájára, akkor ezt mondta, így olvassuk a Biblia első fejezetének a végén, hogy Isten, amikor befejezte az ő munkáját, az első rész 31. versében ez áll. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó, és lőn este is reggel 6. nap. Nem azt mondta Isten, hogy jó, csak egy sima jó, hanem amit teremtett, az minden igen jó. Akkor jogos a kérdés, honnan a rossz, honnan a szenvedés, miért van betegség, halál, gyűlölet, háború, és minden rossz, ami megkeseríti földi életünket. Hol jelent meg a rossz? Isten nem teremtett rosszat. Isten, amit teremtett, azt olvastuk, hogy minden igen jó volt. Nem csak itt a földön, fenn a mennyben is. Az egész világegyetemben békesség, szeretet, megértés uralkodott. Akkor honnan a rossz? Először is azt szeretnénk látni a Szentírás fényében, hogy a Biblia szavai szerint mi a rossz, vagyis mi a bűn. János első leveléhez lapozunk, az első levél 3. részének, a 4. versében találjuk meg a bűnnek a definícióját, a bűnnek a meghatározását. Így olvassuk. Valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig a törvénytelenség. Nagyon rövid meghatározást találunk itt a Szentírásban a bűnről. Azt mondja, aki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. Más szóval, még rövidebben elmondva, a törvény áthágása bűn. Ha kocsit vezetünk egy lakott területen, és amikor odaérünk a táblához, ki van írva, hogy 60 kilométeres sebességgel szabad vezetni a kocsit. A rendőr radározhat, nem leszünk megbüntetve, ha nem lépjük át a sebességet, amely meg van határozva. Amikor pedig átlépjük, akkor bekövetkezik a büntetés. Isten szava szerint tehát a bűn áthágása, a bűn nem tiszteletbe tartása, a bűnnek a törvény nem tiszteletben tartása, az egyszerűen bűn. Tehát a törvény áthágása bűn. Akkor most újból vessük fel az imént megemlített kérdést, amire nem adtunk választ, hogy mikor és kiben jelent meg a bűn. Ki volt az, aki lelkeményén meghozta a határozatot, hogy ő nem fog engedelmeskedni Isten törvényének, nem fogja betartani azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott, vagy pedig nem fogja betartani azt, amit Isten mondott, amire tanította az angyalokat, a világegyetem más lakóit. Így olvassuk ugyanitt János első level a 3. részének a 8. versében. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben lelezzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Most csak az első részével szeretnék, a szövegnek az első részével foglalkozni. Azt mondja a Szentírásban Isten, hogy mindaz, aki cselekszi a rosszat, cselekszi a bűnt, az egyszerűen párhuzamban van,

0: összhangban tesz a sátánnal. Ugyanazt teszi, amit a sátán tesz. És róla, a sátánról vagy ördögről pedig azt mondja el, mert az ördög kezdettől fogva bűnbe lelezzik. Azért jelent meg az Istennek fia, az ördög munkáit lerontsa. Isten nem teremtett ördögöt, ahogy az előbb említettem. A Biblia beszámol arról, hogyan jelent meg a rossz a sátánban, a sátán szívében. Hogyan jelent meg egy szóval a szófogadatlanság. Az, hogy nem tartja be azt, amit Isten mondott, és azt, amit Isten közölt az angyalsereggel. Így olvassuk Ezékiel a proféta könyvének a 28. részében, a 18-tól a 19-ig, 14-től a 19-ig terjedő versekben, és itt ez áll. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Először szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Bibliában azt olvassuk sátánról, hogy felkent oltalmazó kerub volt. A bibliai szóhasználatban a felkenetés fejedelemséget jelent. Például az ókorban, a régi időben, Izraelben is ezt olvassuk a Szentírásban, hogy a királyokat nem koronázták, mint ahogy az ma gyakorlat, hanem úgy kenték fel. Itt is azt mondja a sátánról, hogy felkent oltalmazó kérub voltál. Isten királyi széke közelében teljesített, mint főangyal szolgálatot. Sőt, róla a 15. versben ezt olvassuk, fedhetetlen voltál utaikban attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, és most tessenek jól figyelni, míg idő meghatározás, míg gonoszság nem találtatott benned. Fedhetetlen voltál utaidban, mióta? Amióta teremtettél. Egyik fontos kijelentés és megfigyelendő dolog a Szentírásban, hogy a sátán nem öröktől fogva létező személy. Ő teremtett lény. És amikor Isten megteremtette, akkor tökéletes volt, fedhetetlen volt, hűséges volt Istenhez. Azonban eljött egy idő, a Biblia nem határozza meg, hogy ez mikor volt, amikor gonoszság megjelent ő benne. És így magyarázza a továbbiakban a 16-17. Versben, kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Mi telt meg erőszakossággal? Maga a sátán úgy határozott magában, hogy ő nem fog tovább engedelmeskedni Istennek. És ezért olvassuk az ígében tovább, azért, mert ezt a határozatot hozta, azért, mert ő fellázadt Isten ellen. Természetes, egy fecske nem csinál nyarat, hangzik a közmondás. Nem egyedül lázadt fel. Ezt az elégedetlenséget, ami megjelent a szívében, ezt a szófogadatlan lelkületet, amelyet ő magában mindinkább táplált, átterjesztette, elmondta, átadta a többi angyaloknak is. Úgymond angyalsereget keresett fel, és elmondta azt, ami a szívében van, amivel lázította a többi angyalokat is Isten ellen. És Jelenések könyvének a 12. részében olvassuk azt, hogy tessenek elképzelni, az angyalok egy harmad részét sikerült maga mellé állítani az Isten elleni lázadásban. Tehát az angyalok egy harmad része sátán mellé állt, kifejezte elégedetlenségét. És itt a továbbiakban azt olvassuk, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül, az Isten trónusának a jelenlétéből Isten eltávolította. Majd később látni fogjuk, hogy hogyan és mind. Még tovább beszél erről a 17. vers, szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek, királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Ő fellázadt. Ő többet tulajdonított magának, mint amit Isten adott neki, jogokat. Ő többre vágyott, elégedetlenné vált mindazzal, amivel Isten megbízta. Függetlenül attól, hogy fő angyal volt. A Biblia kétféleképpen, két néven használja és nevezi meg a fellázadt angyalfejedelmet. Így is mondja, hogy ördög, és így is olvasok a Szentírásban, hogy sátán. Az ördög, ha lefordítjuk, amely görögből van véve, a diabolos szó jelenti az ördögöt, azonban ennek a szónak megvan a jelentősége is, és annyit jelent, hogy vádoló. Tehát az ördög annyit jelent vádoló. A sátán pedig a héber szatanás szóból ered, származik, és annyit jelent, hogy ellenség. Azonban, amikor a lázadás megtörtént fenn a mennyben, és sátán az angyalok egyharmad részét maga mellé állította ebben a nagy lázadásban, akkor sátán nem elégedett meg azzal, hogy az angyaloknak egyharmad részét most már maga mellett tudja, hanem lejött a földre, hogy Ádámot és Évát, aki úgymond alig, akit Isten alig teremtett meg, vagyis nem sokkal a teremtés után, próbálja őket is fellázítani teremtőjük ellen. A Biblia nem mondja el, hogy mennyivel, mennyi ideig élt Ádám és Éva Édenkertben, és nem mondja el azt sem, hogy mennyivel a teremtés előtt, mennyi idővel történt ez a lázadás fenn a mennyben, a Biblia erről hallgat, de ez nem is lényeges. A Szentírásban Isten határozottan kimondja a következőt, hogy a lázadás a világunk megteremtése előtt megtörtént. Több helyen beszél a Biblia erről. Én csak a teremtés történetéből lapozom fel Mózes első könyve második részéből a 16 és 17. verset. És parancsolta az Úristen az embernek, miután megteremtette, mondván, a kert minden fájából bátran egyél, de a jó és gonosz tudásnak fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Itt elmondja Isten, hogy nem ehet minden fájáról, pontosabban csak egyről nem ehet. Isten megadta a lehetőséget az embernek, hogy az ember válasszon a jó és a rossz között. Neki kellett eldönteni. Mind ahogy ma is, mindannyian tudatosan vagy tudatlanul, de mindannyian döntünk naponta vagy Isten mellett, vagy Isten ellen. Ugyanígy volt itt is. Sőt, amikor a 15. verset olvassuk, akkor még egy nagyon komoly figyelmeztetést találunk benne. Isten ezt mondja. És vevi az Úristen az embert a kert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ha nincs ellenség, akkor nem kell őrizni. Isten tehát tudta, hogy fenn a mennyben megtörtént a lázadás, és mivel megtörtént már a mennyben a lázadás, és Isten tudta azt is, hogy a sátán eljön meglátogatni őszüleinket, és hogy őket is megpróbálja bűnre csábítani, ezért Isten megadta számukra a választási lehetőséget, a kertek minden fájáról bátran ehettek, mondja Isten, csak egyről nem. Tehát a sátán kísértési lehetőségét a minimumra csökkentette, de megadta a lehetőséget a szülőknek, hogy válasszák, vagy neki engedelmeskednek, vagy pedig a sátának engedelmeskednek. Édentől kezdve minden leszármazottnak, nekünk is, Isten megadja ezt a lehetőséget, hogy mi válasszuk, vagy Istennek engedelmeskedünk, vagy pedig ugyanannak a teremtő szerető Istennek, iránt pedig, vagy szemben pedig engedetlenek leszünk. Nagyon érdemes a Bibliából odafigyelve olvasni, milyen módszert használt a sátán arra, hogy elfordítsa az első ember pár teremtőjétől, Istenétől. Mózes első könyvének az első könyvnek a harmadik részében az első verstől kezdve olvasva rádöbbenünk, megértjük, megismerjük sátának a munkamódszerét. Így olvassuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Először is itt egy néhány nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, Majdnem szó szerint. Ugyanazt mondta Sátán, mint amit Isten, csak más sorrendbe rakta a szavakat, a szavak azok, amit Isten mondott, és ezzel, mivel más sorrendben állította a szavakat, más értelmet adott a szavaknak, vagyis az egész isteni kijelentésnek. Mert Isten azt mondta, hogy minden fáról lehettek, csak egyről nem. Itt pedig azt mondja, csak ugyan, két egykeltő szó, azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról segyetek. Ott az egy, ott a fa, ott a kert, ott az evés, ott, hogy Isten mondta, mind benne van, de teljesen más összefüggésben. A másik dolgot, amit szeretném, hogy megfigyeljük, Sátán nem mutatkozott be. Nem mondta Évának, hogy tudod mit, Éva? Én vagyok a bukott angyalfejedelem, aki már különben is az angyalok egyharmadát fellázítottam Isten ellen, és most eljöttem hozzád, hogy téged is bűnre csábítsalak. Ezt szeretném átültetni ránk is. Amikor próbára akar bennünket tenni, most a 21. században, akkor sohasem mutatkozik be. Sohasem mondja azt, hogy te, emberfia, legyél Irén, Mária, vagy József, vagy Attila, vagy István, vagy bárhogy is, bármilyen nevet is viselünk, én eljöttem hozzád, hogy Isten ellen lázítsak. Soha. A Sátán Édenben is, és azóta is mindig, ismétlem, mindig valakit, vagy valamit használ fel, hogy bennünket elcsábítson. Édenben például a kígyót használta fel. Akkor még egy csodálatos, szép állat volt a kígyó. És ezt is szeretném hangsúlyozni. Tessék elképzelni azt, amikor Éva egyedül sétált Éden kertjében, abban a békés otthonban. Ádám és ő tudtak csak beszélni és értekezni egymással. Édenben nem volt senki más. És egy állat, egy gyönyörű állat megszólalt emberi nyelven. Emberi nyelven. Bizonyára, hogy odahaza van valamilyen kedvenc állatunk, legyen az papagáj, vagy kutya, vagy macska, és amikor hazaérünk, akkor azt kérdezné tőlünk, hogy gazduram, hol voltál? Amikor egy kedvenc állatunk, amelyiket ismerjük, emberi nyelven megszólalna, bizonyára, hogy földbe gyökerezne a lábunk. Bizonyára mindannyian meglepődnénk. Sátának ez a munkamódszere. Évát is nagyon meglepte. És Éva egyértelműen válaszol, és azt mondja a második versben, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely kert közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se élesítek, hogy meg ne halljatok. Éva szó szerint elmondta azt, amit Isten mondott nekik. Csak egy hibát vétett. Egy helyen vétett. Nem azt mondta, hogy én hiszem azt, amit Isten mondott. Nekem mély meggyőződésem ez. Ez az én véleményem is, mivel Isten mondta. Hanem csak azt mondta, hogy igen, igen, ezt Isten mondta. Mielőtt tovább mennénk, tegyünk fel még egy kérdést. Gondolkodjunk el azon, egyáltalán miért bocsátkozott beszélgetésbe? Miért kezdett el beszélgetni a Sátán Évával? Mi volt a célja? Sátán egy dolgot tudott akkor is és ma is. Maradjunk a múltnál. Amíg Isten szavának teljesen hisz Éva, addig neki, Sátánnak semmi keresni valója Évával. Ő tudta azt, hogy Évát akkor tudja elfordítani Istenétől, ha először Éva kételkedni fog abban, amit Isten mondott. És itt Éva egyértelműen kijelenti, hogy Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehetünk, csak egyről nem. És ezután Sátán Édenben kimondta az első hazugságot. Így olvasom a 4. versben. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, legyél nyugodt, semmi bajotok nem lesz. Ha ti szófogadatlanok lesztek Istenhez, Isten iránt, Istennel szemben, akkor ti nem haltok meg, én mondom, én állítom azt nektek. Sőt, folytatja tovább, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Fenn a mennyben ezzel áltatta az angyalokat. Ha szófogadatlanok lesztek, olyanok lesztek, mint az Isten. Ézsaiás próféta könyve, amikor a sátán lázadásáról beszél, akkor azt írja le, hogy sátán azt mondta önmagáról, hasonló leszek a magasságoshoz, hasonló leszek az Istenhez. Évának is ezt ígéri. Amikor te szófogadatlan leszel, és nem teszed azt, amit Isten mond, hanem rám hallgatsz, akkor te hasonló leszel Istenhez. És ezután következik a nagy tragédia, de kövessük nyomon ezt is. 6. vers. És látta az asszony, hogy jó az a fa Elederre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért, ada annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének, és az is evék. Figyeljünk meg, hogy mi van leírva a Szentírásban. És látta az asszony, hogy jó az a fa Elederre. Hát hadd kérdezem, megkóstolta már? Nem. Megfogta? Meg se fogta, meg se érintette. Akkor honnan tudta azt, hogy jó a fa az Elederre? Ez a bibliai kimutatás világosan ráutal arra, hogy megengedte Éva, hogy sátán feltegye a saját szemüvegét Éva szemére, és Éva most már úgy lát, ahogy sátán akarja, hogy lásson. Nem hiszi többi, amit Isten mondott, hanem hisz sátánnak, és azt szerint jár el. És miután látta, hogy jó, és kedves, és kívánatos, fogta, és evett, és adott a vele levő férjének. És ezután következett be a tragédia. Hadd mondjam el, hogy bár Isten, amikor megteremtette Ádámot, akkor a föld fejedelmévé tette. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy uralkodj a földi minden állatán. Ő adott nevet minden állatnak, minden madárnak, minden csúszómászónak, mindennek. Te legyél a földnek a fejedelme. Isten Ádámot tette a föld fejedelmévé. De amikor Ádám és Éva alárendelték magukat a sátánnak azzal, hogy inkább neki hittek, és neki engedelmeskedtek, mint Istennek, ekkor ők elveszítették, pontosabban Ádám elveszítette a fejedelemségi jogát. És amikor Jézus Krisztus itt a földön volt, János apostol jegyzi fel ezeket a megrázó szavakat, János evangéliumának a 14. részében, a 30. versben, még olvasni is hátborzongató Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, amely így hangzik. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Amiért mondtam, hogy hátborzongató az, hogy a sátánt nevezi e világ fejedelmének. Ő a világ fejedelme. Ő itt van a földön. Addig, amíg Jézus Krisztus meg nem halt a Golgotai kereszten, neki, mint föld fejedelmének joga volt feljárni a mennybe. Azonban, amikor a Golgotán Jézus Krisztussal elveszítette a csatát, akkor minden megváltozott. Többé sem ő, a sátán, sem angyalai nem mehetnek fel a mennybe. De itt még azt mondja, íme jön a világ fejedelme. De hála Jézus Krisztusnak, hogy ő mindvégig hűséges maradt atyához, kimondhatta, de én bennem nincsen semmije. Sátán itt jár kell a földön. Miért? Azért, hogy az ő lázadását tovább terjessze, és ha csak egy mód van rá, ő neki az volna a célja, hogy minden embert a maga oldalára állítson. Más szóval bevonja önöket és engemet is az Isten elleni lázadásba. Például, amikor Péter apostol beszél róla, akkor azt olvassuk az ő első levelében, az 5. résznek a 8. versében, első levél, Péter apostol első levele, 5. rész 8. versében, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvény kitányáján. Milyen állattal hasonlítja össze a Szentírásban Péter apostol a sátánt? Oroszlánnal. Minek nevezik az állatvilágban az oroszlánt? Az állatok királyának. Nem az elefántot, aki talán a legerőteljesebb állat, ami létezik és él ma a Földön, az oroszlánt. És itt azt mondja a Szentírás, hogy az ördög olyan, mint az oroszlán. Tehát a mi ellenségünk a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvényt elnyeljen. Kedveseim, én nem tudom azt, hogy ha megyünk egy este hazafelé, és egy békés, szelíd, cammogó oroszlánnal találkoznánk az úton, hogy éreznénk magunkat. Azonban sátán, mint ordító oroszlánnal van bemutatva, és az is le van írva, hogy miért ordító oroszlán. Így olvastuk, ő szerte jár, és keres, hogy kit nyerjen el. De figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a fejtegetést az ige, és így mondja, hogy józanok legyetek. Lássatok tisztán, hogy különbséget tudjatok tenni a jó és a rossz között. Ezért nagyon fontos az, amit múlt alkalommal tanultunk, hogy a Szentírás tanulmányozzuk naponta, hogy megértsük az Isten akaratát, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, hogy mi józan, lelkileg józan, ítélőképességgel bíró emberek legyünk, akik könnyen megkülönböztetjük az igazságot a hamisságtól. Mert sajnos nagyon gyakran találkozom emberekkel, akik azt mondják, ugyan kérem, mindegy az, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk. Hát engedjék meg, hogy feltegyem a kérdést, ám kinek mindegy? Kinek mindegy? Elmondom. A halott embernek már mindegy. Aki már ott fekszik a koporsóban, ő neki már teljesen mindegy, hogy hideg van, vagy meleg, vagy bármivel kapcsolatban, vagy a színvaknak, mindegy, hogy milyen színű. Ezért figyelmeztet bennünket a Szentírásban, Isten, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keres, hogy kit nyerjen el. Mi a sátának a célja? Sátának a célja az, hogy mint ordító oroszlán elnyeljen, ha lehet, minden embert. És mivel ilyen nagy ellenségünk van, még egy dolgot el kell mondanom. Sajnos a sátán egy láthatatlan lény, mert angyali lény. És ezért sokkal nehezebb ellenállni sátán kísértéseinek, mintha tudnánk és látnánk, hogy most közelek hozzánk, és akkor tudjuk azt, hogy na most valami rosszat akar velünk tenni, akkor mi védekezhetnénk, de mi sohasem tudjuk, hogy a sátán melyik oldalról támad bennünket. Sátánnal kapcsolatban szeretnék még felvetni egy kérdést. Győzhetünk mi sátán felett, aki ilyen ravasz, alattomos lény, aki Isten ellen fennlázadt, aki az Isten angyalait is becsapta, akit csak tudott. Győzhetünk mi? Nagyon boldogan mondom el ma mindannyiuknak, hogy erre a kérdésre, hogy győzhetünk-e a sátán felett, igennel tudunk válaszolni. Mégpedig nagyon bátorító igennel, ahogy a Szentírás nekünk elmondja ezt Jakab levelében, a 4. részben, a 7. versben. Így hangzik. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 3 nagyon fontos dologgal találkozunk. Az első, hogyan lehet győzni sátán felett? Ha engedelmeskedünk az Istennek. Az első kérdésem ma este az, hogy szeretnénk-e Istennek engedelmes gyermekei lenni? Szeretnénk-e Isten országának örökösei lenni? Szeretnénk-e mi győzni sátán minden kísértése felett? És már itt ezen a földön megtanulni Jézus Krisztussal együtt járni és boldogan élni? Ha igen, akkor készek vagyunk-e Istennek engedelmeskedni? Mert végső soron A vallási téren is e között, két dolog között kell döntenünk, az, hogy Istennek engedelmeskedünk, vagy embereknek. Azt tartjuk meg, amit Isten a Szentírásban közöl velünk, vagy azt tartjuk meg, amit emberek rendeltek el. Ezért így mondja el Isten, engedelmeskedjetek azért az Istennek, ezt mondja a Szentírás. A nagy kérdés tehát mindannyiunk számára az, készek vagyunk-e engedelmeskedni az Istennek. Mert mi ennek a következménye? Ha mi készek vagyunk Istennek engedelmeskedni mindenek felett, akkor Istennek ott van a tanácsa, állniatok ellen az ördögnek. Isten majd erőt fog adni, hogy mi ellen tudjunk állni a sátánnak. És elfut tőletek. Hadd mondjak el egy történetet. Egy kislányt megkérdeztek, mit teszel te, amikor téged a sátán kísért? És tudják, a gyerekek nagyon egyszerűen tudnak néha válaszolni, és azt mondta ez a kislány, ó, hát az nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű ellenállni sátán kísértésének. Amikor hallom, hogy valaki dörömből a szívem ajtaján, akkor nem én megyek megnyitni az ajtót, hanem a szívemben lakozó Jézus kérem meg, hogy Jézusom, légy van kedves, nézd már meg, hogy ki dörömből van veszettül a szívem ajtaján. És Jézus oda megy, megnyitja az ajtót, és kívül sátán áll. És amikor sátán látja azt, hogy Jézus lakozik szívemben, ő áll ott az ajtóban, a szívem ajtajában, akkor azt mondja, bocsánat, nem jó helyen kopogtam, és gyorsan tovább ment. Nagyon egyszerű ez a történet, de nagyon érdemes elgondolkodni felette. Azonban hála Istennek, hogy Isten, amikor látta, hogy az első emberpár elfordult tőle, és a sátán oldalára állt, akkor nem hagyott bennünket magunkra. Őszülőktől nem fordult el. Ha ti választottátok a sátánt, akkor lejetek, vesztek, örökre veszetek el. Én többet nem törődök veletek. Isten nem ezt tette. Olyan különös, hogy Isten napról napra felkereste őszüleinket még a bűnbesés előtt, de nem csak akkor, utána is. És azon a bizonyos megszokott helyen, ahol mindig találkozott velük, aznap, amikor vétkeztek és sátán oldalára álltak, nem voltak ott. Így olvassuk a Szentírásban, hogy amikor hallották az Isten hangját a kertben, hogy kereste, hol vagy Ádám? Az első kérdő mondatot, az első keresést, az Isten végezte. Eljött keresni az elveszett embert, a tőle elfordult embert. És akkor Ádám azt mondja, hogy elrejtőztünk, és amikor Isten előhívja és magához hívja őket, akkor van egy csodálatos sorrend, ahol csak Isten szeretete budjan fel, jön napvilágra. Azt olvassuk Mózes első könyvének a harmadik részében, hogy amikor Isten találkozott az első emberpárral a bűneset után, akkor először megátkozta a kígyót, ezt olvassuk Mózes első könyve a harmadik részének a 14. versében, és mondta az Úr Isten a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél, életed minden napjaiban. Ez történt. Mit várhatott ezután az első emberpár? Hogy felettük is kimondja az átkot. Ezt Isten megtette. De mielőtt elmondta volna, hogy milyen következményei lesznek szófogadatlanságuknak, megígérte, hogy eljön Jézus, eljön a Mesiás, aki lefizeti a váltságdíjat. És számukra van visszaút Istenhez, hogyha további életükben az Isten iránti engedelmességet választják. Ahogy azt az imént olvastuk, engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és akkor elfut tőletek. Itt azt olvassuk a 15. versben, ahol az első ígéret szól még Éden kertjében, mielőtt Isten kiűzte volna őszüleinket, ez az ígéret a Mesiásról szól. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martasod. Jézus Krisztus elmondja azt, Én elküldöm a Mesiást, és a Mesiás majd a kígyónak a fejére fog taposni. Kígyót le fogja győzni, kígyónak lehetővé teszi azt, hogy elveszítse minden csatát, mert ő erősebb, és Jézus Krisztus bár emberi testben lesz, de ő engedelmeskedni fog az atyának. És az atya iránti engedelmesség folytán diadalmaskodik Sátán felett, és Sátán el fogja veszíteni a csatát. Az neked fejedre tapos kígyó. Ez az első ítélet hirdetés, amelyet Isten hirdetett a Sátán felett, a lázadástól kezdve. Mielőtt Isten kiűzte volna ősszülőket, bárányt áldozott fel, és bőrruhába öltöztette az ősszülőket, és úgy küldte ki Éden kertjéből. Emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, János evangéliuma első rész 29. versében találjuk keresztelő Jánosnak szavait feljegyezve a Szentírásba, mely így hangzik: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát miért nevezte keresztelő János Jézus Krisztust Isten bárányának? Azért, mert Édenben Isten ölte meg az első bárányt, hogy az őszülők nyomban lássák bűnük következményét, de lássák meg azt is, hogy Isten helyettes talált az ő megváltásukra. A bárány halt meg, és ez a bárány, amelyet ott Isten Édenben feláldozott, előrevetítette az eljövendő Isten bárányát, aki Jézus Krisztusban teljesedett be az ő golgotai halálában. Édentől kezdve a Krisztust váró emberek, akik hitték Istennek ezt az ígéretét, hogy eljön Jézus Krisztus, és a Sátánt legyőzi, hitüket azzal fejezték ki, hogy bárány áldozatot mutattak be. És mint egy 4000 éven át, kisebb-nagyobb megszakításokkal tették az Istenbe hívő emberek ezt. Ezért nevezi keresztelő János Jézus Krisztust és Isten bárányának. Jézus Krisztus, amikor lejött a földre, amikor megszületett emberi testben, mert miután megkeresztelkedett 30 éves korában, ő elmondta többek között földre jövetelének célját. Így olvassuk Lukács evangéliumának a 19. részében, a 10. versben. Jézus Krisztus egy rövid mondatban foglalja össze földre jövetelének célját. Tehát a 19. rész 10. verse. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez Jézus Krisztus földre jövetelének célja. Mindaz, amit tett, ide összpontosul. Jézus Krisztus azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Elveszett az ember, és ő utánunk jött, ő is emberi testet öltött fel, hogy hozzánk hasonlóvá legyen is, itt éljen ezen a földön, hogy ő meg tudjon bennünket érteni, mit jelent emberi testben küzdeni a rossz ellen, a Sátán ellen, a kísértések ellen. És Jézus Krisztus beteljesítette az isteni tervet, amelyet Péter apostol a következő szavakban foglal össze. Péter apostol első levelében, az első részben, a 18 és a 19. versben. Tudván, hogy nem veszendő holmén, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányinak Krisztusén, aki el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az időknek végén ti érettetek. Jézus Krisztus vállalta a halált érettünk bűnös emberekért, hogyha őszülők elfordulnak tőle. Megtörtént az elfordulás, és Jézus Krisztus utánunk jött, és lefizette a megváltás díjat, és lehetővé tette mindenki számára. Azonban mielőtt a golgotai áldozatra utalnánk, mielőtt arra, hogy Jézus Krisztus hogyan szenvedett és hogyan váltott meg bennünket, és hogy az ő áldozatában nekünk bűnbocsánat és örök élet lehetőségét nyújt fel, kínál fel mindannyiunknak. Mielőtt erről szólnánk, szeretném fellapozni Máté evangéliumát. Mi is történt Jézus Krisztussal amikor megkeresztelkedett, és keressége után elment, mint egy 40 napig bőtölt a pusztában, és 40. nap eljött a sátán, hogy megkísértse őt. A Jézus Krisztus kísértés történetében nagyon fontos dolgokkal találkozunk, és három fontos dolgot szeretnék először mindjárt, hogy lássunk. Olvasom. Így hangzik a Máté evangélium 4. rész 2. versétől. És amikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértés, és mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Óriási dolog ez. Megpróbálok nagyon egyszerű lenni. Mind a három kísértésnél Jézus Krisztus a Szentírással védekezik. Mikor lehet Isten szava, a Szentírás, a Biblia vétpajzs önöknek és nekem? Csak akkor, ha a Biblia szerint élünk. Mert a Biblia nem kabala, hogy viszem magammal és semmi bajom nem történik. A Bibliát nem csak olvasnunk kell, ahogy múlt alkalommal tanultuk, hanem megtartanunk azt, amit a Szentírásban Isten mond. És hogyha mi úgy élünk, akkor vétpajzs lesz Sátán kísértéseivel szemben, mint ahogy Jézus Krisztusnál is. Azonban Jézus Krisztus elmond még egy dolgot. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. A kiegyensúlyozott, boldog élethez ezen a földön nem elegendő csak a fizikai táplálék, hanem a lelki táplálék is. Ugyanolyan szükséges, mint a fizikai táplálék. Ezért, amikor a mi atyánkban imádkozzuk, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem elegendő csak a fizikai kenyér. És Jézus Krisztus nem csak a fizikai kenyérről beszél, hanem ugyanúgy beszél a lelki kenyérről. És ahogy minden nap szükségünk van fizikai kenyérre, hogy legyen fizikai erőnk, ugyanúgy minden nap szükségünk van lelki kenyérre, hogy legyen lelki erőnk. Azonban Sátán, amikor látta, hogy az első kísértést nem sikerült, nem élt célt, akkor újból jött. És így olvassuk. Ekkor felvívő őt az ördög a szent városba, és odahelyezi a templom tetejére, és mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, azért angyalainak parancsol feled, és kézen hordoznak téged, hogy meglöjtsd lábadat a kőbe. Mondta néki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Kedveseim, itt egy másik dologra szeretném, hogyha ráfigyelnénk. Ismeri-e Sátán a Szentírást? Igen, vagy nem? Egyértelmű, hogy igen. Mert Sátán is kapásból idézi a Szentírást, és azt mondja a Sátánnak, és Jézus Krisztusnak, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva. És a 6. versnek alatt ott van, hogy a 91. Zsoltárból idézi a Sátán ezeket a szavakat. Szeretnék most felvetni egy kérdést. Vajon a Szentírásra lehet kísérteni? És valójában lehetett kísérteni a Szentírás szavaival Jézus Krisztust is, és Sátán ezt megpróbálta. Múlt alkalommal tanultunk arról, hogy a Szentírás a Szentlélektől ihletett könyv, és Isten akarata van kinyilatkoztatva. Hát akkor hogy lehet a Szentírás szavaival kísérteni valakit? Sehogy. Hogy tehette ezt Sátán? Egyszerűen úgy, hogy megváltoztatta. Bizonyos részét kihagyta. Itt szeretnék egy másik nagyon fontos dologra felhívni mindenkinek a figyelmét. Sokan azt mondják, ugyan kérem, hogy minden egyházban a Szentírásból beszélnek, ez igaz. Sátán is ismeri. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a Szentírásból beszél valaki, hanem járjunk utána, hogy múlt alkalommal tanultuk, hogy úgy vannak-e azok, hogy úgy van-e pontosan. Mert ezért idézi Jézus Krisztus viszontzásul a Sátánnak, hogy viszont megvan írva, ne kísérsz az Urat, a te Istenedet. Azonban Sátán ebbe se nyugodott bele, hanem ezt olvassuk tovább, ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát, és azok dicsőségét is mondané ki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondané ki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Nagyon érdemes ezen is elgondolkodni. Sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, tudod mit? Én tudom, hogy te azért jöttél, hogy meghalj az emberiségért a Golgotán, és hogy visszaszerezd az embert, és az egész földet, és mindazt, ami rajta van, de ez túl nehéz út. Mester, én ajánlok neked egy sokkal könnyebb utat. Ne a Golgotán keresztül próbáld te visszaszerezni tőlem mindazt, ami itt van. Én ezt kész vagyok ingyen odaadni. Te csak egyet tegyél meg. Boruljál le előttem, és engem imádjál. Hadd kérdezzem, vétkezett volna Jézus Krisztus, ha leborul a sátán előtt? Igen. Ez sokkal könnyebb út lett volna Jézus Krisztus számára, mint a Golgotaiuk szenvedés és áldozata folytán hozni meg számunkra az üdvösséget. Jézus Krisztus melyiket választotta? A sátán által felkínált könnyű utat, vagy pedig az igazit, de a nagyon tövises és végül a kereszthalált? Melyiket választotta Jézus Krisztus? Ma is sátán megközelít, úgymond mindannyiunkat, nem is egyszer naponta, és kínálja számunkra az olcsó üdvösséget. Nem kell neked annyira ragaszkodnod a Szentíráshoz. Nem szőrszál hasogató az Isten. Legyél te szabad ember, éld a te szabad életedet. Itt-ott egy kicsit ragaszkodjál ahhoz, amit Isten mond, de nem kell éppen mindent megtartani, ami a Bibliában van. Kitől jönnek ezek a szavak? Isten mondja ezt el? Vagy ezen sátáni kísértés fényében láthassuk azt, hogy Jézus Krisztus, nem csak Jézus Krisztust közelítette meg a sátán 2000 évvel ezelőtt, hanem naponta így, hasonló módon közelít bennünket is, hozzánk is. Mivel Jézus Krisztus itt győzött a sátán felett, ekkor megkezdődött Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálatában a hatalmas küzdelem. Küzdelem azért, hogy ő vívja a csatát és győzzön. És Jézus Krisztus életében eljött az a bizonyos néhány óra a Golgotai kereszten. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy a Biblia beszámol arról, hogy csütörtökön éjszaka elfogták, amikor Gecsemáné kertjében imádkozott. Egész éjszaka vallatták, kora reggel halálra ítélték a zsidók, a zsidó magas tanácsa. És utána, mivel nem volt joguk halálos ítéletet véghez vinni, így Pilátus jóváhagyását is kellett kérni. Az is kimondta a halálos ítéletet Jézus Krisztus felett, és akkor elindultak a Golgotára. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus Krisztus meghalt, fel lett feszítve délelőtt 9 órakor, és délután 3 órakor meghalt. Vele együtt felfeszítettek még 2 gonosztevőt, azok nem haltak meg. Miért? Mert a felfeszített emberek leghamarabb 36 órai szenvedés után fejezték be. De voltak olyan emberek, erős fizikumúak, akik 40, 50, 60, sőt több mint 60 órán keresztül szenvedtek, mire beállt náluk a halál. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus olyan rövid idő alatt, alig 6 óra alatt, tehát a legrövidebbnek az 1/6 része ideje alatt meghalt a Golgotai kereszten? Azért, mert végső soron Jézus Krisztust a mi bűneink ölték meg. Magára vette az önök, az én és minden embernek a bűnét, mert ő mindannyiunkért meghalt. És mindannyiunk helyett elszenvedte a bűn büntetését, az örök halált, de ő feltámadhatott, mert ő nem létkezett, és ezért győzött, ő csak helyettes volt. Azonban, amikor belegondolunk abba, hogy maga az atya is elfordult, mert nem tudta elviselni azt a borzalmas szenvedést, amit Jézus Krisztus vállalt érettünk bűnös emberekért. És végül is elkeseredve felkiált kereszt szenvedésében Jézus Krisztus az atyához, és azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engemet? Egyedül volt a csatában, és ő meghalt. Most szeretném feltenni a kérdést, ki győzött? Jézus meghalt a Golgotán, a sátán ebben a küzdelemben, küzdelem után is élve maradt. Az győzött, aki meghalt, vagy pedig az győzött, aki élve maradt. Amikor itt a földön két ember élet-halál csatát vív egymás között, és folyik a csata, és az egyik agyonszúrja a másikat, a győztes az, amelyik élve marad. A Golgotán nem így történt. Ezért az isteni tervben nem mindig a mi logikánk szerint mennek a dolgok. A győztes a Golgotán meghalt, a vesztes a sátán élve maradt. És hála Istennek azért, hogy Jézus Krisztus kivívta a csatát, lehetővé tette mindannyiunk számára az örök életet, lehetővé tette azt, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinktől, bűnös szokásainktól, mert ő lefizette értünk a megváltás díjat. Amikor fellapozzuk a Szentírásból János evangéliumának 3. részét, és a 3. résznek a 16. versét, akkor itt értsük meg részben az Istennek határtalan, korlátlan, végtelen szeretetét, amellyel ő szeret bennünket. Így olvasom. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedveseim, az Atya úgy szeretett bennünket, bűnös embereket. Így mondja a Szentírás, úgy szerette Isten e világot. Melyik világot? Ott, ahol mindenki szereti az Istent. Istennek szolgál, neki engedelmeskedik, imádja őt és senki mást, és csak ő előtte borul le, és senki más előtt nem borul le. Ezt a világot szerette Isten? Vagy pedig azt a világot, ahol ölnek, lopnak, hazudnak, szidalmazzák a szeretet Istenét, engedetlenek, nem teszik meg azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Melyik világot szerette Isten annyira, hogy az egyszülött fiát feláldozta érte? Az utóbbit, vagy ott az, amit előbb felsoroltunk? Kedveseim, bennünket, bűnös embereket, akik olyan sokszor szomorúságot és fájdalmat okozunk teremtő és megváltó Istenünknek. De itt az ige azt mondja, hogy igen, ő szeretett bennünket, és azért adta az ő egyszülött fiát. Mennyi időre? Egy évre? 30-re? Vagy 33-ra, ahány évig itt élt a Földön? Vagy örökre? Az Atya örökre nekünk adta Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a Golgotán győzött. Halálával legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon. Így találjuk feljegyezve ezt a bibliai kimutatást, és ezt az igazságot a zsidókhoz írt levél 2. részének 14. versében. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Mivel győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Azt mondja, hogy az ő halálával megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Emlékezésünk elején olvastuk János első leveléből, a 3. részből, a 8. verset, de most csak a 2. felét hoznám, ahelyben ez áll. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Miért jött el Jézus Krisztus? Miért élt itt ezen a földön? Miért halt meg a Golgotai kereszten? Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Éppen azért, mert Péter apostol olyan határozottan és olyan egyértelműen elmondja apostolok cselekedetének 4. részében, 12. versében, olvasom. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Nincs más, aki megszabadíthat bűneinktől. Az ő élete, az ő életének a feláldozása, az ő halála az egyetlen ár, amely lehetővé teszi mindannyiunknak, hogy higgyünk Jézus Krisztus Golgotai áldozatában, és győzedelmeskedjünk vele együtt. Mert az előbb olvasott legszebb szövegéből a Bibliának, amikor azt olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és utána azt mondja, ha valaki hiszen ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Kedveseim, Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus helyettünk meghalt a Golgotán, bennünket helyettesített, és az ő áldozata által kaphatunk kegyelemből bűnbocsánatot, és ha benne hiszünk és őt követjük, akkor örök életet is. Hisszük-e ezt? Hisz ezen fordul meg minden. Az ár mindannyiunkért és mindannyiunk helyett le lett fizetve. Szeretnék egy történetet hozni, amikor Pált és Silás bebörtönözték a Filippi börtönben, és amikor az őr elaludt, az ajtók megnyíltak, és amikor felébredt, látta, hogy nyitva vannak az ajtók, és öngyilkos akart lenni, akkor Pál megszólította, és azt mondja, hogy semmi kárt ne okoz magadba, mit vagyunk, senki sem ment el a rabok közül. És amikor kivezette őket, akkor olvasom a Apostolok cselekedete 16. részének a 30. versében. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Kedveseim, Jézus Krisztus meghalt érettünk, hisszük-e ezt? Hisszük-e azt, hogy nincs más szabadulás, út, mód? Bűneinket semmi nem tud lemosni rólunk, csak egyedül az ő vére. Erről majd a következő alkalommal tanulunk. De éppen azért, mert Jézus Krisztus meghalt, hogyan tudom én megköszönni neki? Pénzen nem lehet bűnbocsánatot nyerni. Zarándoklással, akár térden kúszva, vagy hason csúszva, vagy mezítláb járkálva, nem tudunk bűnbocsánatot nyerni. Jézus Krisztus a szabadító. Nincs több, csak egy. Jézus Krisztusnak van egy nagyon szép tanácsa. Így olvassuk Máté Evangélium a 11. részének 28. versében Jézus szavait. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Kedves hallgatóim, meg tudjuk-e szívlelni Jézus Krisztusnak hívó szavát? Láttuk azt, hogy a megváltási tervnek az a célja, hogy bűnbocsánatot adjon mindannyiunknak. Ő ezt megtette. Az ő Golgotai áldozat által megtisztította a mennyet, meg akar bennünket tisztítani, embereket. Akarjuk-e, hogy Isten bennünk megvalósítsa az ő tervét? Hogy megszabadítson bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól? Szeretnénk? Ha igen, akkor fogadjuk el Jézus Krisztus hívását. Fogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe. Ő mondja azt, jöjjetek én hozzám. Nincs más, aki bennünket megszabadít a mi bűneinkből. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Kik? Akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én nyugodalmat adok nektek. Olyan rohanó az élet. Kedveseim, csak Krisztusnál van béke és nyugalom. Jöjjünk hozzá. Kérjük meg, Istenünk, költöz be a mi szívünkbe, és a te Golgotai áldozatod által tisztíts meg bennünket minden bűntől. Én szeretnék a tiéd lenni teljesen. Itt vagyok előtted, átadom magam. Fogadj el engemet, olyan, amilyen vagyok. Ő, a mindenható Isten, segítsen meg bennünket, hogy életünknek ezt a legfontosabb lépését most megtegyük. Adjuk át magunkat Jézus Krisztusnak. Imában kérünk segítséget ehhez. Drága jó Istenünk, szerető Atyánk, köszönjük neked, hogy te végtelenül szerettél és szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szeretetedet a te egyszülött fiat feláldozásában bizonyítottad. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad lett a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, aki meghalt értünk és helyettünk a Golgotai kereszten. Kérünk téged, költözzé be Jézus Krisztus a mi szívünkbe, hogy éljük a te életedet, hogy veled együtt mi is ellenállassunk Sátán kísértéseinek, és add, hogy mától kezdve egészen a tiéd lehessünk, és maradhassunk mind örökké. Amen.
1: 19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatok

igazak és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

0: találkozás Jézussal.
1: Van egyetlen egy szó, amire a mai ember rossz érzéssel gondol egy picit. Önök szerint melyik lehet ez a szó? A engedelmesség valóban így van, akkor egy formán jár a gondolatunk. A szeretet és az engedelmesség kapcsolatáról fogok beszélni. Arról, hogy lényegében ez a kettő nagyon is összefügg egymással. Szeretném az előadás első részében a szeretet kérdéskörét körüljárni, majd a második felében az engedelmességről beszélnék bibliai alapokon. Szeretném elkezdeni egy igaz történettel. Az UNESCO Romániában vizsgálatot hajtott végre kettő darab árvaházban, és nagyon érdekes volt a felmérésnek, a vizsgálatnak a végeredménye. Az volt érdekes ebben a két árvaházban, hogy az egyik árvaházban kialakult a gyerekekben a mozgásnak a képessége, másikban pedig nem. És elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon miért lehetett ez. És ahogy vizsgálódtak, eltelt néhány hét, és megdöbbentő volt a végeredménye ennek a vizsgálatnak. Abban az árvaházban, ahol a gyerekek tudtak járni, négy kézláb mászni, abban az árvaházban a gondozónők néha felvették a gyerekeket. Magukhoz szorították, megsimogatták, beszélgettek velük, játszottak velük, míg a másik árvaházban nem beszélgettek velük, nem simogatták meg őket, nem vették fel, amikor sírtak, hanem esetleg még be is csukták az ajtót rájuk, hogy ne hallják a sírást. A szeretet csodákra képes a gyerekeknél. De vajon a felnőtteknél is? Nekünk is van, ránk is van valamilyen hatása a szeretetnek, amit egymáson keresztül kapunk meg. Szeretnék egy idézetet hozni, én nagyon szeretem az idézeteket. Ez az idézet így szól. Ha olyannak veszünk valakit, amilyen, olyan is marad. Ha olyannak veszünk valakit, amilyenné válhat, olyanná lesz, amilyenné lennie kell. Jimmy Jones mondta ezt, de többféle formában hallottam már megfogalmazni. Mit is akar mondani ez az idézet? Azt, hogy nagyon is egymásra vagyunk utalva. Nagyon is fontos nekünk, embereknek, az, hogy mit gondolnak mások rólunk. Sokan próbálják ezt elhessegetni maguktól. De valaki biztos van az önök életében is, aki annyira nagy fontossággal bír, hogy számít az, hogy mit mond önökről. Biztos, hogy van ilyen. Van itt egy érdekes kérdés. Eddig az emberekről beszéltem. Most egy fontosabb területre kell, hogy evezzünk. Mit gondol rólam Isten? Mit gondol én rólam az Isten, aki megteremtett? Az, aki egy világegyetemet kormányoz, bolygókat irányít, hihetetlen távolságokban lévő bolygóknak az ura. Mit gondol ő én rólam? Biblia egy nagyon fontos dolgot mond el, egy nagyon-nagyon jó hírt mindannyiunk számára. Az előbb azt mondtam, hogy biztos vannak emberek, akiknek a szavuk fontos az önök számára. Most gondoljanak azokra az emberekre, akik valóban fontosak, akik valóban szeretik önöket. És hogyha összegyűjtötték egy csokorba ezeket, adjuk egy fél másodperc időt erre, hogyha összegyűjtötték egy csokorba, akkor szorozzák meg ezt több millióval. És akkor egy porszemet kapunk, ami hasonlíthat arra,

hogy hogyan szeret Isten minket. És Istennek a szeretete olyan, mint a tenger fövenye. Annyira szeret minket Isten, mint amennyire sok homokszem van a tengerparton. Nem tudom, hogy valaki vállalkozott-e már rá, hogy megszámolja. Mit gondol rólam az Isten? Azt olvassuk János első levele 4. fejezet 8. versében, hogy aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És ennek az ellentéte is igaz. Pontosabban másképp is fogalmazhatunk. Aki szeret, aki tud szeretni, van itt valaki, aki tud szeretni? Valakit az életében? Na, egyre több kéz van, most már kezdek megnyugodni, igen. Tehát aki szeret, az milyen ember? Az mit tud? Az felfogott valamit az Istenből. Miért? Azért, mert Isten az senki más, mint a szeretet. Nagyon nehéz ezt felfognunk olyan embereknek, akik sok-sok küzdelemben és reménytelenségben éljük le az életünket. De felvetődik a kérdés. Hogyan és milyen csatornákon keresztül kommunikál velünk az Isten? Milyen csatornákat használ arra, hogy elmondja, hogy szeretlek téged? Sok van. Én 3 szeretnék hozni, ami számomra nagyon fontos. Az első az számomra, amikor elképzelem, hogy Isten megteremtette Ádámot. Letérdelt hozzá. Tudjuk azt, hogy Jézus volt az, aki teremtett a János evangéliumában, a zsidókhoz írt levélben, és még néhány helyen olvashatunk arról, hogy Jézus teremtette meg a mi földünket, Ádámot és Évát is. Letérdelt mellé, amikor még csak egy halom földkupac volt, és elkezdte az ujjával simítani az arcát, fülét, az orrát, haját. Nem izgalmas? Olyan jó érzés arra gondolni, hogy talán én is lehettem volna ott. És végül is, hogyha belegondolunk, akkor mindannyiunkat megteremtett az Isten. És ahogyan Isten kommunikál ebben a kérdésben, az is nagyon szívet melengedtető és elgondolkodtató. Azt olvassuk itt ebből a kis részletből, hogy ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És betettem ezt az egy szót, és gondolkodtam rajta, hogy maradjon-e vagy nem. Azért, hogy uralkodjon. Ki ez az Isten? Ki ez az Isten, akinek fontos az, hogyha szembe jön az utcán valakivel, akkor saját magát lássa benne. Nem tudom, kivállalkozna arra, hogy a génjeit odaadja egy génbanknak, hogy klónozzák le őt, és hogyha 10 múlva az utcán jár, akkor saját magát látja egy nagy tömegben. Ugye milyen furcsa ez a gondolat? Isten megosztotta önmagát mi velünk. És megosztotta a hatalmát is. Megosztotta a hatalmát, és azt mondta Ádámnak, hogy egy szelet a tiéd az én hatalmamban. Uralkodhatsz. Persze azt hozzáteszem, hogy az Isten uralma az min alapul? Szereteten alapul. Szeretet uralma, ami másképpen úgy is lehet mondani, hogy szolgálat. Ez volt tehát az első, amire azt mondhatom, hogy Isten egy nagyon fontos impulzust ad nekünk. Nézzük a másodikat. A második az a Biblia. A Timóteushoz írt levélben azt olvassuk, héten hallottunk is már róla kimerítően, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Istennek van egy egészen konkrét üzenete itt ebben a szakaszban. Az, hogy nekem jobbnak kell lennem. Ha én ismerem Istent, akkor nekem egy olyan barátom van, aki az ő szeretetével engem meg fog változtatni. Isten formál minket, a jellemünket, a gondolkodásunkat, az egész lényünket. És a harmadik, legfontosabb impulzus, amit Isten, az Atya adni akart nekünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztuson keresztül szól hozzám.
Jézus Krisztuson akar mondani, keresztül akar mondani nekem valamit. Megint csak a kedvenc igerészem. Ez a Krisztus himnusz. Pál apostol idézi valakinek a tollából ezt. És így hangzik. Az a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, vagy engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Istennek egy fontos üzenete, hogy Jézust elküldi a világért. Jól mondtam? A világért is. De egy sokkal személyesebb az, amit Isten akar mondani. Értem? Hogy értem, küldi el Jézust. Nem tudom, belegondoltak-e már, mikor Jézus ott volt a kereszten. És mondták az írás tudók neki, hogy szállj le a keresztről, hogyha te Isten fia vagy. És Jézus jól tudta, hogy ha leszáll, akkor vége. Akkor kudarcba fulladt az egész küldetés. Vajon mire gondolt Jézus? Jó is kérdeztetném, hogy kire gondolt Jézus. Mindig arra gondolok, hogy én rám. Mert számomra ma itt fontos, hogy ő van. És hogy van reménységem. Ha ő nem lenne, akkor ki tudja, hogy hol lennék már. Nekem is nagyon vadregényes volt az életem, kalandos, erről nem akarok beszélni. De itt van ebben a szakaszban egy szó, amit már az elején is kihangsúlyoztam. Ez az engedelmesség. És olyan furcsa, nem? Jézus ki volt? Isten, ugye? Azt szoktuk mondani, hogy 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt Jézus. Tehát azt mondhatjuk, hogy ő Isten fia volt, isteni hatalommal rendelkezett. Mit kellett tenni Jézusnak, hogy a küldetés sikerüljön? Egyetlen egy szót szeretnék kérni. Engedelmeskedni? Az Istennek? Neki kellett, hogy engedelmeskedjen? De kinek? Mindig, amikor kérdéses probléma vetődött fel Jézus életében, akkor mit csinált? Elővette a Bibliát. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Biblia? Mit mond az Atya? És amikor ő ezt elolvasta, akkor tudta, hogy mi a válasz a kérdésre. De miért volt erre szüksége Jézusnak? Lehet, hogy zavart volt a gondolkodása időnként? Lehetséges, hogy Jézust is érintették a külvilágnak a negatív behatásai? Lehet, hogy őt is megzavarták különböző dolgok, amikkel ő találkozott? Szüksége volt neki egy vonatkoztatási pontra, amihez visszamehetett? Igen. Jézus minden nap órákat imádkozott. Tartotta a kapcsolatot. Az impulzusokat gyűjtötte be az Atyától, és olvasott. Jézus azt olvasta, hogy neki, bár ő Isten, engedelmeskednie kell az Atya utasításainak. Ez egy érdekes kérdés. Most ezt nem boncolgatom tovább, megyünk a következő szakaszára az előadásnak, hogy de mi az engedelmesség? Megnéztem az értelmező kéziszót, tehát nem sok jót mondott. Azt mondja, hogy valakinek az a tulajdonsága az, hogy engedelmes, illetve hogy az engedelmesség valakinek az a tulajdonsága, illetve magatartás, hogy engedelmes. Tehát jól megmagyarázta fából Vaskarika. És hoz egy példát. És ez nagyon, nagyon érdekes, mert aki nem hisz Istenben, az ezt gondolja az engedelmességről. Mert így gondolkodunk róla. Az engedelmesség az olyan, mint amikor a katona vakon követi a parancsot. Szeret valaki vakon parancsot követni? Hadd lássam. Voltak katonák? Itt biztos jó pár férfi van. Szerették azt, amikor a parancsnok minden ok nélkül beleküldte a sárba? Nem. És nem lehetett gondolkodni. A katonaságban nem kell gondolkodni, más gondolkodik helyetted. De Istennél az egészen másképp van. Mert ő bár fontos számára az engedelmesség, ő nem egy vak hitet kér, hanem gondolkodó kereszténységre tanít minket. Rómabeliekhez írt levélben Pál azt írja az újonnan megalakuló gyülekezetnek, hogy hála az Istennek,
hogy bár a bűnnek szolgáltatok, ne felejtjük el, nem rég alakult meg a római gyülekezet, és keresztelkedtek meg ott emberek, és adták át a szívüket Istennek. Tehát a bűnnek szolgáltatok idáig, most már viszont szívből engedelmeskedtek. Annak a tanításnak, amelyet kaptatok. Milyen tanítást vitt Pál apostol nekik? Milyen tanítást vitt nekik? Vajon miért vihetett? Jézus tanítását, az evangéliumot. Azt, ami Pált is arra indított, hogy ha emlékeznek, két nappal ezelőtt, amikor ő találkozott Jézussal. Na ezt a tanítást vitt el, Jézus él, és képes arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Ez az a tanítás, aminek a megtartása, az annak való engedelmesség megváltoztathatja a rómaiakat. Sikerült a rómaiaknak? Igen, azt mondja, hogy most már örülök, mert ti bűnnek szolgáltatok, és most már látom bennetek a változást. Teszem azt, valaki káromkodó volt, már nem káromkodik. Valaki tolvaj volt, már nem lop ezek után, hogy találkozott Jézussal. De menjünk tovább, hogy mit mond még a Biblia arról, hogy Istennek miért fontos, vagy fontos-e az, hogy engedelmesek legyünk. És itt egy következő lépést, egy nagy lépést teszünk, mert azt olvasom Péter első levele első fejezet 22. versében, hogy tisztítsátok meg lelketeket, figyeljenek, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül testvérszeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Ugye? Ugye, hogy összekapcsolódik? Ugye, hogy nem olyan két egymástól különálló fogalom ez? De az elejére szeretném a figyelmüket irányítani. Az a mondat első részére, első három szavára, tisztítsátok meg lelketeket. Nem arról hallottunk itt a héten, hogy mi nem tehetünk semmit? Hogy mi nem tehetünk semmit azért, hogy Istennél ott lesünk. Nem kell még egy-két pont sem, mert Istennek kell, Isten fogja adni az üdvösséget Jézus Krisztuson keresztül. Mégis Péter azt mondja, hogy meg kell tisztítani a lelkünket. Ez nagyon egyszerű. El kell határozni azt, hogy én mai naptól kezdve tiszta szeretnék lenni. Ez az Isten által kért legtöbb dolog, amit tehetünk. Egy elhatározás, egy döntés amellett, hogy más ember akarok lenni. Hogyha ez megtörténik, akkor Istennek van tere dolgozni az életemben. És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Jézusnak minden nap el kellett döntenie azt, hogy hogyan tovább. Ugye, ő tervszerűen dolgozott. Amikor az édesanyja Mária megkérte arra, hogy most itt tegyen csodát, azt mondta, még nem jött el az én időm. Tehát ő nagyon tudatosan dolgozott, és építette fel a munkáját, és az ő egész szolgálatát. Ez a tudatosság. Mondhatnám ezt a szót is. A kereszténységhez tudatosság kell. Az érzések nagyon jók, de sokszor rossz irányba vezetnek. Kell, hogy az érzéseket, az agyunk, ami át tudja látni, rendszerezni tudja a dolgokat, amik körülöttünk vannak. Az agyunk befolyásolja azt, hogy mit érzünk. Erre lehetne példákat mondani, kevés az időre, nem szeretném most ezzel húzni. Igaz, a zsidókhoz írt levél. Ez a legmegdöbbentőbb számomra a tanulmányozott témában. Azt írja 5. fejezet, 8. verse. Annak ellenére, ez a Szent István Társulati Bibliának a fordítása, tehát a katolikus fordítás. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, milyen fiú? Az Istennek a fia. A szenvedésből engedelmességet tanult. Nem akarom megmagyarázni ezt. Nem is tudom, de a Bibliában benne van. Az engedelmesség nagyon fontos része az életünknek. Fontos Istennek az engedelmességünk tehát. Fontos-e az, hogy mit mondunk az ő szavára? Hogy hogyan lépünk, jobbra vagy balra? Fontos-e ez Istennek? Vagy csak azt kéri, hogy szeressetek? Tehettek bármit, csak szeressetek. Szeretnék egy közvéleménykutatást tartani itt a végén. Itt
4 kapcsolati modellt állítottam föl, ezt nem találhatják meg egyetlen könyvben sem, és hogyha hiba van benne, akkor az én miattam van. Szeretném, hogyha átgondolnánk a következőket. Tételezzük föl, hogy van egy apa-gyermek kapcsolat. Vagy egy szülő-gyermek kapcsolat. Hogy a nőket is bevegyük a táborba, mert egyre több nő van, vagy sokkal több nő van, mint férfi, úgyhogy érdemes, hogyha bevonom a nőket is, mert aztán a végén nehogy valami bajom legyen. Tehát nézzük meg akkor ezt. Nézzük meg a kapcsolatrendszereket. Azt mondja, hogyha tételezzük fel azt, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban nincsen szeretet, az jó? Az nem jó. És nincsen korlátozás. Tehát nincs szeretet, nincs korlátozás. Mi lesz belőle? Tragédia. Azt lehetne mondani, hogy anarchia. Tehát igazából nincs, aki parancsol a gyereknek, ebből lesznek olyanok, akik feldöntetik a villamost, meg agyonrugdossák egymást, stb. Nézzük a másodikat. Nincsen szeretet, de van korlátozás. Ez jó? Miért nem jó? Azért, mert bár van egy határozott útirány, de nincs semmi, ami abba az irányba motiválná a gyermeket. Abba az irányba irányítaná őt. És ebből egy despotizmus lesz. Egy önkényuralmi állapot lesz a családban. Nézzük a harmadikat. Van szeretet, de nincs korlátozást. Ezt még magyar órán tudom a tanárnőmtől. Ez úgy hívják, hogy majom szeretet. Az, amikor nincs semmi kérés, csak egyszerűen adok a gyereknek, és ebből egy elkényeztetett gyerek lesz, aki nem tudja megküzdeni a maga harcét az életben. És van egy utolsó. Azt írtam ide, hogy van szeretet, és van korlátozás is. Melyiket választanák 4 közül? A saját életükre, a saját gyermekeik és családjuk jövőjének a sikere érdekében. Melyiket választanák a 4 közül? Elsőt? Másodikat? Harmadik? Esetleg a negyediket? Az jó, mert ez nem más, mint az Istennek a szeretete. És látom, hogy ki tudtuk választani a legjobbat ezek közül. Az Isten ilyen kapcsolatot akar velünk. Szeressük őt, de ez a szeretet ne álljon meg a szavakban, hanem teremje meg a maga gyümölcseit a gyakorlatban is. És végül szeretnék elmondani egy történet, ami nagyon fontos számomra. Ez a történet egy öreg bácsiról szól, aki haldoklott. Az ő gyermekeinél élt, és volt egy problémája. Nem tudta maga elé képzelni Jézust. Nem tudott imádkozni hozzá. És egy barátja azt tanácsolta, hogy fogj egy széket, és hogy ott fekszel az ágyadban, gondold azt, hogy ott van Jézus. És imádkozz hozzá. És elkezdett imádkozni. Teltek a hetek. Órákat imádkozott Jézushoz. Elképzelte, hogy ott van. Ott volt Jézus vajon? Bizony. Elképzelte, hogy ott van Jézus. És eljött hozzá a lelkész megkenni őt az utolsó kenettel. És elmondta neki, jó az, amit csinálok? Igen, jó, csak csinál tovább. A lelkész elment, és 2 nap múlva csörgött a telefonja. Családtagok voltak. És azt mondták, hogy a papa meghalt. Elkész már majdnem letette a telefont. És folytatta a hölgy. Úgy találtuk őt, hogy a feje rajta volt a széken. Úgy halt meg. Ez az igazi kapcsolat Istennel. Akkor így rá tudom bízni magam. Még a halálban is. Ez az imádságom, hogy csak a halálban, hanem az életben is tegyük meg ezt, hogy Jézusnak az ölébe hajtjuk a fejünket. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozhatjuk Isten értetadó igéit, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. Ahogy már többször is említettük azt, hogy Jézus Krisztus a példázatokban olyan igazságokkal foglalkozik, amelyet sehol máshol a Bibliában nem tudunk megtalálni. A mai példázata Jézus Krisztusnak mindössze egy szóból áll, a háló. Máté Evangélium a 13. részében találjuk a hálóról szóló példázatát elmondva, leírva a Bibliában, és először ezt a példázatot átolvassuk, és ezt szeretném, hogyha mélyen átgondolnánk ma este ezen az Isten tiszteleten. Így hangzik tehát Máté Evangélium a 13. rész 47-től az 50. terjedő versekben. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halfajtát összefogott, amikor megtelt a partra vonták a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is,

akkor a háló mindenféle fajta halat összefog. Mikor bekerítik a hálóval a halakat, azt húzzák a partra, és azt olvassuk az ígében, a példázatban, hogy leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták. Ez egy gyakorlat, ez egy valós történet, amelyet a halászok tesznek, de Jézus Krisztus mindjárt hozzáteszi, és azt mondja, így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Először is alapszintén figyeljünk meg néhány dolgot a példázatból. A háló az evangéliumot jelképezi. Az evangéliumot az egész világon hirdetik, és az evangélium mindenféle fajta embert megszólít, megszólítja a királyt, a nemest, az egyszerű embert, megszólítja a koldust, megszólítja a gyűlölködőt, az irigyet, a rágalmazót, mindenkit megszólít, még a betörő embert is, meg a gyilkos embert is megszólít, tehát minden embert összegyűjt. A halak az embereket jelképezi. Utána másik nagyon fontos elvet látunk ebben a példázatban, hogy a halál pillanatában senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést. Mert azt mondja, hogy a szétválogatás az a világ végén lesz, mert maguk az angyalok végzik majd az embereknek a csoportosítását. Ezért jegyeztem fel, hogy senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést a halál pillanatában. Minden a világ végén dől majd el, vagyis lesznek elkülönítve az emberek, akik tiszta szívvel szolgáltak Istennek, és az emberek, akik csak formaiasan szolgáltak Istennek. Az emberek szétválasztása Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Az ötödik dolog, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Testvéreim, nem ránk tartozunk ez a kérdés. Sokszor engemet, mint lelkész kérdeznek, mit gondolok én, hogy ki fog üdvözülni? Ez az ember üdvözül, vagy a másik ember elvesz? Ez nem ránk tartozik. Az, hogy ki fog üdvözülni, és ki nem fog üdvözülni, ezt majd Isten dönti el, és az angyalok véghez is viszik majd pontosan azt az ítéletet, amelyet Isten a mennyekben meghoz minden emberről. Ezért most próbáljuk elemezni magát a példázatot. Külsőleg megtért emberek azért fogadják el az evangélium üzenetét, hogy rossz hírbe hozzák az Isten igazságát. Mit jelent ez gyakorlatilag? Látjuk azt a Biblia tanítása szerint, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert. Az őszintén megtértek is, elfogadják az evangélium üzenetét, a félig megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, és csak látszatra megtért emberek is elfogadják az evangélium üzenetét, sőt, csatlakoznak is Isten egyházához. Ezért látjuk azt, hogy milyen céllal küldi el Isten népe közé a félig megtért embereket. Jézus Krisztus beszél erről, hogy mindenféle fajta embert összegyűjt az evangélium üzenete, de Sátán azért küld embereket az Isten egyházába, hogy azok rossz hírt hozzanak az Isten igazságára, más szóval még azt is, hogy szégyent. Nézzük néhány példát a Bibliából is, kedves testvéreim, mivel az evangélium üzenete minden embert összegyűjt, én ma Isten segítségével arra szeretnék rátérni, hogy a bibliai történetek hátterén lássuk meg azt, hogy félig megtért, vagy egyáltalán nem megtért embereket is elvezet és összegyűjt az evangélium. Először is az Ószövetségi Szentírásból szeretnék hozni egy történetszakaszt. Mózes második könyvének a 12. rész 38. versében azt találjuk, hogy amikor Izrael népe vonult ki az

egyiptomi fogságból, akkor látták az egyiptomiak, hogy Isten az ő népével, Izrael népével együtt van, megőrizte őket a csapásoktól, és semmit nem kellett tenni az első 9 csapás ideje alatt, és mégis Isten oltalmát érezték és tapasztalták, és a Biblia az idézett igehelyről ezt mondja, sok elegy nép is ment fel velük. Ezek az emberek nem voltak istenfélő emberek. Ezek pogány emberek voltak, és pogány emberek maradtak egész életükben. De látták, hogy Izrael népével velük van az Isten. És ők úgy gondolták, hogy ha Isten népe között, Izrael népe között lesznek, akkor ők is Isten áldásában részesülnek. Kedves testvéreim, ez nem csak 3500 évvel ezelőtt gondolkodtak így az emberek. Hát mondjak el egy tapasztalatot. 1963-ban hadsereget szolgálva Szkópjéban megtörtént a szkópjai földrengés, és reggel 5 óra 17 perckor történt, és utána, mire rendeződtek a dolgok, 7 óra táján levittek bennünket, hogy segítsünk Szkópjé lakosainak, levittek a városba kamionokon, és egész nap ott voltunk. És egy katonatársam, egy bajtársam, akivel sokat beszélgettem a Bibliából, ő is bibliaolvasó ember volt, csak sok mindent nem értett, és nem is volt világos előtte, de képzeljétek el, megfogta a karomat, és azt mondta, hogy Faragó, én veled leszek, mert téged megőriz az Isten, és engemet is veled együtt meg fog őrizni. Azért mondom, hogy ez a gondolkodás nem a megtérés, hanem az a gondolkodás, hogy látom, hogy valakivel vele van az Isten, akkor én is húzódok oda hozzá, vagy tudom, hogy Isten egyháza teljes igazságot hirdeti, én is szeretek oda tartozni, és én is velük akarok lenni, de csak azért, hogy Isten oltalmát érezzem, és tapasztaljam, és Isten áldásában részesüljek. Ez az elegy nép még egy formában jelen van a Bibliában, szintén Mózes 4. könyve 11. rész 4. versében, így nevező gyülevész nép. Sajnos a gyülevész nép sok bajt okozott a pusztai vándorlás alatt Izrael népe számára. Egy ilyen igehelyet olvassunk el, tehát Mózes 4. könyve 11.4, a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett. És Izrael fiai is újra síránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ád nékünk húst ennünk. Ki indította el ezt a nagy kérdést, ezt a kívánságot, hogy kicsoda ád nékünk húst ennünk a pusztában. A gyülevész nép. És a gyülevész nép mind hangosabb lett, hogy itt éhen pusztulunk el, és ezt a ritmust, ezt a hangnemet kiveszi át az egész Izrael népe a pusztai vándorlással. És végül felzajlik, felbojdul az egész nép, ugye több mint 2 millió ember volt a pusztában Izrael népe. A Biblia nem beszél arról, hogy ez az elegy nép, vagy a gyülevész nép mennyi volt, de lehet, hogy pár tízezer volt közöttük, és mégis a rossz ezekről az emberekről átragadt a többiekre, és a többiek is ugyanazt ismételték, zúgolódtak, kicsoda ád nékünk húst. 12 tanítvány között is volt egy Júdás. Ha figyelmesen olvassuk Júdás történetét, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva ő volt a bajkeverő. Én ma este nem Júdásról akarok beszélni, csak számos bibliai példát ragadok ki, hogy lássuk meg, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert, és Jézus Krisztus beleegyezett abba, sőt azt mondta, hogy jó, legyél te is a 12 tanítvány között, amikor Júdásról volt szó. Figyeljük meg, ahogy említettem, Júdás volt a bajkeverő. Lukács evangélium a 9. rész 46. versében azt olvassuk, azután vita támadt közöttük, a tanítványok között arról, hogy közöttük ki a nagyobb. Ki volt ennek a vitának az elindítója, Júdás.
sok-sok vitának, ami volt a 12 apostol között, Júdás volt az elindítója. Júdásról azért el kell mondanunk, testvéreim, azt, hogy Júdás szerette Jézust. Júdás tisztelte Jézust. Azonban, ami Júdásnál rossz volt, az az, hogy ő akarta irányítani nem csak a 11 tanítványt, hanem még Jézus Krisztust is. Ő akart a mindenkinek a vezére lenni. Különösen kidomborodott ez, amikor Jézus Krisztust szombaton este Betániában, Simon házában Mária Magdolna megkente. Ő volt az, aki megint a zúgolódást elindította, hogy jobb lett volna eladni ezt a drága kenetet, amivel Mária Magdolna megkente Jézus Krisztust az ő halálára, és a pénzt a szegényeknek odaadni, mint hogyha ő nagyon sokat gondot viselt volna a szegényekről. Megint a bajkeverő. Ez csak egy példát hozok, egy-két példát hozok, hogy lássuk meg, hogy a bajkeverést végezte Júdás egész idő alatt. Amikor Jézus Krisztus védelmébe veszi Mária Magdolnát, és azt mondja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, de ez az én halálomra kent meg engemet, akkor Júdás megsértődött, és még az este, tehát szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe, és előző szombaton este elment a papokhoz, és azt mondta, mennyit adtok nekem azért, hogy Jézus Krisztust a kezetekbe adjam. Nem ő szabta meg a 30 ezüst pénzt. Egyszerűen árulóvá lett. Azonban Jézus Krisztus ezt mondja Júdásról, ami nagyon érdemes mélyen átgondolni, a főpapi imájában János Evangélium a 17 rész 12. versében. Akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Ha az evangéliumban megfigyeljük, hogy 3,5 éven keresztül Júdás mennyi bajt kevert Jézusnak egyik oldalról, a másik oldalról figyelemmel kísérjük azt, hogy Jézus Krisztus mennyit fáradozott Júdás megmentésért, akkor elcsodálkozunk. Én úgy gondolom, hogy senki emberfia nem lett volna képes annyi türelmet, annyi szeretetet, annyi jóságot tanúsítani Júdás iránt, mint amit Jézus Krisztus tett. És azt mondja Jézus Krisztus főpapi imájában, hogy a főpapi imáját Jézus Krisztus az utolsó vacsora után mondta el, ami azt jelenti, hogy Júdás már elhagyta őket, már elment a főpapokhoz, mert tudta, hogy Jézus Krisztus sok időt szeret tölteni Gecsemáné kertjébe, és ott majd átadja nekik Jézus Krisztust. És ez az imádság, a főpapi imádsága Jézus Krisztusnak az utolsó vacsora után volt, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy akiket nékem adtál, azokat megőriztem. Senki el nem veszett, de nem tudta mit kezdeni Júdással. Hogyan nevezi? Veszedelem fiának. Ez egy nagyon elgondolkodtatott meghatározás, hogy veszedelemnek fia. Azonban nem csak ilyen példákat találunk. Én kész akarva ma este olyan személyeket említek meg, akiket az evangélium magával ragadott. Megszerették az evangéliumot, de nem engedték meg magukban azt, hogy Szentlélek elvégezze a változást. És kedves testvéreim, mivel Jézus Krisztus ebben a példázatban, a hálóról szóló példázatban ezt domborítja ki, nem elég külsőleg elfogadni az igazságot. Szívből kell elfogadni az igazságot. Két olyan embert említ a Biblia, többet is, és néhányat még szeretnék majd hozni, Hymenaios és Alexandros. Ki volt ez a két ember, és mit ír a Biblia erről a két emberről, sőt még egy harmadikról is, Pál apostol Timóteushoz írt első levelében ír róla, először az első rész 19 és 20. versében. Ezt tanácsolja Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak. Tartsd meg a hitet,
és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a híd dolgában hajótörés szenvedtek. Ezek közül valók Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, figyeljük meg először a tanácsot, amelyet Isten fiatal munkatársának adott Pál apostol által, de nem csak nekik, hanem mindannyiunknak, akik ma este is itt vagyunk. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Kedves testvéreim, az igazi hit és a jó lelki ismeret megtartása nélkül az evangélium üzenete halott fog maradni számunkra. Ez mit jelent? Ha mi nem fogadjuk be az Isten evangéliumának elveit, és azt nem gyakoroljuk a mindennap életünkben, akkor mi is ehhez a két emberhez hasonlóan ott leszünk, és hallgatjuk Isten igéjét, de nem engedjük meg, hogy bármilyen változást vigyen véghez. És itt azt mondja, hogy amelyeket egyesek elvetettek, mit vetettek el? A hitet is, és a jó lelki ismeretet is. És azért a hit dolgaiban hajótörés szenvedtek. Kedves testvéreim, én abban a reményben állok ma este előttetek, hogy senki közülünk nem azért jött el a mai Isten tiszteletre, hogy csak hallgassa az igét, és hajótörés szenvedjen, hanem azért jöttünk el ma este, hogy lássuk meg, hogy Istennek az a célja, hogy mi elfogadjuk az evangélium igazságának elveit, éljük azt, és örök élet részesei lehessünk. Ezért jöttünk el? Figyeljük meg, hogy ezek a Hümenaiosz és Alexandrosz is, akikről Pál apostol itt ír, azt mondja, hogy akiket átadtam a sátánnak. Mit jelent Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy ezt a két férfit, lehet az nő is, de itt most két férfiről van szó, átadtam a sátánnak. Mire utal itt? Jézus Krisztus tanít bennünket Máté evangélium a 18. részében az egyházfegyelemre. És ezért abban az összefüggésben látjuk, hogy átadta a sátánnak, lemondott róluk, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, nem csak káromkodással lehet káromolni az Istent. Nem csak akkor káromoljuk, azzal káromoljuk az Istent, hogyha szídjuk másnak az apját, vagy az anyját, vagy magát, az Istent, vagy a hét szentséget, vagy nem tudom én mit. Káromolhassuk az Istent úgy is, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, de mi másképp cselekszünk. Sajnos a sátán pont erre akar rábírni bennünket. Sátán nagyon jól tudja az ember felépítését. Nagyon jól tudja azt a sátán, hogy az emberből az Isten félelmet nem tudja kiirtani. Még a legnagyobb kommunisták, vagy a legnagyobb ateisták is, amikor bajba keveredtek, akkor Istenhez könyörögtek. És a sátán nem is próbálja azt megtenni egy embernél sem, hogy mi ne féljük az Istent. Ne imádkozzunk, ne legyünk vallásosak, de arra nagyon ráfigyel, hogy ne éljünk mindenben összhangban az isteni elvekkel. Kedves testvéreim, hogyha Isten szent lelke eléri nálunk azt, hogy mi belássuk, hogy nekünk jellemváltozást kell véghez vinnünk. Jellemünket, életünket, hitünket, meggyőződésünket és szavainkat, életünket összhangba kell hozni az isteni elvekkel. Ha ezt nem hozzuk össze, akkor mi konkoly vagyunk a buza között. Nagyon figyelemre méltó, ami még tovább fel van jegyezve ezzel kapcsolatban, Timotoshoz itt második levél második részében, a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki. Kedves testvéreim, mit jelent az, hogy a szentségtörő és üres fecsegők elől pedig tér ki? Ezt népnyelvén úgy nevezik, hogy pletyka, rágalmazás,
rágalmazni az egyik embert a másik ember előtt, a másik embert pedig az egyik ember előtt. Azt mondja a Pál apostol, Isten lelkétől ikletve, hogy kerüld ezeket az embereket. Ne legyünk azok, akik káromoljuk, akik másokról beszélünk az ő hátuk mögött. Mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe. Kik? Azok, akik szentségtörők és üres fecsegők. És szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Kedves testvéreim, elmondok egy konkrét történetet, ami lehet, hogy 80-90 évvel ezelőtt történt. Gulyás, tudjátok, hogy kit neveztek Gulyásnak régen? Marth Hacsorda pásztort. Vasárnap nagyon szeretett volna elmenni a vásárba. És azon törte a fejét, hogy hogy tudna elmenni, de vasárnap is a gulyát, a teheneket hajtani kellett a legelőre. Szombaton este, naplemen körül hajtsa haza a teheneket a faluba, és az első roskadozó ház előtt egy kis sámlin ül egy asszony. És azt kérdezi tőle, néni, maga már elég idős személy, tud ön titkot tartani? Fiam, hogy ne tudnák, az élet megtanított engemet arra, hogy titkoktartó legyek. Ha tud titkot tartani, akkor elárulok magának egy titkot. Melyik titkot? Azt, hogy holnap mindazok, akik kiengedik a tehenet a legelőre, azoknak jönnek a fésűsök, háború után lehet, hogy emlékeztek rá, tehén szarvából készítették a fésűsök a fésűt. Minden tehénnek a szarvát levágják. Másnap kürtöl a gulyás, másnap reggel egyetlen egy tehén sem ment a legelőre. Tanít ez valamire? Titoktartó volt az a személy? Nem. Hányan tudták meg a faluban reggelre? Én még egyszer olvasom, látom, hogy elmosolyodtatok. Megvan az ok, hogy elmosolyodj, de azért hozom az igét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz, akit már az előbb említett az ige, és egy másik ismeretlen, Filetosz, aki az igazság kérdésében eltévejedtek. Ismerték ezek az emberek az igazságot? Igen. Mi történt velük? Eltévejedtek. Miben tévejedtek el? Amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Azt jelenti, hogy az első században voltak keresztény emberek, akik ezt hirdették. Azonban lépni szeretnék tovább. Még egy személlyel, egy újszövetségi szentírásban található személlyel találkozunk, ez Diotrefész. Ki is volt ez a Diotrefész? János harmadik levelében olvassuk a 9. és a 10. verset. Itt figyeljük meg, hogy 6 dolgot sorol fel, és erre figyeljük fel. Diotrefész, aki köztünk elsőbségre vágyik. Ki volt az, aki elsőbségre vágyott a mennyben? Sátán. Nem fogad el minket, ez a második. Ezért, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel. Amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. Figyeljük meg, kiket rágalmazott gonosz szavakkal? Az egyház vezetőit. De nem elégszik meg azzal, hogy rágalmaz bennünket, negyedik, hanem maga sem fogadja be a testvéreket. Ötödik, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben. Azokat, akik be akarták fogadni a testvéreket, azokat is ez a Diotrefész megakadályozza. És kiveti a gyülekezetből? Kiket vet ki? Az őszinte hívőket. Kedves testvéreim, ezt az igét azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy az első században is a háló, az evangélium hálaja mindenféle fajta embert összegyűjtött. Ezért Pál apostol már előre figyelmeztette még az ő életében az efézusi hívőket, amelyeket apostolok cselekedete 20. rész 29. és 30. versében találunk,
Pál apostol azt mondja, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok. Kiket nevez gonosz farkasoknak? Azokat az embereket, akik látszatra fogadják el az evangéliumot, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Kedves testvéreim, ezzel az igazsággal, amit Jézus Krisztus a háló példázatában elmond, tisztában kell lennünk a 21. században is. Amióta elindult a kereszténység, vagyis amióta Isten elhívta Izrael népét, mindig voltak, akik az ellenségnek szolgái voltak, úgy Izrael népe között, mint mindenhol. Jézus a példázatban azt mondja, hogy nem minden embert vezet Isten a gyülekezetbe. Ez egy nagyon elgondolkodható kijelentés, ezért vetik meg sokan az evangéliumot, mert nem látják az egyház minden tagjának életében megvalósulni az evangélium jellet. És kedves testvéreim, én arra tanácsolnák mindannyiunkat, magamat is és benneteket is, ne a másikba keressük a hibát, hanem magunkban. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Itt falun ezt könnyen meg lehet érteni. Ismeritek ezt a mondást? Biztos, hogy mindenki a saját háza előtt söprögessen. Ismeritek ezt a mondást, közmondást? De láttatok-e itt a faluban reggelre sok hó esett, hogy a gazda kimegy, és elsöpri a szomszéd háza előtt a havat, a saját háza előtt pedig nem. Pedig mit könnyebb nekünk? Saját házunk előtt söprögetni, vagy másik háza előtt? Mit könnyebb másik életébe vájkálni, vagy a sajátunkat? Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ebben a példázatban tanít bennünket arra, hogy először saját házunk előtt söprögessünk. Saját életünket nézzük meg, saját életünket hozzuk össze az isteni elvekkel. Miért? Mert nagy felelősség nyugszik azokon, akik ismerik az igazságot. Én úgy gondolom, hogy ismerjük az igazságot, mindannyiunkról elmondhatom, akik ma este itt vagyunk. Szeretnék hozni Jézus Krisztus ajkáról elhangzott szavakat Máté 18. rész 6.-7. versében. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül gyermekekre utal, akik énben nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Kinek jobb? Kinek jaj? Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jajjanak az embernek, aki által a botránkozás esik. Kedves testvéreim, csak mai napra utalok. Mai napon, vagy az elmúlt héten megbotránkoztattam-e az én magaviseletemmel, vagy szavaimmal másokat? Gondolkodjunk el, mert azt mondja, hogy aki pedig megbotránkoztat, annak jobb lenne, hogyha malomkövet tenne a nyakára, és menne a tengerbe. Jézus Krisztusnek ez a szava rettenetesen erős. Sokan azt gondolják, mivel bűnösök vannak a gyülekezetben, én nem megyek oda, vagy pedig Isten elnézi a bűnt. Sem az egyik, sem a másik döntés nem helyes. Kedves testvéreim, amikor én elindultam az igazság útján, akkor engemet Jézus érdekelt. Nem azok, akik a gyülekezetben vannak, hanem Jézus és az ő igazsága. És ha ki akarunk tartani mindvégig Krisztus mellett, akkor ezt tegyük. Nem a tekintély, a tisztség vagy a társadalmi rang teszi az embert emberré. Sőt, még itt hozzáteszek még egy szót. Nem a vagyon, a pénz teszi az embert emberré, hanem mi az, ami embert emberré tesz. A Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. Jellemnek van értéke, és jellemnek lesz értéke. Éppen ezért hozok Krisztus példázat című könyvből két idézetet. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Emlékeztek, hogy erről tanultam? Azonban most jön a mai példázattal kapcsolatos mondat, a rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a partra, hogy ott osztályozzák őket. Mikor lesznek rossz halak elválasztva a jó halaktól? Kik fogják ezt tenni? Az angyalok. Mikor? A világ végén.
Utána még egy mondatot szeretnék az idézett könyvből, a 78. oldalról hozni. Ezek a példázatok azt is tanítják, hogy az ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Mit jelent ez a mondat, hogy az ítélet után nem lesz kegyelem idő? Először maga ez a fogalom, hogy kegyelem idő. Addig kaphatunk bűnbocsánatot, amíg Jézus Krisztus közben jár érettünk, fenn a mennyben, és amíg közben jár érettünk, addig tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát, és készül eljönni, megítélni minden embert a földön, akkor hiába könyörögünk, bocsánatért, hiába esdekelünk, hogy változtasd meg az életemet, jellememet, gondolkodásomat, örökre késő. És ahogy itt olvastuk, ezek a példázatok azt is tanítják, hogy ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Amikor az evangélium hirdetése befejeződik, a jókat és a gonoszokat külön választják, és akkor mindkét csoport sorsa örökre eldőlt. Kedves testvéreim, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy most, ebben az életben tegyünk meg mindent. De hogyan? Ezt a csodálatos tanácsot szeretném olvasni Timóteushoz írt első levél 5. rész 24. verséből. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók. Előttük mennek az ítéletre. Némelyeket pedig hátulról követnek. Mit jelent ez? Először az igét szeretném érthetővé tenni, és utána feltenni a kérdést, hogy melyiket szeretnénk mi megélni. Vannak emberek, akik beismerik a bűnüket. Nehéz ez? Nehéz kimondani, hogy én vagyok a hibás? Próbáljuk végig gondolni az életet. Képesek voltak még férj és feleség is összeveszni, hogy nem én vagyok a hibás, hanem te, mert mindig a másik a hibás. De vannak emberek, akik beismerik bűneiket. És ha beismerjük bűneinket Istennek, és bűnbocsánatét könyörgünk Istenhez, akkor Isten megbocsátja a mi bűnünket. De némelyeket pedig hátulról követnek. Igazoljuk minden rossz dolgunkat. Még ha rossz is, akkor is azt mondjuk, hogy mi ezt jól tettük. Akkor ott van a hátunk mögött a bűn. Melyiket szeretnénk megvalósítani az életünkben? Megvallani hibáinkat és bűneinket, vagy igazolni a hibáinkat és bűneinket? Az elsőt, vagy a másodikat? Másodikat, elsőt. Ne igazoljuk magunkat. Valljuk meg bűneinket Istennek, és Isten segítségével szabaduljon meg tőlük. Isten mindenkit szeretne megmenteni. Meg tud-e menteni? A Bibliában azt olvassuk Timóteushoz írt első levél második rész harmadik, negyedik versében, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Kedves testvéreim, mit akar Isten? Hogy hány ember üdvözüljön? Minden? Azt írja a Biblia? Igen. És minden ember üdvözülni fog? És miért nem fog minden ember üdvözülni? Azért, mert nem akarja azt, amit Isten. Azért, mert azt akarjuk sokan, mint Júdás, megváltoztatni Jézust. Elmondok egy nagyon szomorú tapasztalatomat. Szabadkán, Szabad Egyetemen sorozatot tartottam, nagyon sok ember eljárt, nem tudom, harmadik, negyedik este odajön hozzám egy jól öltözött hölgy, és azt mondja nekem, Faragó lelkész, nekem vannak írásaim, ha holnap elhozom, megígéri nekem azt, hogy elolvassam. Kérdeztem, hogy mennyi? Körülbelül 40 oldal A4-es formátumban. Mondom, elolvasom. Következő este elhozta, átvettem, és azt ígértem neki, hogy a holnapi esti istentiszteletre elolvasom, és leülök együtt beszélgetni. Nem is szeretnék egy mondatot sem idézni. Tele volt énnel. Ezzel mindent elmondtam. És odajön hozzám az előadás után, mikor elköszöntem a jelenlevőktől, leültünk, és kérdezi, elolvasta? Mondom, igen. Mi a véleménye? Azért imádkoztam, hogy Istenem adj értelmet, bölcsességet, hogy helyes irányba tudjam vezetni ezt a szemét. Azt kérdeztem tőle, szoktál olvasni a Bibliát? Azt mondja, nem. Kérdezem, miért nem? Azt mondja, azért, mert én bennem Isten lakozik.
És amit én mondok, az Isten szava. És amit én leírtam ezen papírra, ez fontosabb, mint a Szentírás. El lehet-e jutni így az igazság ismeretére? Ha az én véleményemet magasabbnak, nagyobbnak tartom, fontosabbnak tartom, mint amit Isten a Szentírásban mond. Kedves testvérem, nagyon sok Bibliát ismerő ember ezért fog elveszni. Mert tudja az igazságot, tudja, hogy mit kellene tenni, de ő fontosabbnak tartja a saját véleményét. Ezért mondja Jézus Krisztus Pál apostol által, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De nem fog mindenki üdvözülni. Ebben az életben dől el mindannyiunknak a sorsa. Ezékiel próféta könyvében azt találjuk a 33. rész 11. versében. Mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és érjen. Térjetek meg gonosz utaitakról, miért halnátok meg, ó Izrael háza? A megtérés az az életben történik, a halott emberek már nem tudnak megtérni. A megtérés szó a gondolatok megváltoztatását jelenti. Gondolatváltozás pedig csak az élő ember tud, és az élő ember tudja megvalósítani. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. A hálóról szóló példázat ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket. Hadd olvassam Isten kérlelését Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. verset. Rendhagyó ez a kérlelés. Először elolvasom a szöveget, és utána testvéreim, szeretnék néhány szóra felhívni figyelmeteket. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, választ azért az életet, hogy élhess, mint a te magod, vagyis a gyermeked. Kedves testvérem, figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a roppant komoly felhívást. Mit hív bizonyságul Isten ellenünk? A mennyet és a földet. Áll a menny és a föld? Áll. Akkor ez a felhívás mai napig is érvényes? Igen. És azt mondja, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Melyik életet adta Isten mindannyiunk elé, és melyik halált adott Isten mindannyiunk elé? Az örök életet és az örök halált. Nem a földi életről, és nem az ideiglenes halálról beszél, hanem az örök életet tette elévünk, és az örök halált. Az áldást és az átkot. És Isten tanácsol bennünket, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, vagyis mind a te gyermeked. Kedves testvéreim, ma este mit fogunk választani? Az örök életet, vagy az örök halált? Az Isten áldását, vagy az Isten átkát? Kedves testvéreim, a mennyek országába nem lehet úgy eljutni, hogy egyik lábunkkal a széles úton járunk, a bűn útját járjuk, másik lábunkkal pedig az igazság útját. Miért? Mert az életbe és a halálba vezető út nem két sínpár, nem párhuzamos, hanem ellentétben van. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert mindannyian a bűn útjára születtünk. Mindannyian halálra ítéltek vagyunk születésünktől fogva. És ezért Isten azt mondja, hogy térjetek meg. A megtérés pedig azt jelenti, hogy ha valaki, megyünk egy irányba, és valakinek az ismerésnek a hangját halljuk, akkor először mit teszünk? Megfordulunk. Nem haladunk többé a bűn útján, haladunk a Krisztus útján. Tehát vagy az életre megyünk, vagy pedig a halálra megyünk. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. Csak azok pusztulnak el, akik elutasítják Isten kérlelő szavát. Készek vagyunk elfogadni Isten megtérésre hívó szavát. A hálóról szóló példázatban Jézus Krisztus erre hívja fel a figyelmet. Milyen halakat gyűjt össze az evangélium hálója? Jókat is, meg bűnöseket is. De Jézus Krisztus ebben a példázatban megtérésre hív bennünket.
A bűn ideiglenes a világegyetemben. Miért? Azért, mert aminek van kezdete, annak vége is lesz. A lázadás Sátán szívében és Sátán részéről elkezdődött a mennybe. A lázító és a lázadók meg lesznek semmisítve, ezt mondja a Szentírás. Aki az engedetlenséget választja, az a halált választja. Aki pedig az engedelmességet választja, az az életet választ, és az igazságot. Melyiket akarjuk, testvéreim, választani? Az engedetlenséget és a halált, vagy az engedelmességet és az életet? Kitől függ, hogy örök életre jutunk, vagy örök kárhozatra? A szomszédomtól, a szüleimtől, a gyerekeimtől, vagy az én döntésemtől? A mi személyes döntésünktől. Jézus második eljövetelekor az Isten dicsőségétől némelyek elváltoznak, mások megsemmisülnek. Miért? Ez a nagy kérdés. Sokszor olvastam a Bibliában, és ezzel szeretném ma esti emlékedésünket befejezni. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus dicsőségben jön el, és attól a dicsőségtől némelyek romolhatatlanságra változnak, mások pedig megsemmisülnek, akkor miért történik ez? Miért történik az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek megdicsőülésben részesülnek, mások pedig örök kárhozatban? Egyetlen egy válasza van a Bibliának erre. Azok az emberek, akik megszabadultak a bűntől, azok elváltoznak, megdicsőült testet kapnak, ezt mondja a Szentírás. Azok az emberek, akik benn megmaradt a bűn megsemmisítésével megsemmisül az ember is. Mit szeretnénk? Engedelmességet, örök életet, engedetlenséget vagy örök halált? Ezt mindannyian mi döntjük el. Ahogy olvastuk, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Ebben segítse meg mindannyiunkat az ő kegyelméből. A mindenható örök Isten. Amen.

királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm újra kedves nézőinket és hallgatóinkat a Láthatár mai adásában. Sokan gondolják úgy, hogy egy dietetikus családjában minden étkezés tökéletesen megtervezett, a gyerekek örömmel megesznek minden zöldséget, és a konyhában mindig a legnagyobb rendben zajlik minden. De vajon valóban így van? Mai műsorunkban három dietetikus édesanyával beszélgetünk már másodjára arról, hogy milyen kihívásokat, örömöket és tanulságokat hozott számukra az anyaság, és hogyan fonódik össze a szakmai tudás a mindennapi családi élettel. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, László Anit

0: úgy kell etetni. Vagy arról, hogy a természet a törvényeit követi, és a gyerek nem biztos, hogy azokat a tankönyvi ajánlatokat követi, amiket megtanultatok. Így megismertük azt is, hogy néha alkalmazkodni kell, néha figyelni kell a körülményekre, a testünkre, a gyerekeinkre. Az utolsó kérdés pedig az óvodai iskolai időszakról szólt, és még nem folytatjuk ennek a kérdésnek a menetén tovább a beszélgetésünket, hanem felteszek egy másik kérdést, ami a nőket nagyon illeti, és nagyon foglalkoztatja, és főleg az anyaság idején, a babavárás idején, vagy akár előtt is, biztos vagyok benne, hogy sokan gondolkodnak ezen a nők közül, mégpedig a saját testképükről, arról, hogy hogy fog változni a testük a várandóság alatt, mit fog igényelni ez a testváltozás, majd a várandóság után, a nehézségeket, kihívásokat, fogyókúrát, diétát. Érdekelne az, hogy ti ezt a részét hogy éltétek meg a várandóságnak, a gyerekvállalásnak? Voltak aggodalmaitok, vagy konkrétan tudtátok, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy a testképet fenntartsátok, megelégedettek legyetek önmagatokkal? Ugyebár az elmúlt adásban említettük azt is, hogy szakemberekként titeket nagyon könnyen elítélnek az emberek az alapján, ahogyan kinéztek, tehát hogyha jól néztek ki, szépek vagytok, a testalkatotok edzett és vékony, akkor már rögtön az emberek azzal társítanak a gondolatban, hogy nagyon jó szakemberek vagytok, nagyon jó tanácsokat tudtok adni. Azonban a természet könnyen fel tudja írni ezeket a dolgokat, és nem biztos, hogy ami nekem működik, vagy XYZ-nek működik, az mindenkire ráillik, vagy mindenki azzal a testalkattal rendelkezik, vagy természeti adottságok. Úgyhogy megkérlek, hogy kezdésként erről beszélgessünk. Hogy éltétek meg a várandóságot ebből a szempontból, vagy akár ezt az időszakot megelőzően voltak-e már gondolataitok testképről?
1: Hát én a múltkori adásban is elmondtam, hogy nagyon nehezen éltem meg, főleg a második terhességnél, mivel nekem kicsikoromban volt egy nem is annyira kicsikoromban, mert 14 évesen azért nagyon nagy túlsúllyal rendelkeztem, amiután történt nálam egy nagyon nagy fogyás, és onnantól kezdve nagyon odafigyeltem ugye arra, hogy mit eszek, hogyan táplálkozok, mennyit mozgok, mennyit pihenek, tehát így nagyon odafigyeltem az életmódomra, és innen jött az, hogy dietetikus legyek, tehát nekem mindent ez jelentett, hogy a táplálkozás és a sport, és azért választottam ezt a szakmát is, és ezért én már terhességek előtt nagyon pánikoltam, hogy ugye tudjuk, hogyha valaki hízékonyabb, akkor a terhességnél is azért lehetnek nagyobb problémák is, elhízások, mint egy olyan személynél, aki genetikailag már nem annyira hízékony. Bizonyos étkezési problémákon is átmentem, mint anorexia, bulémia több éven keresztül, ezért nagyon aggódtam emiatt. Most már úgy gondolom, hogy egy picit nyugodtabb vagyok, mert ugye a tudással rendelkezek, hogy hogyan lehet visszajutni egy bizonyos normál testsúlyba, így a második terhesség után is, de ez úgy gondolom, hogy emberek vagyunk, és társítani kell egy ambícióval, egy nem elég csak a tudás, tehát kell is alkalmaznunk ezt, és nem minden esetben könnyű. Még úgy gondolom, hogy az első gyermeknél sokkal könnyebb volt visszajutni egy normál testsúlyra, és a szervezet azért csinálja a dolgát, tehát nagyon okos, és tudja a testünk, hogy mi a feladata, és hogyha egy picit odafigyelünk egy egészséges táplálkozással és mozgással,

0: akkor még hogyha az alvás nem is annyira működött úgy az első években, azért csak tette a dolgát a szervezetem. Addig úgy gondolom, hogy ez a második terhesség, amikor már plusz még egy gyerek, nem tudunk annyit aludni, azért sokkal nehezebb, és észrevettem, hogy nagyon sok nőnél a második terhesség azért egy nagyobb kihívást jelent. Ez szerintem az időhiány is, ami megpecsételi ezt. És plusz még, ugye, hogyha már voltak ilyen testkép problémáink, akkor már maguk a kliensek is, amikor jönnek, és ahogy a múltkor is mondtam, bizonyos tekintetet vetnek, hogy vajon most az adott szakember miért vesz fel súlyt magára, vajon nem tudja alkalmazni, amit próbál tanítani, akkor ez így úgy gondolom, hogy lelkileg egy elég nehéz dolog lehet, amit türelemmel és a kitartással kell kezelni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azért mi magunknak is elmondjuk, hogy minden rendben lesz, kell folytatni a sportot, a táplálkozást, és ugye nem egy hónap alatt jönnek fel ezek a kilók, hanem 9 hónap alatt, és legalább 9 hónapot kell adni a szervezetünknek ahhoz, hogy helyre is jöjjön.
1: Ez a türelem, ez nagyon-nagyon fontos, úgy vélem, most még nem estem át a másik felére, hogy ugye most még nem kellett fogyókoráznom, a szülés után fogyókoráznom, viszont ezt a türelmetlenséget tapasztaltam így a kabinetben is sokszor, ugye jöttek az anyukák, muszáj lefogyni, mert ilyen-olyan, nem tudom, esemény van a családban, vagy esetleg topmodell volt azelőtt, és akkor most ugye azt nagyon nehezen éli meg lehet egy nő, hogy most már teljesen más esetleg a testalkata, hogy picit, nem tudom, szélesebb, mert ugye a csont is kicsit elmozdul, és most ugye újabban, hát tapasztalom ugyanúgy magamon, hogy csak kérdik, hogy na, akkor hány kilót, mennyit tettél magadra, így az elején hát zavaró volt, meg ugye én is így pörgettem a fejembe, oké, akkor ha most normál súlyról indultam, akkor ennyit kellene magamra tegyek, hú, vajon még mennyi van hátra, vajon, fú, remélem, hogy nem teszek ennyit, vagy nem teszek annyit, de úgy gondolom, hogy ez így nem segít, tehát, hogy ugye én is akkor stresszes vagyok, ezt átadom a babának is, úgyhogy próbálom magam így nyugtatni, hogy minden rendben lesz, utána majd szépen helyre fog állni a test súly, és ahogy Karola is mondta, türelemmel, nem egyik hónapról a másikra. Lehet, hogy nem lesz pont olyan, mint azelőtt, de majd akkor annak kell örülni, mert például, mit tudom én, ugye a lábunk most dagad, mert hát ilyen a periódus, vagy ha elkezdenek a kis erek picit tönkre menni, lehet azok majd nem lesznek olyanok, mint azelőtt, de most, ha ezen töprengek egész nap, valószínűleg nem fog segíteni a mentális egészségemnek sem. Elfogadom, hogy oké, lehet genetika is, ami tőlem kitelik, megpróbálom tenni, és ezt szoktam ugye ajánlani a pacienseknek is, a sport, a vízivás, az étkezés, meg ugye sokszor szükségünk van arra is, hogy egy jó barátnő, egy jó kolléga kicsit bátorítson, vagy ugye a családtagok mellettünk legyenek, ez is így fontos, hogy ne ők is csúfoljanak, vagy még rátegyenek, na, látom, jól meghíztál, majd meglátod te aztán. Mert ugye nem biztos, hogy rossz indulatúak ezek a kis kifejezések, csak nem biztos, hogy az ember tudja, hogy mennyire mélyen el tud jutni ez a kis gondolat, vagy akár megjegyzés.
2: Mi az anyukáknak?
3: Hát én nagyon értékelem Karolának is az őszintességét, így meg tudom érteni ezt a helyzetet, amikor valaki egy testkép zavarral küzdött a múltba, és akkor jön ez a teljes testet átalakító változás, ami a várandósággal jár, és hogy ebben hogy találd meg azt a pontot, hogy azért jó érzéssel nézel tükörbe, és ne csak azt a plusz kilót, vagy azt a plusz centit lásd magadon, és ne ellenségként tekintsd, vagy ne érezd egyáltalán jól magad aznap, vagy abban a hónapban, vagy abban az évben magad amiatt, mert nem azt látod a tükörben, amit szeretnél. szerintem itt is nagyon fontos az, hogy legyen elfogadás, a szemléletünk alakuljon át, és egy kicsit nézzük azt, hogy mi a jó a babának. Én nekem ez segített nagyon sokszor abban, hogy ne azt nézzem, hogy most hány csík van a hasamon, vagy szétnyílt a hasizmom, vagy nem vagyok képes már annyit edzeni, mert közben ott a szoptatás, és kell arra is figyelnem, hogy a babára és a saját pihenésemre is időt szakítsak. És arra gondoltam, hogy ez az időszaknak van egy vége, tehát ez nem lesz örökké. Ezen valahogy úgy kell átjutni, hogy a saját egészségemet is, fizikailag is és mentálisan is megőrizzem, és a babának a szükségleteit is be tudjam tölteni. És akkor, hogyha áttesszük a fókuszt a saját testképünkről, vagy arról, hogy mások mit gondolnak rólunk, arra, hogy mi a jó nekem és a gyerekemnek, akkor ez már szerintem nagy segítség tud lenni abban, hogy elfogadjunk dolgokat, és a támogatás is nagyon fontos, amit Enikő mondott, hogy a család, vagy a közeli barátok, ismerősök részéről is legyen az, hogy nem csak a kritika, hanem el tudjunk beszélgetni dolgokról, és hogy ezt a lelki stresszt, ezt a feszültséget fel tudjuk oldani, és lássunk sorstársakat. Mint például ez a mostani beszélgetés, hogy ezek, hogy így feljönnek, és tudunk róla beszélni, és hát én is ebben a helyzetben vagyok, vagy voltam, vagy tudom ezt, és hogy milyen jó lett volna ezt akkor, hogyha valakivel megtapasztalom ezt a beszélgetést, és főleg, hogy az az illető még ugyanabban a szakmában dolgozik, és tudja, hogy mit éltem át. Ezek annyira sokat tudnak nyújtani másoknak, és saját magunknak is, és szerintem ezek mind fontosak, hogy ilyenkor több mindent lássunk, és próbáljuk azt nézni, hogy ne a jelenlegi állapotot, hanem Karola is mondta, hogy ehhez is idő kell. Idő alatt jött fel ez a kiló, és idő kell, még ez helyre jön. És tényleg a szoptatás által, a saját szervezetünk, ahogy regenerálódik, ezek mind nem biztos, hogy mind eltűnnek teljes mértékben, de a jelek, amik maradnak, az a saját erősségünket fogják bizonyítani, hogy igen, én megszültem ezt a gyereket, kihordtam ezt a gyereket, és szerintem ez sokkal nagyobb ajándék, és van erre egy bizonyítékos a testünkön, hogy igen, és ez megtörtént, ez velem történt meg, és hogy milyen erős vagyok, hogy erre képes voltam. És hogyha ezekre a pozitívumokra gondolunk, akkor szerintem sokkal könnyebb ezeket a dolgokat elfogadni és tovább lépni.
0: És ahogy Anita is mondta, meg kell érni ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy nem mi vagyunk az első helyen, és ez szerintem nagyon, nagyon nehéz, nagyon sok nő számára. És hogy elfogadni azt, hogy amikor reggel felkelek, nem ugrok bele a futócipőmbe, és nyugodtan elmegyek, hanem leülök szoptatni a babát, vagy adok neki enni, vagy megnézem, hogy mire van neki szüksége, és lehet, hogy csak egy hét múlva fér bele az időmbe az, hogy felvegyem a futócipőmet, vagy éppen lehet, hogy be kell menni a kórházba vele, mert beteg, és megint napokig teljesen egy anya egyáltalán nem tud magára fókuszálni, vagy magára pihenni, fordítani időt, vagy pihenni, vagy ez szerintem egy nőnek nagyon-nagyon nehéz elfogadni, és számomra ez hónapokba vagy évekbe telt az, hogy megértettem, hogy és most már úgy nyugodtan elfogadom, hogy neki van szüksége, nagyobb szüksége rám, és nem az én prioritásaim helyeződnek első helyre.
4: Másrészt az interneten keresztül is rengeteg nőt látunk, aki nagyon szép testképet tartott meg a terhesség ideje alatt, utána is nagyon fit volt, és akkor van ez a nyomás, hogy akkor én is ehhez a normához kell magamat viszonyítsam, legalább ilyen kell én is legyek. Azonban itt felmerül bennem egy kérdés. Valaki, aki anyává válik, és átmegy az élete azon, hogy megszüljön egy gyereket, vagy két gyermeket, a teste mennyire változik? Tehát, hogy ugyanazok a nők maradunk szülés után testalkatra nézve, mint akik voltunk azelőtt, vagy változnak dolgok azon kívül, hogy felteszünk egy néhány plusz kilót? Érthető a kérdés, amire próbálok rátérni, hogy mik azok a változások, amik azért velünk maradnak, nem feltétlenül negatív dolgokra gondolok, de ami így akár egy tudatosulást is adhat számunkra, hogy egy nagy dolgon megy keresztül az életünk, és szülésen, és lehet, hogy a csípőnk akkor egy kicsit kitágul, mert másként kell mi saját magunk a testünkre ránézzünk, és nem biztos, hogy az a modell, aki edzett rengeteget terhesség alatt is, és után is, mert neki ez a szakmája, én nem fogok ugyanúgy kinézni, mint ő, mert hogy nem azok voltak a prioritásai. Mit gondoltok erről, mit tudnátok elmondani?
0: Szerintem ez mindenkinél egyéni, teljes mértékben számít szerintem, hogy mi képzült, az is nagyon sokat, tehát hogy esetleg császármetszés, természetes szülés által jött a baba. Ez is nagyon sokat számít, de nézhet még akár sokkal jobban ki az a nő szerintem szülés után, mint az előtt. Tehát én gondolom, hogy teljességében kell nézni, és amikor ránézzünk egy nőre, azt is kell nézni, mennyire van kiteljesedve, és ahogy Anita is mondta, egy idő után lejár ez a nehéz periódus, és mindenkinél mást jelent, hogy mennyi idő után, mert ahol van segítség, nagymamák, nagyszülők, vagy testvérek, keresztszülők, természetesen, hogy sokkal könnyebb, ahol nincs, ott meg nehezebb, és kell tudja mindenki saját magát egy kicsit támogatni, én úgy gondolom, és megerősíteni, és pozitív gondolatokkal kell támogassuk saját magunkat, mert nem kell mindig várni azt, hogy külsőleg majd valaki fog jönni, aki egy kicsit felhúzza a kedvünket, szerintem.
3: És érdekes az is, ahogy változott a társadalmunk, tehát néhány, akár 50 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt is, én vidéki lakó vagyok, tehát falusi környezetben mindig az volt a szokás, hogy ugye egy nő szült, és akkor a rokonok, szomszédok vittek ételt neki, takarítottak, besegítettek, és ezáltal egy óriási terhet vettek le például a frissen szült nőről, mert ezekkel a dolgokkal se kellett foglalkozzon. És akkor így visszagondolok ugye a saját szülés utáni élményemben, másnap már takarítottam, meg a ház körüli munka, és nem is volt arról szó, hogy én akkor megpihenjek, hogy megadjam az esélyt a gyorsabb regenerálódásra a szervezetem számára. És hogy ez régen a része volt, tehát ez természetes volt, ez mindenki tudta, és tiszteletbe tartotta, és alkalmazta, és ott volt ez a segítség. És ma annyira elszigetelten élünk, hogy jó, hogyha van egy pár közelebbi barát, aki épp ráér, és épp nem rohan a munkába, és nem a saját családi életét próbálja valahogy fenntartani, akkor igazából nem sok esély van arra, hogy legyen bármilyen segítségünk a saját párunkon kívül, aki szintén próbálja a munkába megállni a helyét, és teljesíteni, úgyhogy ez szerintem óriási nyomás a mostani anyákon, és akkor én is láttam ilyeneket, hogy két héttel a szülés után már bikinibe a fürdőbe és a tengerparton ott búzol, és néztem, hogy ehhez képest hol tartok én? Tehát 6 héttel a szülés után még mindig nem nézek úgy ki, és frusztráló tud lenni, viszont ilyenkor jönnek azok a gondolatok, amit ön is mondott, hogy neki más a segítsége, más a prioritása, megvan az, hogy ő esetleg többet edzhetett előtte, utána is lehet, hogy nem azzal tölti az idejét, hogy szoktatja a gyereket, vagy épp az ételt készíti el az egész családnak, akár ha már vannak nagyobb gyerekek is, hanem magára tudja azt az időt fordítani. És én el kell fogadjam, hogy nekem jelenlegi helyzetben nem ezek az adottságok, nem ilyen szintű támogatásban van részem, és ezért nekem nem fog olyan gyors ütemben megtörténni ez a változás, ez a regenerálódás, viszont előbb-utóbb elérem én is, az csak lassabban. És ebbe bele kell nyugodni szerintem, ez a legfontosabb.
4: Egy másik kérdés, ami bennem megmaradt, az az, hogy ilyenkor terhesség ideje alatt mennyire könnyű kontrollálni az étvágyat, tehát mennyire könnyű egy nőnek ezzel a dologgal megküzdeni, én nem tudom, hogy ez milyen lehet, ezért megkérlek, hogy inkább ti meséljetek erről. Egyáltalán jó, hogy megvonja a nő magától az ételt, azért, hogy ne tegyen fel plusz kilókat azért, hogy majd kevesebbet kell leadjon szülés után. Enikő, ez erről mit gondolsz, személyes tapasztalatod mi?
1: Hát semmiképp sem. Nem úgy kellene szerintem nekiállni a dolognak, hogy hú, most akkor ezt nem fogom megenni, mert biztos x grammot teszek magamra, majd aztán nem tudom, hogy fogom azt utólag leadni. Mindenképp egy kiegyensúlyozott, úgymond étrendet kell kigondolni, de azért néha meg kell engedni magunknak, hogy ha tényleg valamit kívánunk, akkor azt nyugodtan fogyasszuk el. Azt mondhatom magamról, hogy nem voltam az a nagyon-nagyon kívános típus, úgyhogy nem tudom, hogy az úgy milyen. Hallottam ilyeneket, hogy éjjel felkeltek a hölgyek, hogy nem tudom, epret kívánnak, vagy ilyet. Azért még nem küldtem el a férjemet vásárolni éjjel dinnyét, nem dinnye szezonban, vagy nem tudom. Ennyire durván nem. Olyan mondjuk volt, hogy valamiről beszélgettünk, vagy valakinél hallottam, láttam valamit, és egy pár napig az így bolyongott a fejembe, aztán meg elkészítettem, vagy megkértem anyukámat, hogy na, készíts egy ilyen finom akármit. De nálam így nem volt annyira durva. Ugye itt is meg én kicsit a tévhitnek mondhatnám, hogy ki vagyunk téve, hogy hát kettő, tehát te úgy kell, ugye étkezzél, hogy ti ketten vagytok. És szerintem vannak olyan nők, akik beleesnek ebbe a csapdába, hogy hát most nyugodtan ehetek, mert hát ugye magamnak is, meg a babának is, aztán majd valami lesz ez valahogy a másik oldalában a lónak, mert ez se jó, hogy teljesen elenged magad, és aztán majd utána fogod a fejed, hogy majd hogy lehet ezt így helyrehozni. Elsősorban, hogy a babának is lehetnek egészségügyi problémái emiatt, akár túlsúlyjal szenvedhet majd később, vagy túlsúlyban szenvedhető is. Úgyhogy itt is mindenképp azt kell megkapni, hogy valahogy legyen egy egyensúly. Nem tudom nektek így mi volt a tapasztalatotok az ételekkel, mennyire voltatok, nem tudom, kívánosak.
0: Én úgy gondolom, hogy ha egy táplálkozás kiegyensúlyozott, akkor alapjában nagyon nagy kívánóságok nem alakulnak ki.
3: Ezt akartam én is kérdezni, hogy én magamon se tapasztaltam, és olyan dietetikus kollégákkal is, kolléganőkkel, akikkel beszélgettem, egyikük sem mondta azt, hogy lett volna ez. Lehet, hogy amiatt van akkor ez, hogy kiegyensúlyozott volt valamennyire.
0: Szerintem igen. Hát nekem voltak kívánosságaim, tehát én megmondom őszintén, hogy a rukkola volt az egyik.
3: Ez ilyen egészséges dolog.
0: És a másik pedig mindig egy bizonyos felmosó szer, ami nagyon-nagyon vonzott engem, de még mai napig nem tudtam meg, hogy az az illat miért. De én szerintem ilyen nagyon nagy kívánosságuk, mint ahogy így halljuk a hiedelmeket, nem hiszem, hogy vannak. Még hogyha meg is kívánunk egy-két dolgot, egyszer ilyesmi, hogy dínye, per, de hát azt kinek kívánná és mikor? Tehát, hogy azt alapjában szerintem, aki szereti, azt mindig kívánja. Úgyhogy ezért nem volt ilyen óriási kívánosság, mert ha a táplálkozás alapjában mindent megkap az adott személy, akkor, és elég a fehérje bevitel, úgymond, akkor nem kellene ezek kialakuljanak.
3: Uh-huh. Egyetértek, nekem a nem kívánt ételek voltak ilyen érdekes tapasztalatok, hogy azelőtt én nagy rajongója voltam, és mai napig is az vagyok a humusznak különböző ízesítésekben, és néhány hónapig rá se bírtam nézni, tehát a szagát, hogyha megéreztem, pedig semmi intenzív fűszerezést nem használtam, viszont egyszerűen nem. Ne hozza a közelembe se senki, mert akkor rögtön hányok, tehát ez ilyen nagyon-nagyon érdekes, hogy mikor valami évekig része az étrendnek, és így hirtelen nem kívánod egyáltalán, sőt, taszít. Úgyhogy meg ezek az első hónapok teljesen egyénfüggő, hogy kinél van rosszul lét, vagy milyen mértékű rosszul lét, mert valaki ezt viszonylag simán megúszza, mások meg szenvednek, akár kórházba is kerülhetnek. Viszont, hogyha én azt szoktam mondani, hogyha van egy-két étel legalább, ami lemegy és bent marad, akkor most nem számít, hogy mi az, a lényeg, hogy ott legyen, és hogy túléld ezt az időszakot, mert utána újra tudod ezeket építeni, csak meg legyen ez, hogy ezt valahogy
4: kibírjuk. És ez a rosszul léti időszak sem tartott a végtelenségig.
3: Így van. Mondjuk van olyan, akinek sokáig tart, érdekes
0: egész
3: módon.
0: Egész végig is. Uh-huh.
1: Sajnos én is hallottam.
4: Mivel halad előre az időnk, és még mindig vannak kérdéseink, rátérek a csokoládéra. Enikő, hogy gondolod, mikor megszületik a babád, és már nagy lesz? Csokoládét fogsz adni neki? Milyen mértékben? Mik a terveid? Hogy képzeled el a kiegyensúlyozottságot? És aztán megkérdezzük a lányokat, hogy a valóságban nekik ezt hogy sikerült bogozni.
1: Hát most azt mondanám, ahogy mondtam eddig a pacienseknek is, hogy nem kell teljesen megvonni a gyerekektől, mert akkor ugye tiltott gyümölcs jellegű dolog lesz. Viszont mindenképp mértékkel, meg ugye elmagyaráznám, hogy akkor ez most, tehát hogy nem egy tiltott dolog, de hogy milyen gyakorisága lenne úgymond benne a diétában, és hogy esetleg mi az, amit mellé kellene fogyasztani, de nem, semmiképp se tiltanám. Legalábbis most így gondolom. Viszont arra is gondolok, hogy ugye vannak bizonyos ünnepségek, vagy ilyen, hát igen, születésnap, bármi, ahova non-stop ugye csokoládét hoznak, a gyönyörű virágcsokor mellé, vagy valami mellé, és ezt valahogy kezelni kell. Lehet, hogy most így egy anyukának könnyen adok tanácsot, aztán majd meglátom, milyen lesz a saját életünkben ezt így alkalmazni. Mert ugye sokszor szoktuk mondani, akár a fogyás során, hogy azt a kis, nem tudom, milyen mindenes fiókot, azt úgy próbáljuk megszüntetni. Ezt tényleg így a kabinetben is szoktuk mondani. De lehet, hogy a valóságban nem olyan könnyű.
4: Teljesen a valóságban nektek léteznek mindenes fiókjaitok? Nem? Úgy mindenes, hogy tűszertől kezdve minden alapanyag benne van, de és lehet, hogy csak is, persze. De nem, hogy ilyen csak édesség, vagy csak egyéb olyan finomságok, ropik, amik... Tudom,
5: én annyira édes szájú vagyok, hogy amikor egy bizonyos rokonhoz megyek, akkor tudom, hogy még szekrényhez menjek, tudom, még fiókban lesz valami finomság. Aztán olyan jól egyezünk, hogy meg se kell kérdezzem, nyugodtan kiszolgálhatom magam, úgyhogy én nagyon ismerem ezeket a mindenes fiókokat. Nem tudom, Karola, nálatok van egy ilyen szekrény
0: rész? Nálam nem volt. Ameddig megszületett a gyermekem, én nem is tudom elképzelni, hogy lehet, hogy valakinél van ilyen fiók, hogy önmagát kiteszi annak, hogy egyfolytában egy fiók csábítsa és kísértse. Tehát én nem tudtam felfogni, hogy ilyen létezhet, és hogy egy anyuka megengedhet ilyet. Amikor is elkezdtek jönni a vendégek, és mindenki csokoládét hoz. Én úgy gondolom, hogy a mai világban a csokoládé a legolcsóbb, a legkönnyebben megszabadulunk attól az ajándéktól, és én úgy gondolom, hogy egy picit tovább gondolkodhatnánk azon, hogy csokoládé, mert nagyon fel tud gyűlni, sajnos. Azt gondoltam, hogy nem fogok adni legalább 3 éves koráig semmiféle csokoládét, semmiféle cukrot. Ezt az élet megint csak felülírta, és mikor megkapta bizonyos rokonoktól a csokoládét, és hiába egy picit bosszankodtam, nem mondhattam meg, hogy na most azt nem fogod megenni. És utána természetesen, hogyha egy gyermek megkóstolja az ízét, akkor utána jön a kérdésre, hogy de nekem miért nem vettél eddig, vagy én miért nem kaptam? Ez micsoda, ez nagyon finom. Tehát megtanultam, hogy... kontroll alatt tartani a mennyiséget, és hogy együtt megbeszéljük, hogy jó, most kaptunk egy ilyen, mindig ilyen nagy kiszerelésben hozzák a vendégek a csokoládét, és hogy beosszuk, hogy nem minden nap, és együtt megbeszéljük, hogy mi lehet a hátránya annak, hogyha minden nap fogyasztunk nagy mennyiségű csokoládét. Én gondolom, hogy ha ő megérti, akkor már egy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megtanulta azt, hogy annak a kis csokinak is lehet, hogy csak a felét esszük meg, és holnapra ugyanúgy mi fogjuk megenni, de esetleg holnapra hagyjuk a másik felét. Tehát nagyon sokat számít a mértékletesség, és hogy megértse a gyerek, hogy mit miért csinálunk, és hogy milyen édességformák vannak még, mivel lehet helyettesíteni az édességet esetleg, hogyha egy egészségesebb verziót szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kommunikációt igényel ez az egész fejezet, és természetesen, hogy nem szeretném, hogy odajusson a gyermekem, hogy magába menjen, és hogyha én megtiltanám neki, akkor amikor én nem lennék otthon, akkor annyit tömne magában,
4: amennyit
0: csak bír. Tehát nem hiszek én se a tiltásokban egyáltalán most már. Ahogy mondom az elején, úgy gondoltam, hogy nem fogom megengedni, de természetesen, hogy most már teljesen másképp gondolom, és heti szinten fogyaszt valamilyen édességet, mert a világ kitesz minket annak, hogy fogyassza. És ahogyha addig nem fogyasztottam én édességet, most már muszáj bele együtt fogyasszak, hogy ne higgye azt, hogy bármiféle testképi problémáim vannak. Tehát úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a gyermekek egy pozitív képet lássanak otthon. Tehát nem fogom neki rögtön azt mondani, hogy jaj, nem eszek csokoládét, nehogy meghízzak.
4: Mert akkor ez lesz az ő
0: mentalitása. Mert akkor ez lesz a mentalitása. Tehát nagyon fontos, hogy megértse, hogy ha nagyon szeretné, hogy vele egyek csokit, akkor elveszek egy kocka csokit, és elmagyarázom neki, hogy nekem most ez elég volt, ettem ételt, és most már ez csak egy desszertnek kell számítson. Tehát, hogy ne a csokoládéból lakjunk jól például.
3: És a gyerekek ezt érdekes mondom, hogyha elég jól elmagyarázzuk, és ott van mellé az, hogy megértés, és nem az az ellenséges hozzáállás, hogy már pedig te ebből egyáltalán nem fogyaszthatsz azért, mert ennyi és ennyire rossz, hogyha ezt szépen el tudjuk magyarázni, akkor nagyon könnyen megértik, és hogyha egy ilyen tervet tárunk elé, ahogy mondtad, hogy akkor beosztjuk azt a csokoládét ennyi és ennyi napra, és ő is tudja, hogyha megette a főételt, akkor utána lehet ez, de nem akármilyen mennyiségben, akkor ezt nagyon jól tudják kezelni. Nálunk is ez a szabály vált be, hogy akkor jó, kapunk egy bizonyos mennyiséget, bár mi szerintem szerencsések vagyunk, mert nagyon sok barátunk, ismerősünk tudja, hogy dietetikusként nem hozhat nekünk akármilyen édességet, és van, hogy már ilyen egészséges energiaszeleteket kapunk csoki helyett, vagy gyümölcsöket hoznak, mert így látom, hogy félnek bizonyos ajándékoktól, bizonyos édességektől, és ennek ellenére soha nem volt az, hogy most kijelentem kategórikusan, hogy már pedig nekem édességet ne hozz, de látták azt, hogy mi mivel kínáljuk meg őket, amikor hozzánk jönnek, és nagyon sokan közülük elkezdtek ezen gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy nekik, ők nem örülnének egy olyan ajándéknak, vagy hogyha beszélgetünk különböző édességről, vagy hallanak egy-egy akár tévéműsort velem, akkor már egy kicsit félnek egy nagy tábla csokival beállítani. és akkor így, hogyha meg is történik, hogy ilyet kapunk, mert ezért ezt nem lehet teljesen kizárni, akkor tudjuk ezt már jól kezelni, és mi is általában elosztjuk a családon belül. Tehát nem az van, hogy akkor csak nekik osztjuk be, hanem mi felnőttek is ugyanúgy eszünk belőle, és ezáltal is hamarabb fogy, és kevesebb jut nekik. De már azt is megtanítottam nekik, hogy akkor megnézzük, hogy hány százalék a nagyobbaknak, persze a kakaó benne, és akkor tudják, hogy ha nagyobb százalékos a kakaó benne, és kevesebb a cukor mennyisége, akkor azt a jó bacik jobban szeretik, és a rosszak kevésbé. Hogyha fordítva van, akkor a rossz bacik szeretik, és akkor mindig megkérdik egy-egy ételni, vagy édesanyja, ez most a rossz bacik, vagy a jó bacik szeretik? És akkor így tudják, hogy hát mi a jó bacikat kell neveljük, és azoknak a száma kell szaporodjon, a kis hadseregünk nőjön, és nekünk az a jó, és akkor ez a cél, és akkor minden ételnél ezt így megbeszéljük. Van, amit már tudnak automatikusan, de egy-egy ilyen új dolog, ne odajönnek, és megkérdezik, és megbeszéljük, és akkor egy-egy ilyen kis mese hozzá annyira sokat tud segíteni, és motiválja őket, hogy hihetetlen.
4: Hú, nem tudom, hogy mit kezdjek az idővel, mert nagyon fut, de van két kérdés, amit összevonnék, és megkérnélek, hogy röviden válaszoljatok, ahhoz, hogy aztán a villankérdésekre is rá tudjunk kérdezni, tudjunk egy kis időt rájuk szánni. Édesanyákként és feleségekként hogy érzitek, mennyi idő marad a saját étkezésetekre? És mennyire nyom annak a felelőssége, hogy ti döntitek el, hogy mit teszik a gyerek, mit teszik a férj, mennyire kell odafigyeljetek az igényekre, ezt így, hogyha röviden meg tudnátok fogalmazni.
3: Hát én azt tudom, hogy én már 8 éve nem eszek nyugodtan. Tehát nekem már az, hogy nyugodt étkezés, ez már nem része a mindennapjaimnak. Viszont ennek ellenére próbálom ezeket a helyzeteket kezelni. A nyomás szerintem így idővel egyre kisebb és kisebb lett, annak függvényéből mennyire próbáltam rugalmas, alkalmazkodó, elfogadó lenni, és figyelni mások igényeit, és ne csak az legyen a fejemben, hogy most ennyi kalória, ennyi fehérje kéne nekik, ennyi egészséges zsír, és azt a mennyiséget meg kellene egyék, és nem szabadna kihagyni egy-egy étkezést, és ha már leülünk, akkor mindenki fogyassza el, és ne borítsák ki, és ne landoljon a földön, meg mindig történnek. Tehát olyan, hogy teljesen nyugodt étkezés nincs, sőt, étterem az horror szerintem. Nagyon sok szülő számára, hogy elmenni a gyerekkel, akár egy vakáción egy étterembe, és ha még egészséges fogásokat is választunk ki, hát ott valamelyik gyerek biztos nem bír nyugodtan ülni, és akkor a többiek is elkezdenek nyugtalankodni, szaladgálnak, ott hagyják az ételt, leverik, és akkor már egy ilyen stressz van bennünk, hogy akkor inkább nem is megyünk sehova, otthon ülünk, és ott a kis asztalunknál valahogy megpróbáljuk beléjük tömni, de ugye ez sem megoldás, és szerintem a kompromisszumok megtalálása a legfontosabb, hogy elfogadjuk, hogy tökéletes nem lesz, következetes viszont lehet, és a fejlődést lássuk, és azt, hogy próbáljuk újakat becsempészni, de ne azzal a megrögzöttséggel, hogy már pedig ez mindenképp muszáj, és ez a jó, hanem legyünk nyitottak az új ötletekre is, és arra is, hogy nem úgy sikerül minden, ahogy eltervezzük.
1: Hát nekem még egyelőre könnyű dolgom van, azt mondhatom a lányunkhoz képest, mert ugye csak a páromra, férjemnek, és magamra főzök egyelőre, aztán lássuk, mi lesz a kicsivel, de reménykedek, hogy lesz időm, és nagyon szeretném, hogy legyen, mert én is nagyon szeretek a konyhában sütkérezni, ügyeskedni, és ahogy te is mondtad, ez egy ilyen gyönyörű, nem tudom, hogy anyukás vágy, vagy nem tudom, hogy ilyen finomságokat készítsél a gyereknek, szerintem az annyira jól eső dolog. Jól esik a barátnőimnek is készíteni, vagy a családtagoknak, úgyhogy gondolom a saját gyerekednek még nagyobb öröm.
3: Ez a szeretet kifejeződésre ezáltal. Tudsz neki valami értékeset, táplálót nyújtani.
0: Én nagyon boldogan élem meg ezt az egész dolgot, úgy, mint feleség és mint anya. Egy olyan hagyományt alakítottunk ki a kisfiammal eddig, hogy hetente egyszer elmegyünk bevásárolni a piacra, körbenézünk az idén zöldségeket, gyümölcsöket, felfedezzük együtt, és úgymond együtt alakítjuk ki, hogy mi lesz a heti étkezés. Én teljesen megszoktam azt, hogy néha teljesen mást készítek a férjemnek, teljesen mást eszek én, teljesen más eszik a kisfiam, és valószínűleg, hogy ki tudja, hogy még a kislányommal is, hogy hanyadik fogást kell majd készíteni. Én úgy gondolom, hogy egy anyának fel kell készülni ezekre a dolgokra, és a legjobbat kihozni belőle, tehát mindig megvan valami közös. Lehet a köret éppen közös, de lehet, hogy valaki nem eszik húst, valakinek más fehérjével kell pótolni azt, tehát én úgy gondolom, hogy ebben nem elveszni kell, hanem a kreativitásunkat kielvezni, és ez szerintem egy nagyon-nagyon szép periódus, intenzív periódus kisgyerekekkel, ellenben nagyon-nagyon szép, és nagyon fontos az, hogy megvan a döntési lehetőségünk arra, hogy mi választjuk ki, mit teszünk az asztalra.
5: Hát következzenek akkor a villámkérdések. Azért villámkérdések, mert gyorsan teszem fel őket, és gyors válaszokat várok vissza. Egy szavasokat, ahol lehet egy szóban fogalmazni, és egy mondatosokat, ahol bővebben kell válaszolni. És akkor kezdjük innen a válaszadást. Karola, melyik az az étel, amit a saját gyermeketek meglepően nagyon-nagyon szeret?
0: Minden.
3: Az nagyon jó akkor.
0: Minden.
5: Anita?
3: Ugyanez a kérdés?
5: Igen.
3: Brokkoli, hajdina és köles.
5: És Enikő, neked mik az elvárásaid? Mit szeretnéd, hogy a
1: brokkolit én is remélem, hogy fogja szeretni.
5: Következő kérdés. Mi az, amit hiába próbáltatok megszeretetni velük?
0: Abszolút nincs ilyen. Itt még hozzátehetek valamit?
5: Nyugodtan.
0: Soha nem kérdezem meg tőle, hogy még a kedvenc étele, vagy mi az, amit nem szeret. Én nem szeretem felhívni ezekre a hangsúlyt. Meg szeretném tanítani neki, hogy mindent egyenlően kell fogyasztani. Természetesen vannak olyan ételek, az édességekre gondolva, vagy amely olyan ételekre, amik nagyon feldolgozottak, amelyeket ritkábban fogyasztunk, de az alapélelmiszerekből fontosnak találom, hogy ne kategorizáljunk, és ne legyenek kedvencek, hanem fogadj el azt, ami éppen szezonális, ami éppen az asztalon van.
5: Enikő, te félsz valamitől, amit te nem szeretsz, hogy a gyerek se fogja szeretni?
1: Hát különböző, nem is tudom, húsféléket, de lehet, nem mennénk bele.
3: Húsféléket, Anita. Amúgy visszatérve egy picit így a kedvencekre, hogy én se szoktam ezt hangoztatni, hogy akkor most melyik a kedvenc, én csak így belegondoltam, hogy mi az, amit tényleg nagyon szeretnek. Ami viszont problémás volt, de ez csak időszakosan, az a gomba, a padlizsán, és bizonyos füvelyezsek bizonyos formába. De ez se egy állandó, tehát nem tudom azt mondani, hogy ezt egyáltalán nem szeretik. Voltak időszakok, amikor nem voltak hajlandók megenni, és folyamatosan van, változik ez a dolog.
5: Most akkor megfordítom a sorrendet, Anita, mi az, ami mindig van a hűtőtökben?
3: Egy dolog, vagy több mindent is lehet?
5: Egy. Ami mindig ott van.
3: Tofu és humuszkrém, ez a kettő, ez mindig van.
1: Görög joghurt, tojás?
0: Zöldségek, tojás.
5: Mi a leggyorsabb egészséges vacsora, amit el szokták készíteni?
0: A leggyorsabb? Szintén a tojásos ételeket mondanám, amit a legesleg gyorsabban el tudunk készíteni, és mindenki szereti.
1: Én egy salátára gondolok, amiben bele tudok dobni valami fehérjeforrást, vagy tojás, vagy húsi féle. Ilyesmire gondolok?
3: Nálunk az ilyen tortilla, wrap-ek, ezek nagyon menők, és abban mindent lehet tenni gyorsan.
5: Mi volt a legviccesebb étkezéssel kapcsolatos gyerekes történet?
3: Hát a leginkább, ami megmaradt bennem, az volt, amikor a lányom másfél éves volt, és a kedvenc ételét, az akkori kedvenc ételét, a spagettit fogyasztotta nagy előszeretettel. Elég késő volt már, de ő csak tömte magába, és egyszer csak azt láttuk, hogy elhunyja a szemét, így a feje az félre van, és az egyik spagetti darab lóg ki a szájából. Elaludt. Tehát annyira lassan és annyira odafigyeléssel tudatosan étkezett, hogy szegény már belefáradt, és elért már a jól lakottság és a testi fáradtság fázisába is, és ő belealudt. Tehát én mindig szoktam mondani a pácienseknek is, hogy fontos az, hogy jól rántjuk meg az ételt, lassan együnk, hogy ezeket a jelzéseit a testünknek, hogy jól vagyunk lakva, ezt észre tudjuk venni, észleljük, és akkor néha el szoktam mondani ezt a történetet is, hogy van ennél egy extrém példa, amikor annyira lassan és annyira nyugodtan eszünk, hogy bele lehet aludni.
5: Karola?
0: Nálam az volt a legviccesebb, amikor egyszer futás közben kiment a lába, és a férjem hiedelmek szerint a káposzta nagyon jó gyulladás csökkentő, és ez amúgy tényleg igaz. És fogmosás után voltunk, rátettem a lábamra a káposztát, és annyira megkívánta a vörös káposztát, hogy egy fél vörös káposztát megevett.
5: És egy utolsó kérdés még itt. Melyik tanácsot adnátok minden első gyermekes szülőnek? Ezt így egy rövid mondatban.
0: Az, hogy ne stresszeljék túl magukat, és próbáljanak a gyermek igényére figyelni, mert ez szerintem a legfontosabb, nem pedig az, hogy tehát természetesen hogy a szakirodalmat is kell társítani, de maga a gyermek mindenre megtanít minket, én úgy gondolom. Csak kell rájuk figyelni.
1: Jó, ezt magamba szívom. Hú, hát igen, ez a legfontosabb, hogy türelemmel és örüljenek ennek a gyönyörű időszaknak, aztán majd lassan kialakul minden.
3: Én azt mondanám, hogy az étkezéseknél is az legyen a legfontosabb, hogy szeretet, elfogadás és odafigyelés legyen. Nem mindig számít, hogy pontosan milyen összetevők vannak. Ez az általános hangulat meglegyen, és hogyha ez megvan, mindenki jól érzi magát, akkor más lesz az egészség is.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai adást is rengeteg tapasztalattal és tanáccsal gazdagítottátok. Örülök, hogy itt voltatok, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba, hiszen rengeteg kérdés van. Még sikerült nagyjából átbeszélni ezeket, amiket előkészítettünk egy adásra, két adásban átbeszéltük, de rengeteg kérdés van még, és nagyon örülök, hogy itt voltatok, és várlak még szeretettel.
0: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
5: Vendégeink ma arra bátorítottak bennünket, hogy gyermekeinket szeretetben és bölcsességben neveljük. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes döntéseket hozunk, hanem azt, hogy nap mint nap igyekszünk a legjobbat adni nekik. A tányéron, a szavainkban és a példamutatásunkban. Köszönöm vendégeinknek a nyílt és őszinte beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ha tetszett mai műsorunk, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára is, és kövessék további adásainkat. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a közös Biblia tanulmányozásunkon, és szívem mélyéből kívánom azt, hogy a Jóisten áldását tapasztaljuk ma is, amikor közösen együtt tanulmányozzuk azokat az alaptanításokat a Szentírásból, amelyek segítségével megérthessük az Isten akaratát, azt, amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. Amíg a múlt alkalomban foglalkoztunk a Szentírás eredetével, láttuk azt, hogy a prófécia az egyik hatalmas bizonyíték arra, hogy valóban a Szentírás Istentől adatott. Ma Isten segítségével egy újabb témakört szeretnénk megbeszélni, az pedig honnan a bűn eredete és a megváltás terve. Amikor Isten 6 nap alatt megteremtette a világot, és az ő mindent fürkésző tekintetével visszapillantott 6 napi munkájára, akkor ezt mondta, így olvassuk a Biblia első fejezetének a végén, hogy Isten, amikor befejezte az ő munkáját, az első rész 31. versében ez áll. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, imé igen jó, és lőn este is reggel, 6. nap. Nem azt mondta Isten, hogy jó, csak egy sima jó, hanem amit teremtett, az minden igen jó. Akkor jogos a kérdés, honnan a rossz, honnan a szenvedés, miért van betegség, halál, gyűlölet, háború, és minden rossz, ami megkeseríti földi életünket. Hol jelent meg a rossz? Isten nem teremtett rosszat. Isten, amit teremtett, azt olvastuk, hogy minden igen jó volt. Nem csak itt a földön, fenn a mennyben is. Az egész világegyetemben békesség, szeretet, megértés uralkodott. Akkor honnan a rossz? Először is azt szeretnénk látni a Szentírás fényében, hogy a Biblia szavai szerint mi a rossz, vagyis mi a bűn. János első leveléhez lapozunk, az első levél 3. részének, a 4. versében találjuk meg a bűnnek a definícióját, a bűnnek a meghatározását. Így olvassuk. Valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Nagyon rövid meghatározást találunk itt a Szentírásban a bűnről, azt mondja, aki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. Más szóval, még rövidebben elmondva, a törvény áthágása bűn. Ha kocsit vezetünk egy lakott területen, és amikor odaérünk a táblához, ki van írva, hogy 60 kilométeres sebességgel szabad vezetni a kocsit. A rendőr radározhat, nem leszünk megbüntetve, ha nem lépjük át a sebességet, amely meg van határozva. Amikor pedig átvégik, akkor bekövetkezik a büntetés. Isten szava szerint tehát a bűn áthágása, a bűn nem tiszteletbe tartása, a bűnnek a törvény nem tiszteletben tartása, az egyszerűen bűn. Tehát a törvény áthágása bűn. Akkor most újból vessük fel az imént megemlített kérdést, amire nem adtunk választ, hogy mikor és kiben jelent meg a bűn. Ki volt az, aki lelkeményén meghozta a határozatot, hogy ő nem fog engedelmeskedni Isten törvényének, nem fogja betartani azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott, vagy pedig nem fogja betartani azt, amit Isten mondott, amire tanította az angyalokat, a világegyetem más lakóit. Így olvassuk ugyanitt János első level a 3. részének a 8. versében. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnbe lelezzik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Most csak az első részével szeretnék, a szövegnek az első részével foglalkozni. Azt mondja a Szentírásban Isten, hogy mindaz, aki cselekszik,

a 18-tól a 19-ig, 14-től a 19-ig terjedő versekben, és itt ez áll. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Először szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Bibliában azt olvassuk Sátánról, hogy felkent oltalmazó kerub volt. A bibliai szóhasználatban a felkenetés fejedelemséget jelent. Például az ókorban, a régi időben, Izraelben is ezt olvassuk a Szentírásban, hogy a királyokat nem koronázták, mint ahogy az ma gyakorlat, hanem úgy kenték fel. Itt is azt mondja a Sátánról, hogy felkent oltalmazó kérub voltál. Isten királyi széke közelében teljesített, mint főangyal szolgálatot. Sőt, róla a 15. versben ezt olvassuk, fedhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, és most tessenek jól figyelni, míg idő meghatározás, míg gonoszság nem találtatott benned. Fedhetetlen voltál utaidban, mióta? Amióta teremtettél. Egyik fontos kijelentés és megfigyelendő dolog a Szentírásban, hogy a Sátán nem öröktől fogva létező személy. Ő teremtett lény. És amikor Isten megteremtette, akkor tökéletes volt, fedhetetlen volt, hűséges volt Istenhez. Azonban eljött egy idő, a Biblia nem határozza meg, hogy ez mikor volt, amikor gonoszság megjelent ő benne, és így magyarázza a továbbiakban a 16-17. Versben, kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Mi telt meg erőszakossággal? Maga a Sátán úgy határozott magában, hogy ő nem fog tovább engedelmeskedni Istennek. És ezért olvassuk az ígében tovább, azért, mert ezt a határozatot hozta, azért, mert ő fellázadt Isten ellen. Természetes, egy fecske nem csinál nyarat, hangzik a közmondás. Nem egyedül lázadt fel. Ezt az elégedetlenséget, ami megjelent a szívében, ezt a szófogadatlan lelkületet, amelyet ő magában mindinkább táplált, átterjesztette, elmondta, átadta a többi angyaloknak is. Úgymond angyalsereget keresett fel, és elmondta azt, ami a szívében van, amivel lázította a többi angyalokat is Isten ellen. És Jelenések könyvének a 12. részében olvassuk azt, hogy tessenek elképzelni, az angyalok egy harmad részét sikerült maga mellé állítani az Isten elleni lázadásban. Tehát az angyalok egy harmad része Sátán mellé állt, kifejezte elégedetlenségét, és itt a továbbiakban azt olvassuk, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül, az Isten trónusának a jelenlétéből Isten eltávolította. Majd később látni fogjuk, hogy hogyan és mind. Még tovább beszél erről a 17. vers, szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek, királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Ő fellázadt, ő többet tulajdonított magának, mint amit Isten adott neki, jogokat. Ő többre vágyott, elégedetlenné vált, mindazzal, amivel Isten megbízta. Függetlenül attól, hogy fő angyal volt. A Biblia kétféleképpen, két néven használja és nevezi meg a fellázadt angyalfejedelmet. Így is mondja, hogy ördög, és így is olvasok a Szentírásban, hogy Sátán. Az ördög, ha lefordítjuk, amely görögből van véve, a diabolos szó jelenti az ördögöt, azonban ennek a szónak megvan a jelentősége is, és annyit jelent, hogy vádoló. Tehát az ördög annyit jelent vádoló. A Sátán pedig a héber szatanás szóból ered, származik, és annyit jelent, hogy ellenség. Azonban, amikor a lázadás megtörtént fenn a mennyben, és Sátán az angyalok egyharmad részét maga mellé,

állította ebben a nagy lázadásban, akkor Sátán nem elégedett meg azzal, hogy az angyaloknak egy harmad részét most már maga mellett tudja, hanem lejött a földre, hogy Ádámot és Évát, aki úgymond alig, akit Isten alig teremtett meg, vagyis nem sokkal a teremtés után, próbálja őket is fellázítani teremtőjük ellen. A Biblia nem mondja el, hogy mennyivel, mennyi ideig élt Ádám és Éva Éden kertben, és nem mondja el azt sem, hogy mennyivel a teremtés előtt, mennyi idővel történt ez a lázadás fenn a mennyben, a Biblia erről hallgat, de ez nem is lényeges. A Szentírásban Isten határozottan kimondja a következőt, hogy a lázadás a világunk megteremtése előtt megtörtént. Több helyen beszél a Biblia erről, én csak a teremtés történetéből lapozom fel Mózes első könyve második részéből a 16 és 17. verset. És parancsolta az Úristen az embernek, miután megteremtette, mondván, a kert minden fájából bátran egyél, de a jó és gonosz tudásnak fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Itt elmondja Isten, hogy nem ehet minden fájáról, pontosabban csak egyről nem ehet. Isten megadta a lehetőséget az embernek, hogy az ember válasszon a jó és a rossz között. Neki kellett eldönteni. Mind ahogy ma is, mindannyian tudatosan vagy tudatlanul, de mindannyian döntünk naponta vagy Isten mellett, vagy Isten ellen. Ugyanígy volt itt is. Sőt, amikor a 15. verset olvassuk, akkor még egy nagyon komoly figyelmeztetést találunk benne. Isten ezt mondja. És vevi az Úristen az embert a kert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ha nincs ellenség, akkor nem kell őrizni. Isten tehát tudta, hogy fenn a mennyben megtörtént a lázadás, és mivel megtörtént már a mennyben a lázadás, és Isten tudta azt is, hogy a Sátán eljön meglátogatni őszüleinket, és hogy őket is megpróbálja bűnre csábítani, ezért Isten megadta számukra a választási lehetőséget. A kertnek minden fájáról bátran ehettek, mondja Isten, csak egyről nem. Tehát a Sátán kísértési lehetőségét a minimumra csökkentette, de megadta a lehetőséget a szülőknek, hogy válasszák, vagy neki engedelmeskednek, vagy pedig a Sátánnak engedelmeskednek. Édentől kezdve minden leszármazottnak, nekünk is, Isten megadja ezt a lehetőséget, hogy mi válasszuk, vagy Istennek engedelmeskedünk, vagy pedig ugyanannak a teremtő, szerető Istennek, iránt pedig, vagy szemben pedig engedetlenek leszünk. Nagyon érdemes a Bibliából odafigyelve olvasni, milyen módszert használt a Sátán arra, hogy elfordítsa az első ember pár teremtőjétől, Istenétől. Mózes első könyvének az első könyvnek a harmadik részében az első verstől kezdve olvasva rádöbbenünk, megértjük, megismerjük Sátánnak a munkamódszerét. Így olvassuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Először is itt egy néhány nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, majdnem szó szerint ugyanazt mondta Sátán, mint amit Isten, csak más sorrendbe rakta a szavakat, a szavak azok, amit Isten mondott, és ezzel, mivel más sorrendben állította a szavakat, más értelmet adott a szavaknak, vagyis az egész isteni kijelentésnek. Mert Isten azt mondta, hogy minden fáról lehettek, csak egyről nem. Itt pedig azt mondja, csak ugyan, két egykeltő szó, azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról segyetek. Ott az egy, ott a fa, ott a kert, ott az evés, ott, hogy Isten mondta, mind benne van, de teljesen más összefüggésben. A másik dolgot, amit szeretném, hogy megfigyeljük,
Sátán nem mutatkozott be. Nem mondta Évának, hogy tudod mit, Éva? Én vagyok a bukott angyal fejedelem, aki már különben is az angyalok egyharmadát fellázítottam Isten ellen, és most eljöttem hozzád, hogy téged is bűnre csábítsalak. Ezt szeretném átültetni ránk is. Amikor próbára akar bennünket tenni, most, a 21. században, akkor sohasem mutatkozik be, sohasem mondja azt, hogy te, emberfia, legyél Irén, Mária, vagy József, vagy Attila, vagy István, vagy bárhogy is, bármilyen nevet is viselünk, én eljöttem hozzá, hogy Istenen lázítsak. Soha. A sátán Édenben is, és azóta is mindig, ismétlem, mindig valakit, vagy valamit használ fel, hogy bennünket elcsábítson. Édenben például a kígyót használta fel. Akkor még egy csodálatos, szép állat volt a kígyó. És ezt is szeretném hangsúlyozni. Tessék elképzelni azt, amikor Éva egyedül sétált Éden kertjében, abban a békés otthonban. Ádám és ő tudtak csak beszélni és értekezni egymással. Édenben nem volt senki más. És egy állat, egy gyönyörű állat megszólalt emberi nyelven. Emberi nyelven. Bizonyára, hogy odahaza van valamilyen kedvenc állatunk, legyen az papagáj, vagy kutya, vagy macska, és amikor hazaérünk, akkor azt kérdezné tőlünk, hogy gazduram, hol voltál? Amikor egy kedvenc állatunk, amelyiket ismerjük, emberi nyelve megszólalna, bizonyára, hogy földbe gyökerezne a lábunk. Bizonyára mindannyian meglepődnénk. Sátának ez a munkamódszere. Évát is nagyon meglepte. És Éva egyértelműen válaszol, és azt mondja a második versben, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely kert közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se élesétek, hogy meg ne halljatok. Éva szó szerint elmondta azt, amit Isten mondott nekik. Csak egy hibát vétett. Egy helyen vétett. Nem azt mondta, hogy én hiszem azt, amit Isten mondott. Nekem mély meggyőződésem ez. Ez az én véleményem is, mivel Isten mondta. Hanem csak azt mondta, hogy igen, igen, ezt Isten mondta. Mielőtt tovább mennénk, tegyünk fel még egy kérdést. Gondolkodjunk el azon, egyáltalán miért bocsátkozott beszélgetésbe? Miért kezdett el beszélgetni a sátán Évával? Mi volt a célja? Sátán egy dolgot tudott akkor is és ma is. Maradjunk a múltnál. Amíg Isten szavának teljesen hisz Éva, addig neki, sátának semmi keresni valója Évával. Ő tudta azt, hogy Évát akkor tudja elfordítani Istenétől, ha először Éva kételkedni fog abban, amit Isten mondott. És itt Éva egyértelműen kijelenti, hogy Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehetünk, csak egyről nem. És ezután Sátán Édenben kimondta az első hazugságot. Így olvasom a 4. versben. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, legyél nyugodt, semmi bajotok nem lesz. Ha ti szófogadatlanok lesztek Istenhez, Isten iránt, Istennel szemben, akkor ti nem haltok meg, én mondom, én állítom azt nektek. Sőt, folytatja tovább, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Fenn a mennyben ezzel áltatta az angyalokat, ha szófogadatlanok lesztek, olyanok lesztek, mint az Isten. És a Jász proféta könyve, amikor a sátán lázadásáról beszél, akkor azt írja le, hogy sátán azt mondta önmagáról, hasonló leszek a magasságoshoz, hasonló leszek az Istenhez. Évának is ezt ígéri. Amikor te szófogadatlan leszel, és nem teszed azt, amit Isten mond, hanem rám hallgatsz, akkor te hasonló leszel Istenhez. És ezután következik a nagy tragédia. De kövessük nyomon ezt is. 6. vers. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, hogy kedves a szemnek,
és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért, ada annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének, és az is evék. Figyeljünk meg, hogy mi van leírva a Szentírásban. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre. Hát hadd kérdezem, megkóstolta már? Nem. Megfogta? Meg se fogta, meg se érintette. Akkor honnan tudta azt, hogy jó a fa az eledelre? Ez a bibliai kimutatás világosan ráutal arra, hogy megengedte Éva, hogy Sátán feltegye a saját szemüvegét Éva szemére, és Éva most már úgy lát, ahogy Sátán akarja, hogy lásson. Nem hiszi többi, amit Isten mondott, hanem hisz Sátánnak, és azt szerint jár el. És miután látta, hogy jó, és kedves, és kívánatos, fogta és evett, és adott a vele levő férjének. És ezután következett be a tragédia. Hadd mondjam el, hogy bár Isten, amikor megteremtette Ádámot, akkor a föld fejedelmévé tette. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy uralkodj a földi minden állatán. Ő adott nevet minden állatnak, minden madának, minden csúszómászónak, mindennek. Te legyél a földnek a fejedelme. Isten Ádámot tette a föld fejedelmévé. De amikor Ádám és Éva alárendelték magukat a Sátánnak azzal, hogy inkább neki hittek, és neki engedelmeskedtek, mint Istennek, ekkor ők elveszítették, pontosabban Ádám elveszítette a fejedelemségi jogát. És amikor Jézus Krisztus itt a földön volt, János apostol jegyzi fel ezeket a megrázó szavakat János evangéliumának a 14. részében, a 30. versben, még olvasni is hátborzongató Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, amely így hangzik. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Amiért mondtam, hogy hátborzongató az, hogy a Sátánt nevezi e világ fejedelmének. Ő a világ fejedelme. Ő itt van a földön. Addig, amíg Jézus Krisztus meg nem halt a Golgotai kereszten, neki, mint föld fejedelmének joga volt feljárni a mennybe. Azonban, amikor a Golgotán Jézus Krisztussal elveszítette a csatát, akkor minden megváltozott. Többé sem ő, a Sátán, sem angyalai nem mehetnek fel a mennybe. De itt még azt mondja, íme jön a világ fejedelme. De hála Jézus Krisztusnak, hogy ő mindvégig hűséges maradt atyához, kimondhatta, de én bennem nincsen semmije. Sátán itt jár kell a földön. Miért? Azért, hogy az ő lázadását tovább terjessze, és ha csak egy mód van rá, ő neki az volna a célja, hogy minden embert a maga oldalára állítson. Más szóval bevonja önöket és engemet is az Isten elleni lázadásba. Például, amikor Péter apostol beszél róla, akkor azt olvassuk az ő első levelében, az 5. résznek a 8. versében, első levél, Péter apostol első levele, 5. rész 8. versében, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvény kitányáján. Milyen állattal hasonlítja össze a Szentírásban Péter apostol a Sátánt? Oroszlánnal. Minek nevezik az állatvilágban az oroszlánt? Az állatok királyának. Nem az elefántot, aki talán a legerőteljesebb állat, ami létezik és él ma a földön, az oroszlánt. És itt azt mondja a Szentírás, hogy az ördög olyan, mint az oroszlán. Tehát a mi ellenségünk a Sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvény kitárnyeljen. Kedveseim, én nem tudom azt, hogy ha megyünk egy este hazafelé, és egy békés, szelíd,
szammogó oroszlánnal találkoznánk az úton, hogy éreznénk magunkat. Azonban Sátán, mint ordító oroszlánnal van bemutatva, és azért, az is le van írva, hogy miért ordító oroszlán. Így olvastuk, ő szerte jár és keres, hogy kit nyeljen el. De figyeljük meg, hogy hogy vezeti be ezt a fejtegetést az ige, és így mondja, hogy józanok legyetek. Lássatok tisztán, hogy különbséget tudjatok tenni a jó és a rossz között. Ezért nagyon fontos az, amit múlt alkalommal tanultunk, hogy a Szentírás tanulmányozzuk naponta, hogy megértsük az Isten akaratát, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, hogy mi józan, lelkileg józan, ítélőképességgel bíró emberek legyünk, akik könnyen megkülönböztetjük az igazságot a hamisságtól. Mert sajnos nagyon gyakran találkozom emberekkel, akik azt mondják, ugyan kérem, mindegy az, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk. Hát engedjék meg, hogy feltegyem a kérdést, ám kinek mindegy? Kinek mindegy? Elmondom, a halott embernek már mindegy. Aki már ott fekszik a koporsóban, ő neki már teljesen mindegy, hogy hideg van, vagy meleg, vagy bármivel kapcsolatban, vagy a színvaknak, mindegy, hogy milyen színű. Ezért figyelmeztet bennünket a Szentírásban, Isten, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keres, hogy kit nyeljen el. Mi a Sátánnak a célja? Sátánnak a célja az, hogy mint ordító oroszlán elnyeljen, ha lehet, minden embert. És mivel ilyen nagy ellenségünk van, még egy dolgot el kell mondanom. Sajnos a Sátán egy láthatatlan lény, mert angyali lény. És ezért sokkal nehezebb ellenállni Sátán kísértéseinek, mintha tudnánk és látnánk, hogy most közelek hozzánk, és akkor tudjuk azt, hogy na most valami rosszat akar velünk tenni, akkor mi védekezhetnénk, de mi sohasem tudjuk, hogy a Sátán melyik oldalról támad bennünket. Sátánnal kapcsolatban szeretnék még felvetni egy kérdést. Győzhetünk mi Sátán felett, aki ilyen ravasz, alattomos lény, aki Isten ellen fellázadt, aki az Isten angyalait is becsapta, akit csak tudott. Győzhetünk mi? Nagyon boldogan mondom el ma mindannyiuknak, hogy erre a kérdésre, hogy győzhetünk-e a Sátán felett, igennel tudunk válaszolni. Mégpedig nagyon bátorító igennel, ahogy a Szentírás nekünk elmondja ezt Jakab levelében, a 4. részben, a 7. versben. Így hangzik. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 3 nagyon fontos dologgal találkozunk. Az első, hogyan lehet győzni Sátán felett? Ha engedelmeskedünk az Istennek. Az első kérdésem ma este az, hogy szeretnénk-e Istennek engedelmes gyermekei lenni? Szeretnénk-e Isten országának örökösei lenni? Szeretnénk-e mi győzni Sátán minden kísértése felett? És már itt ezen a földön megtanulni Jézus Krisztussal együtt járni és boldogan élni? Ha igen, akkor készek vagyunk-e Istennek engedelmeskedni? Mert végső soron a vallási téren is e között, két dolog között kell döntenünk, az, hogy Istennek engedelmeskedünk, vagy embereknek. Azt tartjuk meg, amit Isten a Szentírásban közöl velünk, vagy azt tartjuk meg, amit emberek rendeltek el. Ezért így mondja el Isten, engedelmeskedjetek azért az Istennek, ezt mondja a Szentírás. A nagy kérdés tehát mindannyiunk számára az, készek vagyunk-e engedelmeskedni az Istennek. Mert mi ennek a következménye? Ha mi készek vagyunk Istennek engedelmeskedni mindenek felett, akkor Istennek ott van a tanácsa, állniatok ellen az ördögnek. Isten majd erőt fog adni, hogy mi ellen tudjunk állni a Sátánnak. És elfut tőletek. Hadd mondjak el egy történetet. Egy kislányt megkérdeztek,
Mit teszel te, amikor téged a sátán kísért? És tudják, a gyerekek nagyon egyszerűen tudnak néha válaszolni, és azt mondta ez a kislány, ó, hát az nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű ellenállni sátán kísértésének. Amikor hallom, hogy valaki dörömböl a szívem ajtaján, akkor nem én megyek megnyitni az ajtót, hanem a szívemben lakozó Jézust kérem meg, hogy Jézusom, légy olyan kedves, nézd már meg, hogy ki dörömböl olyan veszettül a szívem ajtaján. És Jézus oda megy, megnyitja az ajtót, és kívül sátán áll. És amikor sátán látja azt, hogy Jézus lakozik szívemben, ő áll ott az ajtóban, a szívem ajtajában, akkor azt mondja, bocsánat, nem jó helyen kopogtam, és gyorsan tovább ment. Nagyon egyszerű ez a történet, de nagyon érdemes elgondolkodni felette. Azonban hála Istennek, hogy Isten, amikor látta, hogy az első emberpár elfordult tőle, és a sátán oldalára állt, akkor nem hagyott bennünket magunkra. Őszülőktől nem fordult el. Ha ti választottátok a sátánt, akkor lejetek, vesztek, örökre veszetek el. Én többet nem törődök veletek. Isten nem ezt tette. Olyan különös, hogy Isten napról napra felkereste őszüleinket még a bűnbesés előtt, de nem csak akkor, utána is. És azon a bizonyos megszokott helyen, ahol mindig találkozott velük, aznap, amikor vétkeztek és sátán oldalára álltak, nem voltak ott. Így olvassuk a Szentírásban, hogy amikor hallották az Isten hangját a kertben, hogy kereste, hol vagy Ádám? Az első kérdő mondatot, az első keresést, az Isten végezte. Eljött keresni az elveszett embert, a tőle elfordult embert. És akkor Ádám azt mondja, hogy elrejtőztünk, és amikor Isten előhívja és magához hívja őket, akkor van egy csodálatos sorrend, ahol csak Isten szeretete budjan fel, jön napvilágra. Azt olvassuk Mózes első könyvének a harmadik részében, hogy amikor Isten találkozott az első emberpárral a bűneset után, akkor először megátkozta a kígyót, ezt olvassuk Mózes első könyve a harmadik részének a 14. versében, és mondta az Úr Isten a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél, életed minden napjaiban. Ez történt. Mit várhatott ezután az első emberpár? Hogy felettük is kimondja az átkot. Ezt Isten megtette. De mielőtt elmondta volna, hogy milyen következményei lesznek szófogadatlanságuknak, megígérte, hogy eljön Jézus, eljön a Mesiás, aki lefizeti a váltságdíjat. És számukra van visszaút Istenhez, hogyha további életükben az Isten iránti engedelmességet választják. Ahogy azt az imént olvastuk, engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és akkor elfut tőletek. Itt azt olvassuk a 15. versben, ahol az első ígéret szól még Éden kertjében, mielőtt Isten kiűzte volna őszüleinket. Ez az ígéret a Mesiásról szól. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martasod. Jézus Krisztus elmondja azt, én elküldöm a Mesiást, és a Mesiás majd a kígyónak a fejére fog taposni. Kígyót le fogja győzni, kígyónak lehetővé teszi azt, hogy elveszítse minden csatát, mert ő erősebb, és Jézus Krisztus bár emberi testben lesz, de ő engedelmeskedni fog az atyának. És az atya iránti engedelmesség folytán diadalmaskodik sátán felett, és sátán el fogja veszíteni a csatát. Az neked fejedre tapos kígyó. Ez az első ítélet hirdetés, amelyet Isten hirdetett a sátán felett, a lázadástól kezdve. Mielőtt Isten kiűzte volna őszülőket, bárányt áldozott fel, és bőrruhába öltöztette az őszülőket, és úgy küldte ki Éden kertjéből. Emlékezzünk arra,
Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, János evangéliuma első rész 29. versében találjuk keresztelő Jánosnak szavait feljegyezve a Szentírásba, mely így hangzik: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát miért nevezte keresztelő János Jézus Krisztust Isten bárányának? Azért, mert Édenben Isten ölte meg az első bárányt, hogy az őszülők nyomban lássák bűnük következményét, de lássák meg azt is, hogy Isten helyettes talált az ő megváltásukra. A bárány halt meg, és az a bárány, amelyet ott Isten Édenben feláldozott, előrevetítette az eljövendő Isten bárányát, aki Jézus Krisztusban teljesedett be az ő golgotai halálában. Édentől kezdve a Krisztust váró emberek, akik hitték Istennek ezt az ígéretét, hogy eljön Jézus Krisztus, és a sátánt legyőzi, hitüket azzal fejezték ki, hogy bárány áldozatot mutattak be. És mint egy 4000 éven át, kisebb-nagyobb megszakításokkal tették az Istenbe hívő emberek ezt. Ezért nevezi keresztelő János Jézus Krisztust és Isten bárányának. Jézus Krisztus, amikor lejött a földre, amikor megszületett emberi testben, mert miután megkeresztelkedett 30 éves korában, ő elmondta többek között földre jövetelének célját. Így olvassuk Lukács evangéliumának a 19. részében, a 10. versben. Jézus Krisztus egy rövid mondatban foglalja össze földre jövetelének célját. Tehát a 19. rész 10. verse. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez Jézus Krisztus földre jövetelének célja. Mindaz, amit tett, ide összpontosul. Jézus Krisztus azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Elveszett az ember, és ő utánunk jött, ő is emberi testet öltött fel, hogy hozzánk hasonlóvá legyen is, itt éljen ezen a földön, hogy ő meg tudjon bennünket érteni, mit jelent emberi testben küzdeni a rossz ellen, a sátán ellen, a kísértések ellen. És Jézus Krisztus beteljesítette az isteni tervet, amelyet Péter apostol a következő szavakban foglal össze. Péter apostol első levelében, az első részben, a 18 és a 19. versben. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányinak Krisztusén, aki el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az időknek végén ti érettetek. Jézus Krisztus vállalta a halált érettünk bűnös emberekért, hogyha őszülők elfordulnak tőle. Megtörtént az elfordulás, és Jézus Krisztus utánunk jött, és lefizette a megváltás díjat, és lehetővé tette mindenki számára. Azonban mielőtt a golgotai áldozatra utalnánk, mielőtt arra, hogy Jézus Krisztus hogyan szenvedett és hogyan váltott meg bennünket, és hogy az ő áldozatában nekünk bűnbocsánat és örök élet lehetőségét nyújt fel, kínál fel mindannyiunknak. Mielőtt erről szólnánk, szeretném fellapozni Máté evangéliumát. Mi is történt Jézus Krisztussal, amikor megkeresztelkedett, és keressége után elment, mint egy 40 napig bőtölt a pusztában, és 40. nap eljött a sátán, hogy megkísértse őt. A Jézus Krisztus kísértés történetében nagyon fontos dolgokkal találkozunk, és három fontos dolgot szeretnék először mindjárt, hogy lássunk. Olvasom. Így hangzik a Máté evangélium a 4. rész 2. versétől. És amikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértés, mondta neki: ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik.
Óriási dolog ez. Megpróbálok nagyon egyszerű lenni. Mind a három kísértésnél Jézus Krisztus a Szentírással védekezik. Mikor lehet Isten szava, a Szentírás, a Biblia vétpajzs önöknek is nekem? Csak akkor, ha a Biblia szerint élünk. Mert a Biblia nem kabala, hogy viszem magammal és semmi bajom nem történik. A Bibliát nem csak olvasnunk kell, ahogy múlt alkalommal tanultuk, hanem megtartanunk azt, amit a Szentírásban Isten mond. És hogyha mi úgy élünk, akkor vétpajzs lesz Sátán kísértéseivel szemben, mint ahogy Jézus Krisztusnál is. Azonban Jézus Krisztus elmond még egy dolgot. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. A kiegyensúlyozott, boldog élethez ezen a földön nem elegendő csak a fizikai táplálék, hanem a lelki táplálék is. Ugyanolyan szükséges, mint a fizikai táplálék. Ezért, amikor a mi atyánkban imádkozzuk, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem elegendő csak a fizikai kenyér. És Jézus Krisztus nem csak a fizikai kenyérről beszél, hanem ugyanúgy beszél a lelki kenyérről. És ahogy minden nap szükségünk van fizikai kenyérre, hogy legyen fizikai erőnk, ugyanúgy minden nap szükségünk van lelki kenyérre, hogy legyen lelki erőnk. Azonban Sátán, amikor látta, hogy az első kísértést nem sikerült, nem élt célt, akkor újból jött. És így olvassuk. Ekkor felvivőt az ördög a szent városba, és odahelyezi a templom tetejére, és mondanéki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meglöjtsd lábadat a kőbe. Mondanéki Jézus viszont meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Kedveseim, itt egy másik dologra szeretném, hogyha ráfigyelnénk. Ismeri-e Sátán a Szentírást? Igen, vagy nem? Egyértelmű, hogy igen. Mert Sátán is kapásból idézi a Szentírást, és azt mondja a Sátánnak, és Jézus Krisztusnak, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva. És a 6. versnek alatt ott van, hogy a 91. Zsoltárból idézi a Sátán ezeket a szavakat. Szeretnék most felvetni egy kérdést. Vajon a Szentírásra lehet kísérteni? És valójában lehetett kísérteni a Szentírás szavaival Jézus Krisztust is. Sátán ezt megpróbálta. Múlt alkalommal tanultunk arról, hogy a Szentírás a Szentlélektől ihletett könyv, és Isten akarata van kinyilatkoztatva. Hát akkor hogy lehet a Szentírás szavaival kísérteni valakit? Sehogy. Hogy tehette ezt Sátán? Egyszerűen úgy, hogy megváltoztatta. Bizonyos részét kihagyta. Itt szeretnék egy másik nagyon fontos dologra felhívni mindenkinek a figyelmét. Sokan azt mondják, ugyan kérem, hogy minden egyházban a Szentírásból beszélnek, ez igaz. Sátán is ismeri. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a Szentírásból beszél valaki, hanem járjunk utána, hogy múlt alkalommal tanultuk, hogy úgy vannak-e azok, hogy úgy van-e pontosan. Mert ezért idézi Jézus Krisztus viszonzásul a Sátánnak, hogy viszont megvan írva, ne kísérsz az Urat, a te Istenedet. Azonban Sátán ebbe se nyugodott bele, hanem ezt olvassuk tovább, ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét is, mondanéki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondanéki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Nagyon érdemes ezen is elgondolkodni. Sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, tudod mit? Én tudom, hogy te azért jöttél, hogy meghalj az emberiségért a Golgotán, és hogy visszaszerezd az embert, és az egész földet, és mindazt, ami rajta van. De ez túl nehéz út. Mester, én ajánlok neked egy sokkal könnyebb utat. Ne a Golgotán keresztül próbáld te visszaszerezni tőlem mindazt, ami itt van. Én ezt kész vagyok ingyen odaadni. Te csak egyet tegyél meg. Boruljál le előttem, és engem imádjál. Hadd kérdezzem, vétkezett volna Jézus Krisztus, ha leborul a Sátán előtt? Igen. Ez sokkal könnyebb út lett volna Jézus Krisztus számára, mint a Golgotai
szenvedés és áldozata folytán hozni meg számunkra az üdvösséget. Jézus Krisztus melyiket választotta? A sátán által felkínált könnyű utat, vagy pedig az igazit, de a nagyon tövises és végül a kereszt halált? Melyiket választotta Jézus Krisztus? Ma is sátán megközelít, úgymond mindannyiunkat, nem is egyszer naponta, és kínálja számunkra az olcsó üdvösséget. Nem kell neked annyira ragaszkodnod a Szentíráshoz. Nem szőrszál hasogató az Isten. Legyél te szabad ember, éld a te szabad életedet. Itt-ott egy kicsit ragaszkodjál ahhoz, amit Isten mond, de nem kell éppen mindent megtartani, ami a Bibliában van. Kitől jönnek ezek a szavak? Isten mondja ezt el? Vagy ezen sátáni kísértés fényében láthassuk azt, hogy Jézus Krisztus, nem csak Jézus Krisztust közelítette meg a sátán 2000 évvel ezelőtt, hanem naponta így, hasonló módon közelít bennünket is, hozzánk is. Mivel Jézus Krisztus így győzött a sátán felett, ekkor megkezdődött Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálatában a hatalmas küzdelem. Küzdelem azért, hogy ő vívja a csatát és győzzön. És Jézus Krisztus életében eljött az a bizonyos néhány óra a Golgotai kereszten. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy a Biblia beszámol arról, hogy csütörtökön éjszaka elfogták, amikor Getsemáné kertjében imádkozott. Egész éjszaka vallatták, kora reggel halálra ítélték a zsidók, a zsidó magas tanácsa. És utána, mivel nem volt joguk halálos ítéletet véghez vinni, így Pilátus jóváhagyását is kellett kérni. Az is kimondta a halálos ítéletet Jézus Krisztus felett, és akkor elindultak a Golgotára. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus Krisztus meghalt. Bocsánat, fel lett feszítve délelőtt 9 órakor, és délután 3 órakor meghalt. Vele együtt felfeszítettek még 2 gonosztevőt, azok nem haltak meg. Miért? Mert a felfeszített emberek leghamarabb 36 órai szenvedés után fejezték be. De voltak olyan emberek, erős fizikumúak, akik 40, 50, 60, sőt több mint 60 órán keresztül szenvedtek, mire beállt náluk a halál. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus olyan rövid idő alatt, alig 6 óra alatt, tehát a legrövidebbnek az 1/6 része ideje alatt meghalt a Golgotai kereszten? Azért, mert végső soron Jézus Krisztust a mi bűneink ölték meg. Magára vette az önök, az én és minden embernek a bűnét, mert ő mindannyiunkért meghalt. És mindannyiunk helyett elszenvedte a bűn büntetését, az örök halált, de ő feltámadhatott, mert ő nem létkezett, és ezért győzött, ő csak helyettes volt. Azonban, amikor belegondolunk abba, hogy maga az atya is elfordult, mert nem tudta elviselni azt a borzalmas szenvedést, amit Jézus Krisztus vállalt érettünk bűnös emberekért. És végül is elkeseredve felkiált kereszt szenvedésében Jézus Krisztus az atyához, és azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engemet? Egyedül volt a csatában, és ő meghalt. Most szeretném feltenni a kérdést, ki győzött? Jézus meghalt a Golgotán, a sátán ebben a küzdelemben, küzdelem után is élve maradt. Az győzött, aki meghalt, vagy pedig az győzött, aki élve maradt? Amikor itt a földön két ember élet-halál csatát vív egymás között, és folyik a csata, és az egyik agyon szúrja a másikat, a győztes az, amelyik élve marad. A Golgotán nem így történt. Ezért az isteni tervben nem mindig a mi logikánk szerint mennek a dolgok. A győztes a Golgotán meghalt, a vesztes a sátán élve maradt. És hála Istennek azért, hogy Jézus Krisztus kivívta a csatát, lehetővé tette mindannyiunk számára az örök életet, lehetővé tette azt, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinktől, bűnös szokásainktól, mert ő lefizette értünk a megváltás díjat. Amikor fellapozzuk a Szentírásból János evangéliumának 3. részét, és a 3. résznek a 16. versét,
akkor itt értsük meg részben az Istennek határtalan, korlátlan, végtelen szeretetét, amellyel ő szeret bennünket. Így olvasom. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedveseim, az Atya úgy szeretett bennünket, bűnös embereket. Így mondja a Szentírás, úgy szerette Isten e világot. Melyik világot? Ott, ahol mindenki szereti az Istent. Istennek szolgál, neki engedelmeskedik, imádja őt és senki mást, és csak ő előtte borul le, és senki más előtt nem borul le. Ezt a világot szerette Isten? Vagy pedig azt a világot, ahol ölnek, lopnak, hazudnak, szidalmazzák a szeretet Istenét, engedetlenek, nem teszik meg azt, amit Isten a Szentírásban meghagyott. Melyik világot szerette Isten annyira, hogy az egyszülött fiát feláldozta érte? Az utóbbit, vagy ott az, amit előbb felsoroltunk? Kedveseim, bennünket, bűnös embereket, akik olyan sokszor szomorúságot és fájdalmat okozunk teremtő és megváltó Istenünknek. De itt az ige azt mondja, hogy igen, ő szeretett bennünket, és azért adta az ő egyszülött fiát. Mennyi időre? Egy évre? 30-re? Vagy 33-ra? Ahány évig itt élt a Földön? Vagy örökre? Az Atya örökre nekünk adta Jézus Krisztust. Jézus Krisztus a Golgotán győzött. Halálával legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon. Így találjuk feljegyezve ezt a bibliai kimutatást, és ezt az igazságot a zsidókhoz írt levél második részének 14. versében. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Mivel győzte le Jézus Krisztus a sátánt? Azt mondja, hogy az ő halálával megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. Emlékedésünk elején olvastuk János első leveléből, a harmadik részből a 8. verset, de most csak a második felét hoznám, amelyben ez áll. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Miért jött el Jézus Krisztus? Miért élt itt ezen a földön? Miért halt meg a Golgotai kereszten? Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Éppen azért, mert Péter apostol olyan határozottan és olyan egyértelműen elmondja apostolok cselekedetének 4. részében, 12. versében, olvasom. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Nincs más, aki megszabadíthat bűneinktől. Az ő élete, az ő életének a feláldozása, az ő halála az egyetlen ár, amely lehetővé teszi mindannyiunknak, hogy higgyünk Jézus Krisztus Golgotai áldozatában, és győzedelmeskedjünk vele együtt. Mert az előbb olvasott legszebb szövegéből a Bibliának, amikor azt olvastuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és utána azt mondja, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedveseim, hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus helyettünk meghalt a Golgotán, bennünket helyettesített, és az ő áldozata által kaphatunk kegyelemből bűnbocsánatot, és ha benne hiszünk és őt követjük, akkor örök életet is. Hisszük-e ezt? Hisz ezen fordul meg minden. Az ár mindannyiunkért és mindannyiunk helyett le lett fizetve. Szeretnék egy történetet hozni, amikor Pált és Silást bebörtönözték a Filippi börtönben, és amikor az őr elaludt, az ajtók megnyíltak, és amikor felébredt, látta, hogy nyitva vannak az ajtók, és öngyilkos akart lenni, akkor Pál megszólította,
És azt mondja, hogy semmi kárt ne okoz magadba, mit vagyunk, senki sem ment el a rabok közül. És amikor kivezette őket, akkor olvasom a Apostolok cselekedete 16. részének a 30. versében. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Kedveseim, Jézus Krisztus meghalt érettünk, hisszük-e ezt? Hisszük-e azt, hogy nincs más szabadulás, út, mód? Bűneinket semmi nem tud lemosni rólunk, csak egyedül az ő vére. Erről majd a következő alkalommal tanulunk. De éppen azért, mert Jézus Krisztus meghalt, hogyan tudom én megköszönni neki? Pénzen nem lehet bűnbocsánatot nyerni. Zarándoklással, akár térden kúszva, vagy hason csúszva, vagy mezítláb járkálva, nem tudunk bűnbocsánatot nyerni. Jézus Krisztus a szabadító. Nincs több, csak egy. Jézus Krisztusnak van egy nagyon szép tanácsa. Így olvassuk Máté Evangélium a 11. részének 28. versében Jézus szavait. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugosztalak titeket. Kedves hallgatóim, meg tudjuk-e szívlelni Jézus Krisztusnak hívó szavát? Láttuk azt, hogy a megváltási tervnek az a célja, hogy bűnbocsánatot adjon mindannyiunknak. Ő ezt megtette. Az ő Golgota áldozat által megtisztította a mennyet, meg akar bennünket tisztítani, embereket. Akarjuk-e, hogy Isten bennünk megvalósítsa az ő tervét? Hogy megszabadítson bennünket bűneinktől és rossz szokásainktól? Szeretnénk? Ha igen, akkor fogadjuk el Jézus Krisztus hívását. Fogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe. Ő mondja azt, jöjjetek én hozzám. Nincs más, aki bennünket megszabadít a mi bűneinkből. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Kik? Akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én nyugodalmat adok nektek. Olyan rohanó az élet. Kedveseim, csak Krisztusnál van béke és nyugalom. Jöjjünk hozzá. Kérjük meg, Istenünk, költöz be a mi szívünkbe, és a te Golgotai áldozatod által tisztíts meg bennünket minden bűntől. És szeretnék a tiéd lenni teljesen. Itt vagyok előtted, átadom magam. Fogadj el engemet, olyan, amilyen vagyok. Ő, a mindenható Isten, segítsen meg bennünket, hogy életünknek ezt a legfontosabb lépését most megtegyük. Adjuk át magunkat Jézus Krisztusnak. Imában kérünk segítséget ehhez. Drága jó Istenünk, szerető Atyánk, köszönjük neked, hogy te végtelenül szerettél és szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szeretetedet a te egyszülött fiat feláldozásában bizonyítottad. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad lett, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, aki meghalt értünk és helyettünk a Golgotai kereszten. Kérünk téged, költözzé be Jézus Krisztus a mi szívünkbe, hogy éljük a te életedet, hogy veled együtt mi is ellenállassunk Sátán kísértéseinek, és add, hogy mától kezdve egészen a tiéd lehessünk, és maradhassunk mind örökké. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: találkozás Jézussal.
1: Van egyetlen egy szó, amire a mai ember rossz érzéssel gondol egy picit. Önök szerint melyik lehet ez a szó? A engedelmesség valóban így van, akkor egy formán jár a gondolatunk. A szeretet és az engedelmesség kapcsolatáról fogok beszélni. Arról, hogy lényegében ez a kettő nagyon is összefügg egymással. Szeretném az előadás első részében a szeretet kérdéskörét körüljárni, majd a második felében az engedelmességről beszélnék bibliai alapokon. Szeretném elkezdeni egy igaz történettel. Az UNESCO Romániában vizsgálatot hajtott végre kettő darab árvaházban, és nagyon érdekes volt a felmérésnek, a vizsgálatnak a végeredménye. Az volt érdekes ebben a két árvaházban, hogy az egyik árvaházban kialakult a gyerekekben a mozgásnak a képessége, másikban pedig nem. És elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon miért lehetett ez. És ahogy vizsgálódtak, eltelt néhány hét, és megdöbbentő volt a végeredménye ennek a vizsgálatnak. Abban az árvaházban, ahol a gyerekek tudtak járni, négy kézláb mászni, abban az árvaházban a gondozónők néha felvették a gyerekeket. Magukhoz szorították, megsimogatták, beszélgettek velük, játszottak velük, míg a másik árvaházban nem beszélgettek velük, nem simogatták meg őket, nem vették fel, amikor sírtak. Hanem esetleg még be is csukták az ajtót rájuk, hogy ne hallják a sírást. A szeretet csodákra képes a gyerekeknél. De vajon a felnőtteknél is? Nekünk is van, ránk is van valamilyen hatása a szeretetnek, amit egymáson keresztül kapunk meg. Szeretnék egy idézetet hozni, én nagyon szeretem az idézeteket. Ez az idézet így szól. Ha olyannak veszünk valakit, amilyen, olyan is marad. Ha olyannak veszünk valakit, amilyenné válhat, olyanná lesz, amilyenné lennie kell. Jimmy Jones mondta ezt, de többféle formában hallottam már megfogalmazni. Mit is akar mondani ez az idézet? Azt, hogy nagyon is egymásra vagyunk utalva. Nagyon is fontos nekünk, embereknek, az, hogy mit gondolnak mások rólunk. Sokan próbálják ezt elhessegetni maguktól. De valaki biztos van az önök életében is, aki annyira nagy fontossággal bír, hogy számít az, hogy mit mond önökről. Biztos, hogy van ilyen. Van itt egy érdekes kérdés. Eddig az emberekről beszéltem. Most egy fontosabb területre kell, hogy evezzünk. Mit gondol rólam Isten? Mit gondol én rólam az Isten, aki megteremtett? Az, aki egy világegyetemet kormányoz, bolygókat irányít, hihetetlen távolságokban lévő bolygóknak az ura. Mit gondol ő én rólam? Biblia egy nagyon fontos dolgot mond el, egy nagyon-nagyon jó hírt mindannyiunk számára. Az előbb azt mondtam, hogy biztos vannak emberek, akiknek a szavuk fontos az önök számára. Most gondoljanak azokra az emberekre, akik valóban fontosak, akik valóban szeretik önöket. És hogyha összegyűjtötték egy csokorba ezeket, adjuk egy fél másodperc időt erre, hogyha összegyűjtötték egy csokorba, akkor szorozzák meg ezt több millióval. És akkor egy porszemet kapunk, ami hasonlíthat arra, hogy hogyan szeret Isten minket. És Istennek a szeretete olyan, mint a tenger fövenye. Annyira szeret minket Isten, mint amennyire sok homokszem van a tengerparton. Nem tudom, hogy valaki vállalkozott-e már rá, hogy megszámolja. Mit gondol rólam az Isten? Azt olvassuk János első levele 4. fejezet 8. versében, hogy aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Mert az Isten szeretet. És ennek az ellentéte is igaz. Pontosabban másképp is fogalmazhatunk. Aki szeret, aki tud szeretni, van itt valaki, aki tud szeretni? Valakit az életében? Na, egyre több kéz van, most már kezdek megnyugodni, igen. Tehát aki szeret, az milyen ember? Az mit tud? Az felfogott valamit az Istenből. Miért? Azért, mert Isten az senki más, mint a szeretet. Nagyon nehéz ezt felfognunk olyan ember,

kelet mellé, amikor még csak egy halom földkupac volt, és elkezdte az ujjával simítani az arcát, fülét, az orrát, haját. Nem izgalmas? Olyan jó érzés arra gondolni, hogy talán én is lehettem volna ott. És végül is, hogyha belegondolunk, akkor mindannyiunkat megteremtett az Isten. És ahogyan Isten kommunikál ebben a kérdésben, az is nagyon szívet melengedtető és elgondolkodtató. Azt olvassuk itt ebből a kis részletből, hogy ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És betettem ezt az egy szót, és gondolkodtam rajta, hogy maradjon-e vagy nem. Azért, hogy uralkodjon. Ki ez az Isten? Ki ez az Isten, akinek fontos az, hogyha szembe jön az utcán valakivel, akkor saját magát lássa benne. Nem tudom, kivállalkozna arra, hogy a génjeit odaadja egy génbanknak, hogy klónozzák le őt, és hogyha 10 év múlva az utcán jár, akkor saját magát látja egy nagy tömegben. Ugye milyen furcsa ez a gondolat? Isten megosztotta önmagát mi velünk. És megosztotta a hatalmát is. Megosztotta a hatalmát, és azt mondta Ádámnak, hogy egy szelet a tiéd az én hatalmamban. Uralkodhatsz. Persze azt hozzáteszem, hogy az Isten uralma az min alapul? A szereteten alapul. A szeretet uralma, ami másképpen úgy is lehet mondani, hogy szolgálat. Ez volt tehát az első, amire azt mondhatom, hogy Isten egy nagyon fontos impulzust ad nekünk. Nézzük a másodikat. A második az a Biblia. A Timóteushoz írt levélben azt olvassuk, héten hallottunk is már róla kimerítően, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Istennek van egy egészen konkrét üzenete itt ebben a szakaszban. Az, hogy nekem jobbnak kell lennem. Ha én ismerem Istent, akkor nekem egy olyan barátom van, aki az ő szeretetével engem meg fog változtatni. Isten formál minket, a jellemünket, a gondolkodásunkat, az egész lényünket. És a harmadik, legfontosabb impulzus, amit Isten, az Atya adni akar nekünk, adni akart nekünk, az nem más, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztuson keresztül szól hozzám. Jézus Krisztuson keresztül akar mondani nekem valamit. Megint csak a kedvenc igerészem. Ez a Krisztus himnusz. Pál apostol idézi valakinek a tollából ezt. És így hangzik. Az a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, vagy engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Istennek egy fontos üzenete, hogy Jézust elküldi a világért. Jól mondtam? A világért is. De egy sokkal személyesebb az, amit Isten akar mondani. Értem? Hogy értem, küldi el Jézust. Nem tudom, belegondoltak-e már, mikor Jézus ott volt a kereszten. És mondták az írás tudók neki, hogy szállj le a keresztről, hogyha te Isten fia vagy. És Jézus jól tudta, hogy ha leszáll, akkor vége. Akkor kudarcba fulladt az egész küldetés. Vajon mire gondolt Jézus? Úgy is kérdezhetném, hogy kire gondolt Jézus? Mindig arra gondolok, hogy én rám. Mert számomra ma itt fontos, hogy ő van. És hogy van reménységem. Ha ő nem lenne, akkor ki tudja, hogy hol lennék már. Nekem is nagyon vadregényes volt az életem, kalandos, erről nem akarok beszélni. De itt van ebben a szakaszban egy szó, amit már az elején is kihangsúlyoztam. Ez az engedelmesség. És olyan furcsa, nem? Jézus ki volt? Isten, ugye? Azt szoktuk mondani, hogy 100%-ig Isten és 100%-ig ember volt Jézus. Tehát azt mondhatjuk, hogy ő Isten fia volt, isteni hatalommal rendelkezett. Mit kellett tenni Jézusnak?
hogy a küldetés

sikerüljön. Egyetlen egy szót szeretnék kérni. Engedelmeskedni? Az Istennek? Neki kellett, hogy engedelmeskedjen? De kinek? Mindig, amikor kérdéses probléma vetődött fel Jézus életében, akkor mit csinált? Elővette a Bibliát. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Biblia? Mit mond az Atya? És amikor ő ezt elolvasta, akkor tudta, hogy mi a válasz a kérdésre. De miért volt erre szüksége Jézusnak? Lehet, hogy zavart volt a gondolkodása időnként? Lehetséges, hogy Jézust is érintették a külvilágnak a negatív behatásai? Lehet, hogy őt is megzavarták különböző dolgok, amikkel ő találkozott? Szüksége volt neki egy vonatkoztatási pontra, amihez visszamehetett? Igen. Jézus minden nap órákat imádkozott. Tartotta a kapcsolatot. Az impulzusokat gyűjtötte be az Atyától, és olvasott. Jézus azt olvasta, hogy neki, bár ő Isten, engedelmeskednie kell az Atya utasításainak. Ez egy érdekes kérdés. Most ezt nem boncolgatom tovább, megyünk a következő szakaszára az előadásnak, hogy de mi az engedelmesség? Megnéztem az értelmező kéziszót, tehát nem sok jót mondott. Azt mondja, hogy valakinek az a tulajdonsága az, hogy engedelmes, illetve hogy az engedelmesség valakinek az a tulajdonsága, illetve magatartás, hogy engedelmes. Tehát jól megmagyarázta fából Vaskarika. És hoz egy példát. És ez nagyon, nagyon érdekes, mert aki nem hisz Istenben, az ezt gondolja az engedelmességről. Mert így gondolkodunk róla. Az engedelmesség az olyan, mint amikor a katona vakon követi a parancsot. Szeret valaki vakon parancsot követni? Hadd lássam. Voltak katonák? Itt biztos jó pár férfi van. Szerették azt, amikor a parancsnok minden ok nélkül belekült a sárba? Nem. És nem lehetett gondolkodni. A katonaságban nem kell gondolkodni, más gondolkodik helyetted. De Istennél az egészen másképp van. Mert ő bár fontos számára az engedelmesség, ő nem egy vak hitet kér, hanem gondolkodó kereszténységre tanít minket. Rómabeliekhez írt levélben Pál azt írja az újonnan megalakuló gyülekezetnek, hogy hála az Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok. Ne felejtjük el, nem rég alakult meg a római gyülekezet, és keresztelkedtek meg ott emberek, és adták át a szívüket Istennek. Tehát a bűnnek szolgáltatok idáig, most már viszont szívből engedelmeskedtek. Annak a tanításnak, amelyet kaptatok. Milyen tanítást vitt Pál apostol nekik? Milyen tanítást vitt nekik? Vajon miért vihetett? Jézus tanítását, az evangéliumot. Azt, ami Pált is arra indított, hogy ha emlékeznek két nappal ezelőtt, amikor ő találkozott Jézussal. Na ezt a tanítást vitt el, Jézus él, és képes arra, hogy a kérdéseinkre választ adjon. Ez az a tanítás, aminek a megtartása, az annak való engedelmesség megváltoztathatja a rómaiakat. Sikerült a rómaiaknak? Igen, azt mondja, hogy most már örülök, mert én bűnnek szolgáltatok, és most már látom bennetek a változást. Teszem azt, valaki káromkodó volt, már nem káromkodik. Valaki tolvaj volt, már nem lop ezek után, hogy találkozott Jézussal. De menjünk tovább, hogy mit mond még a Biblia arról, hogy Istennek miért fontos, vagy fontos-e az, hogy engedelmesek legyünk. És itt egy következő lépést, egy nagy lépést teszünk, mert azt olvasom Péter első levele első fejezet 22. versében, hogy tisztítsátok meg lelketeket, figyeljenek, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül testvérszeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Ugye? Ugye, hogy összekapcsolódik? Ugye, hogy nem olyan két egymástól különálló fogalom ez? De az elejére szeretném a figyelmüket irányítani, a mondat első részére.
első három szavára, tisztítsátok meg lelketeket. Nem arról hallottunk itt a héten, hogy mi nem tehetünk semmit? Hogy mi nem tehetünk semmit azért, hogy Istennél ott lesünk. Nem kell még egy-két pont sem, mert Istennek kell, Isten fogja adni az üdvösséget Jézus Krisztuson keresztül. Mégis Péter azt mondja, hogy meg kell tisztítani a lelkünket. Ez nagyon egyszerű. El kell határozni azt, hogy én mai naptól kezdve tiszta szeretnék lenni. Ez az Isten által kért legtöbb dolog, amit tehetünk. Egy elhatározás, egy döntés amellett, hogy más ember akarok lenni. Hogyha ez megtörténik, akkor Istennek van tere dolgozni az életemben. És itt szeretnék egy pillanatra megállni. Jézusnak minden nap el kellett döntenie azt, hogy hogyan tovább. Ugye, ő tervszerűen dolgozott. Amikor az édesanyja Mária megkérte arra, hogy most itt tegyen csodát, azt mondta, még nem jött el az én időm. Tehát ő nagyon tudatosan dolgozott, és építette fel a munkáját, és az ő egész szolgálatát. Ez a tudatosság. Mondhatnám ezt a szót is. Kereszténységhez tudatosság kell. Az érzések nagyon jók, de sokszor rossz irányba vezetnek. Kell, hogy az érzéseket, az agyunk, ami át tudja látni, rendszerezni tudja a dolgokat, amik körülöttünk vannak. Az agyunk befolyásolja azt, hogy mit érzünk. Erre lehetne példákat mondani, kevés az időre, nem szeretném most ezzel húzni. Még a zsidókhoz írt levél. Ez a legmegdöbbentőbb számomra a tanulmányozott témában. Azt írja 5. fejezet, 8. verse. Annak ellenére, ez a Szent István Társulati Bibliának a fordítása, tehát a katolikus fordítás. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, milyen fiú? Az Istennek a fia. A szenvedésből engedelmességet tanult. Nem akarom megmagyarázni ezt. Nem is tudom, de a Bibliában benne van. Az engedelmesség nagyon fontos része az életünknek. Fontos Istennek az engedelmességünk tehát. Fontos-e az, hogy mit mondunk az ő szavára? Hogy hogyan lépünk, jobbra vagy balra? Fontos-e ez Istennek? Vagy csak azt kéri, hogy szeressetek? Tehettek bármit, csak szeressetek. Szeretnék egy közvéleménykutatást tartani itt a végén. Itt négy kapcsolati modellt állítottam föl, ezt nem találhatják meg egyetlen könyvben sem, és hogyha hiba van benne, akkor az én miattam van. Szeretném, hogyha átgondolnánk a következőket. Tételezzük föl, hogy van egy apa-gyermek kapcsolat. Vagy egy szülő-gyermek kapcsolat. Hogy a nőket is bevegyük a táborba, mert egyre több nő van, vagy sokkal több nő van, mint férfi, úgyhogy érdemes, hogyha bevonom a nőket is, mert aztán a végén nehogy valami bajom legyen. Tehát nézzük meg akkor ezt. Nézzük meg a kapcsolatrendszereket. Azt mondja, hogyha tételezzük fel azt, hogy egy szülő-gyerek kapcsolatban nincsen szeretet, az jó? Ez nem jó. És nincsen korlátozás. Tehát nincs szeretet, nincs korlátozás. Mi lesz belőle? Tragédia. Azt lehetne mondani, hogy anarchia. Tehát igazából nincs, aki parancsol a gyereknek, ebből lesznek olyanok, akik feldöntetik a villamost, meg agyonrugdossák egymás, stb. Nézzük a másodikat. Nincsen szeretet, de van korlátozás. Ez jó? Miért nem jó? Azért, mert már van egy határozott útirány, de nincs semmi, ami abba az irányba motiválná a gyermeket. Abba az irányba irányítaná őt. És ebből egy despotizmus lesz. Egy önkényuralmi állapot lesz a családban. Nézzük a harmadikat. Van szeretet, de nincs korlátozást. Ezt még magyar órán tudom a tanárnőmtől. Ez úgy hívják, hogy majom szeretet. Az, amikor nincs semmi kérés, csak egyszerűen adok a gyereknek, és ebből egy elkényeztetett gyerek lesz, aki nem tudja megküzdeni a maga harcét az életben. És van egy utolsó. Azt írtam ide, hogy van szeretet,
és van korlátozás is. Melyiket választanák négy közül? A saját életükre, a saját gyermekeik és családjuk jövőjének a sikere érdekében. Melyiket választanák a négy közül? Elsőt? Másodikat? Harmadik? Esetleg a negyediket? Az jó, mert ez nem más, mint az Istennek a szeretete. És látom, hogy ki tudtuk választani a legjobbat ezek közül. Az Isten ilyen kapcsolatot akar velünk. Szeressük őt, de ez a szeretet ne álljon meg a szavakban, hanem teremje meg a maga gyümölcseit a gyakorlatban is. És végül szeretnék elmondani egy történet, ami nagyon fontos számomra. Ez a történet egy öreg bácsiról szól, aki haldoklott. Az ő gyermekeinél élt, és volt egy problémája. Nem tudta maga elé képzelni Jézust. Nem tudott imádkozni hozzá. És egy barátja azt tanácsolta, hogy fogj egy széket, és hogy ott fekszel az ágyadban, gondold azt, hogy ott van Jézus. És imádkozz hozzá. És elkezdett imádkozni. Teltek a hetek. Órákat imádkozott Jézushoz. Elképzelte, hogy ott van. Ott volt Jézus vajon? Bizony. Elképzelte, hogy ott van Jézus. És eljött hozzá a lelkész megkenni őt az utolsó kenettel. És elmondta neki, jó az, amit csinálok? Igen, jó, csak csinál tovább. A lelkész elment, és kettő nap múlva csörgött a telefonja. A családtagok voltak. És azt mondták, hogy a papa meghalt. Lelkész már majdnem letette a telefont. És folytatta a hölgy. Úgy találtuk őt, hogy a feje rajta volt a széken. Úgy halt meg. Ez az igazi kapcsolat Istennel. Akkor így rá tudom bízni magam. Még a halálban is. Ez az imádságom, hogy csak a halálban, hanem az életben is tegyük meg ezt. Hogy Jézusnak az ölébe hajtjuk a fejünket. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú idő.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseit.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozhatjuk Isten értetadó igéit, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. Ahogy már többször is említettük azt, hogy Jézus Krisztus a példázatokban olyan igazságokkal foglalkozik, amelyet sehol máshol a Bibliában nem tudunk megtalálni. A mai példázata Jézus Krisztusnak mindössze egy szóból áll, a háló. Máté Evangélium a 13. részében találjuk a hálóról szóló példázatát, elmondva, leírva a Bibliában, és először ezt a példázatot átolvassuk, és ezt szeretném, hogyha mélyen átgondolnánk ma este ezen az Isten tiszteleten. Így hangzik tehát Máté Evangélium a 13. rész 47-től az 50. terjedő versekben. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halfajtát összefogott, amikor megtelt a partra vonták a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatát is úgy kezdi, hogy hasonlatos a mennyeknek országa, a tengerbe vetett régi szó szerint gyalomhoz, ma ezt már nem használjuk, és azért a mai magyarság szerint háló, még mai napig is a tengereken, sőt a tavakon is, nagy tavakon hálóval halásznak a halászok. És itt azt mondja, hogy a hal, amikor a halászok halásznak, akkor a háló mindenféle fajta halat összefog. Amikor bekerítik a hálóval a halakat, azt húzzák a partra, és azt olvassuk az ígében, a példázatban, hogy leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Ez egy gyakorlat, ez egy valós történet, amelyet a halászok tesznek, de Jézus Krisztus mindjárt hozzáteszi, és azt mondja, így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Először is alapszintén figyeljünk meg néhány dolgot a példázatból. A háló az evangéliumot jelképezi. Az evangéliumot az egész világon hirdetik, és az evangélium mindenféle fajta embert megszólít, megszólítja a királyt, a nemest, az egyszerű embert, megszólítja a koldust, megszólítja a gyűlölködőt, az irigyet, a rágalmazót, mindenkit megszólít, még a betörő embert is, meg a gyilkos embert is megszólít, tehát minden embert összegyűjt. A halak az embereket jelképezi. Utána másik nagyon fontos elvet látunk ebben a példázatban, hogy a halál pillanatában senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést. Mert azt mondja, hogy a szétválogatás az a világ végén lesz, mert maguk az angyalok végzik majd az embereknek a csoportosítását, ezért jegyeztem fel, hogy senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést a halál pillanatában. Minden a világ végén dől majd el, vagyis lesznek elkülönítve az emberek, akik tiszta szívvel szolgáltak Istennek, és az emberek, akik csak formaiasan szolgáltak Istennek. Az emberek szétválasztása Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Az ötödik dolog, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Testvéreim, nem ránk tartozunk ez a kérdés. Sokszor engemet, mint lelkész kérdeznek, mit gondolok én, hogy ki fog üdvözülni? Ez az ember üdvözül, vagy a másik ember elvesz? Ez nem ránk tartozik. az, hogy ki fog üdvözülni és ki nem fog üdvözülni, ezt majd Isten dönti el, és az angyalok véghez is viszik majd pontosan azt az ítéletet, amelyet Isten a mennyekben meghoz minden emberről. Ezért most próbáljuk elemezni magát a példázatot. Külsőleg megtért emberek azért fogadják el az evangélium üzenetét, hogy rossz hírbe hozzák az Isten igazságát. Mit jelent ez gyakorlatilag? Látjuk azt a Biblia tanítása szerint, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert. Az őszintén megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, a félig megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, és csak látszatra megtért emberek is elfogadják az evangélium üzenetét, sőt, csatlakoznak is Isten egyházához. Ezért látjuk azt, hogy milyen céllal küldi el Isten népe közé a félig megtért embereket. Jézus Krisztus beszél erről, hogy mindenféle fajta embert összegyűjt az evangélium üzenete, de Sátán azért küld embereket az Isten egyházába, hogy azok rossz hírt hozzanak az Isten igazságára, más szóval még azt is, hogy szégyent. Nézzük néhány példát a Bibliából is, kedves testvéreim, mivel az evangélium üzenete minden embert összegyűjt, én ma Isten segítségével arra szeretnék rátérni, hogy a bibliai történetek hátterén lássuk meg azt, hogy félig megtért, vagy egyáltalán nem megtért embereket is elvezet és összegyűjt az evangélium. Először is az Ószövetségi Szentírásból szeretnék hozni egy

egész életükben. De látták, hogy Izrael népével velük van az Isten, és ők úgy gondolták, hogy ha Isten népe között, Izrael népe között lesznek, akkor ők is Isten áldásában részesülnek. Kedves testvéreim, ez nem csak 3500 évvel ezelőtt gondolkodtak így az emberek. Hát mondjak el egy tapasztalatot. 1963-ban hadsereget szolgálva Szkópjéban megtörtént a szkópjai földrengés, és reggel 5 óra 17 perckor történt, és utána, mire rendeződtek a dolgok, 7 óra táján levittek bennünket, hogy segítsünk Szkópjé lakosainak, levittek a városba kamionokon, és egész nap ott voltunk. És egy katonatársam, egy bajtársam, akivel sokat beszélgettem a Bibliából, ő is bibliaolvasó ember volt, csak sok mindent nem értett, és nem is volt világos előtte, de képzeljétek el, megfogta a karomat, és azt mondta, hogy Faragó, én veled leszek, mert téged megőriz az Isten, és engemet is veled együtt meg fog őrizni. Azért mondom, hogy ez a gondolkodás nem a megtérés, hanem az a gondolkodás, hogy látom, hogy valakivel vele van az Isten, akkor én is húzódok oda hozzá, vagy tudom, hogy Isten egyháza teljes igazságot hirdeti, én is szeretek oda tartozni, és én is velük akarok lenni, de csak azért, hogy Isten oltalmát érezzem, és tapasztaljam, és Isten áldásában részesüljek. Ez az elegy nép még egy formában jelen van a Bibliában, szintén Mózes 4. könyve 11. rész 4. versében, így nevező gyülevész nép. Sajnos a gyülevész nép sok bajt okozott a pusztai vándorlás alatt Izrael népe számára. Egy ilyen igehelyet olvassunk el, tehát Mózes 4. könyve 11.4, a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett. És Izrael fiai is újra síránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ád nékünk húst ennünk. Ki indította el ezt a nagy kérdést, ezt a kívánságot, hogy kicsoda ád nékünk húst ennünk a pusztában? A gyülevész nép. És a gyülevész nép mind hangosabb lett, hogy itt éhen pusztulunk el, és ezt a ritmust, ezt a hangnemet kiveszi át az egész Izrael népe a pusztai vándorlás alatt. És végül felzajlik, felbojdul az egész nép, ugye több mint 2 millió ember volt a pusztában Izrael népe. A Biblia nem beszél arról, hogy ez az elegy nép, vagy a gyülevész nép mennyi volt, de lehet, hogy pár tízezer volt közöttük, és mégis a rossz ezekről az emberekről átragadt a többiekre, és a többiek is ugyanazt ismételték, zúgolódtak, kicsoda ád nékünk húst. 12 tanítvány között is volt egy Júdás. Ha figyelmesen olvassuk Júdás történetét, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva ő volt a bajkeverő. Én ma este nem Júdásról akarok beszélni, én csak számos bibliai példát ragadok ki, hogy lássuk meg, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert, és Jézus Krisztus beleegyezett abba, sőt azt mondta, hogy jó, legyél te is a 12 tanítvány között, amikor Júdásról volt szó. Figyeljük meg, ahogy említettem, Júdás volt a bajkeverő. Lukács evangélium a 9. rész 46. versében azt olvassuk, azután vita támadt közöttük, a tanítványok között arról, hogy közöttük ki a nagyobb. Ki volt ennek a vitának az elindítója? Júdás. Sok-sok vitának, ami volt a 12 apostol között, Júdás volt az elindítója. Júdásról azért el kell mondanunk, testvéreim, azt, hogy Júdás szerette Jézust. Júdás tisztelte Jézust. Azonban, ami Júdásnál rossz volt, az az, hogy ő akarta irányítani nem csak a 11 tanítványt, hanem még Jézus Krisztust is. Ő akart a mindenkinek a vezére lenni. Különösen kidomborodott ez, amikor Jézus Krisztust szombaton este Betániában, Simon házában Mária Magdolna megkente.
Ő volt az, aki megint

mint a zúgolódást elindította, hogy jobb lett volna eladni ezt a drága kenetet, amivel Mária Magdolna megkente Jézus Krisztust az ő halálára, és a pénzt a szegényeknek odaadni, mint hogyha ő nagyon sokat gondot viselt volna a szegényekre. Megint a bajkeverő. Ezt csak egy példát hozok, egy-két példát hozok, hogy lássuk meg, hogy a bajkeverést végezte Júdás egész idő alatt. Amikor Jézus Krisztus védelmébe veszi Mária Magdolnát, és azt mondja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, de ez az én halálomra kent meg engemet, akkor Júdás megsértődött, és még az este, tehát szombaton este vasárnap vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe, és előző szombaton este elment a papokhoz, és azt mondta, mennyit adtok nekem azért, hogy Jézus Krisztust a kezetekbe adjam. Nem ő szabta meg a 30 ezüst pénzt. Egyszerűen árulóvá lett. Azonban Jézus Krisztus ezt mondja Júdásról, ami nagyon érdemes mélyen átgondolni, a főpapi imájában, János Evangélium a 17 rész, 12. versében. Akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Ha az evangéliumban megfigyeljük, hogy 3,5 éven keresztül Júdás mennyi bajt kevert Jézusnak egyik oldalról, a másik oldalról figyelemmel kísérjük azt, hogy Jézus Krisztus mennyit fáradozott Júdás megmentéséért, akkor elcsodálkozunk. Én úgy gondolom, hogy senki emberfia nem lett volna képes annyi türelmet, annyi szeretetet, annyi jóságot tanúsítani Júdás iránt, mint amit Jézus Krisztus tett. És azt mondja Jézus Krisztus főpapi imájában, hogy a főpapi imáját Jézus Krisztus az utolsó vacsora után mondta el, ami azt jelenti, hogy Júdás már elhagyta őket, már elment a főpapokhoz, mert tudta, hogy Jézus Krisztus sok időt szeret tölteni Gecsemáné kertjébe, és ott majd átadja nekik Jézus Krisztust. És ez az imádság, a főpapi imádsága Jézus Krisztusnak az utolsó vacsora után volt, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy akiket nékem adtál, azokat megőriztem. Senki el nem veszett, de nem tudta mit kezdeni Júdással, hogyan nevezi veszedelem fiának. Ez egy nagyon elgondolkodtatott meghatározás, hogy veszedelemnek fia. Azonban nem csak ilyen példákat találunk. Én kész akarva ma este olyan személyeket említek meg, akiket az evangélium magával ragadott. Megszerették az evangéliumot, de nem engedték meg magukban azt, hogy Szentlélek elvégezze a változást. És kedves testvéreim, mivel Jézus Krisztus ebben a példázatban, a hálóról szóló példázatban ezt domborítja ki, nem elég külsőleg elfogadni az igazságot. Szívből kell elfogadni az igazságot. Két olyan embert említ a Biblia, többet is, és néhányat még szeretnék majd hozni, Hüminaiasz és Alexandrosz. Ki volt ez a két ember, és mit ír a Biblia erről a két emberről, sőt még egy harmadikról is, Pál apostol Timóteushoz írt első levelében ír róla, először az első rész 19 és 20. versében. Ezt tanácsolja Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül valók Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, figyeljük meg először a tanácsot, amelyet Isten fiatal munkatársának adott Pál apostol által, de nem csak nekik, hanem mindannyiunknak, akik ma este is itt vagyunk. Tartsd meg a hitet
és a jó lelki ismeretet. Kedves testvéreim, az igazi hit és a jó lelki ismeret megtartása nélkül az evangélium üzenete halott fog maradni számunkra. Ez mit jelent? Ha mi nem fogadjuk be az Isten evangéliumának elveit, és azt nem gyakoroljuk a mindennap életünkben, akkor mi is ehhez a két emberhez hasonlóan ott leszünk, és hallgatjuk Isten igéjét, de nem engedjük meg, hogy bármilyen változást vigyen véghez. És itt azt mondja, hogy amelyeket egyesek elvetettek, mit vetettek el? A hitet is, és a jó lelki ismeretet is. És azért a hit dolgaiban hajótörés szenvedtek. Kedves testvéreim, én abban a reményben állok ma este előttetek, hogy senki közülünk nem azért jött el a mai Isten tiszteletre, hogy csak hallgassa az ígét, és hajótörés szenvedjen, hanem azért jöttünk el ma este, hogy lássuk meg, hogy Istennek az a célja, hogy mi elfogadjuk az evangélium igazságának elveit, éljük azt, és örök élet részesei lehessünk. Ezért jöttünk el? Figyeljük meg, hogy ezek a Hümenaiosz és Alexandrosz is, akikről Pál apostol itt ír, azt mondja, hogy akiket átadtam a sátánnak. Mit jelent Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy ezt a két férfit, lehet az nő is, de itt most két férfiről van szó, átadtam a sátánnak. Mire utal itt? Jézus Krisztus tanít bennünket Máté evangélium a 18. részében az egyházfegyelemre. És ezért abban az összefüggésben látjuk, hogy átadta a sátánnak, lemondott róluk, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, nem csak káromkodással lehet káromolni az Istent. Nem csak akkor káromoljuk, azzal káromoljuk az Istent, hogyha szídjuk másnak az apját, vagy az anyját, vagy magát az Istent, vagy a hét szentséget, vagy nem tudom én mit. Káromolhassuk az Istent úgy is, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, de mi másképp cselekesszük. Sajnos a sátán pont erre akar rábírni bennünket. Sátán nagyon jól tudja az ember felépítését. Nagyon jól tudja azt a sátán, hogy az emberből az Isten félelmet nem tudja kiirtani. Még a legnagyobb kommunisták, vagy a legnagyobb ateisták is, amikor bajba keveredtek, akkor Istenhez könyörögtek. És a sátán nem is próbálja azt megtenni egy embernél sem, hogy mi ne féljük az Istent. Ne imádkozzunk, ne legyünk vallásosak, de arra nagyon ráfigyel, hogy ne éljünk mindenben összhangban az isteni elvekkel. Kedves testvéreim, hogyha Isten szent lelke eléri nálunk azt, hogy mi belássuk, hogy nekünk jellemváltozást kell véghez vinnünk. Jellemünket, életünket, hitünket, meggyőződésünket és szavainkat, életünket összhangba kell hozni az isteni elvekkel. Ha ezt nem hozzuk össze, akkor mi konkoly vagyunk a buza között. Nagyon figyelemre méltó, ami még tovább fel van jegyezve ezzel kapcsolatban, Timotoshoz itt második levél második részében, a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki. Kedves testvéreim, mit jelent az, hogy a szentségtörő és üres fecsegők elől pedig tér ki? Ezt népnyelvén úgy nevezik, hogy pletyka, rágalmazás. Rágalmazni az egyik embert a másik ember előtt, a másik embert pedig az egyik ember előtt. Azt mondja a Pál apostol Isten lelkétől ikletve, hogy kerüld ezeket az embereket. Ne legyünk azok, akik káromoljuk, akik másokról beszélünk az ő hátuk mögött. Mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe. Kik? Azok, akik szentségtörők és üres fecsegők. És szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Kedves testvéreim, elmondok egy konkrét történetet,
ami lehet, hogy 80-90 évvel ezelőtt történt. Gulyás, tudjátok, hogy kit neveztek Gulyásnak régen? Mart Hacsorda pásztort. Vasárnap nagyon szeretett volna elmenni a vásárba. És azon törte a fejét, hogy hogy tudna elmenni, de vasárnap is a gulyát, a teheneket hajtani kellett a legelőre. Szombaton este naplemen körül hajtsa haza a teheneket a faluba, és az első roskadozó ház előtt egy kis sámlin ül egy asszony. És azt kérdezi tőle, néni, maga már elég idős személy, tud ön titkot tartani? Fiam, hogy ne tudnák, az élet megtanított engemet arra, hogy titkoktartó legyek. Ha tud titkot tartani, akkor elárulok magának egy titkot. Melyik titkot? Azt, hogy holnap mindazok, akik kiengedik a tehenet a legelőre, azoknak jönnek a fésűsök, háború után lehet, hogy emlékeztek rá, tehén szarvából készítették a fésűsök a fésűt. Minden tehénnek a szarvát levágják. Másnap kürtöl a gulyás, másnap reggel egyetlen egy tehén sem ment a legelőre. Tanít ez valamire? Titoktartó volt az a személy? Nem. Hányan tudták meg a faluban reggelre? Én még egyszer olvasom, látom, hogy elmosolyodtatok. Megvan az ok, hogy elmosolyod, de azért hozom az igét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz, akit már az előbb említett az ige, és egy másik ismeretlen, Filetosz, aki az igazság kérdésében eltévejedtek. Ismerték ezek az emberek az igazságot? Igen. Mi történt velük? Eltévejedtek. Miben tévejedtek el? Amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Azt jelenti, hogy az első században voltak keresztény emberek, akik ezt hirdették. Azonban lépni szeretnék tovább. Még egy személlyel, egy újszövetségi szentírásban található személlyel találkozunk, ez Diotrefész. Ki is volt ez a Diotrefész? János harmadik levelében olvassuk a 9 és a 10. verset. Itt figyeljük meg, hogy 6 dolgot sorol fel, és erre figyeljük fel. Diotrefész, aki köztünk elsőbségre vágyik. Ki volt az, aki elsőbségre vágyott a mennyben? Sátán. Nem fogad el minket, ez a második. Ezért, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. Figyeljük meg, kiket rágalmazott gonosz szavakkal? Az egyház vezetőit. De nem elégszik meg azzal, hogy rágalmaz bennünket, negyedik, hanem maga sem fogadja be a testvéreket. Ötödik, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben. Azokat, akik be akarták fogadni a testvéreket, azokat is ez a Diotrefész megakadályozza. És kiveti a gyülekezetből? Kiket vet ki? Az őszinte hívőket. Kedves testvéreim, ezt az igét azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy az első században is a háló, az evangélium hálaja mindenféle fajta embert összegyűjtött. Ezért Pál apostol már előre figyelmeztette még az ő életében az efézusi hívőket, amelyeket apostolok cselekedete 20. rész 29 és 30. versében találunk. Pál apostol azt mondja, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok. Kiket nevez gonosz farkasoknak? Azokat az embereket, akik látszatra fogadják el az evangéliumot, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Kedves testvéreim, ezzel az igazsággal, amit Jézus Krisztus a háló példázatában elmond, tisztában kell lennünk a 21. században is. Amióta elindult a kereszténység,
vagyis amióta Isten elhívta Izrael népét, mindig voltak, akik az ellenségnek szolgái voltak, úgy Izrael népe között, mint mindenhol. Jézus a példázatban azt mondja, hogy nem minden embert vezet Isten a gyülekezetbe. Ez egy nagyon elgondolkodható kijelentés, ezért vetik meg sokan az evangéliumot, mert nem látják az egyház minden tagjának életében megvalósulni az evangélium jelvet. És kedves testvéreim, én arra tanácsolnák mindannyiunkat, magamat is és benneteket is, ne a másikba keressük a hibát, hanem magunkban. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Itt falun ezt könnyen meg lehet érteni. Ismeritek ezt a mondást biztos, hogy mindenki a saját háza előtt söprögessen. Ismeritek ezt a mondást, közmondást? De láttatok-e itt a faluban reggelre sok hó esett, hogy a gazda kimegy, és elsöpri a szomszéd háza előtt a havat, a saját háza előtt pedig nem. Pedig mit könnyebb nekünk? Saját házunk előtt söprögetni, vagy másik háza előtt? Mit könnyebb másik életébe vájkálni, vagy a sajátunkat? Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ebben a példázatban tanít bennünket arra, hogy először saját házunk előtt söprögessünk. Saját életünket nézzük meg, saját életünket hozzuk össze az isteni elvekkel. Miért? Mert nagy felelősség nyugszik azokon, akik ismerik az igazságot. Én úgy gondolom, hogy ismerjük az igazságot, mindannyiunkról elmondhatom, akik ma este itt vagyunk. Szeretnék hozni Jézus Krisztus ajkáról elhangzott szavakat Máté 18. rész 6. 7. versében. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül gyermekekre utal, akik énben nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Kinek jobb? Kinek jaj? Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jajjanak az embernek, aki által a botránkozás esik. Kedves testvéreim, csak mai napra utalok. Mai napon, vagy az elmúlt héten megbotránkoztattam-e az én magaviseletemmel, vagy szavaimmal másokat? Gondolkodjunk el, mert azt mondja, hogy aki pedig megbotránkoztat, annak jobb lenne, hogyha malomkövet tenne a nyakára, és menne a tengerbe. Jézus Krisztusnek ez a szava rettenetesen erős. Sokan azt gondolják, mivel bűnösök vannak a gyülekezetben, én nem megyek oda, vagy pedig Isten elnézi a bűnt. Sem az egyik, sem a másik döntés nem helyes. Kedves testvéreim, amikor én elindultam az igazság útján, akkor engemet Jézus érdekelt. Nem azok, akik a gyülekezetben vannak, hanem Jézus és az ő igazsága. És ha ki akarunk tartani mindvégig Krisztus mellett, akkor ezt tegyük. Nem a tekintély, a tisztség vagy a társadalmi rang teszi az embert emberré. Sőt, még itt hozzáteszek még egy szót. Nem a vagyon, a pénz teszi az embert emberré, hanem mi az, ami embert emberré tesz. A Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. Jellemnek van értéke, és jellemnek lesz értéke. Éppen ezért hozok Krisztus példázat című könyvből két idézetet. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Emlékeztek, hogy erről tanultam? Azonban most jön a mai példázattal kapcsolatos mondat, a rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a partra, hogy ott osztályozzák őket. Mikor lesznek rossz halak elválasztva a jó halaktól? Kik fogják ezt tenni? Az angyalok. Mikor? A világ végén. Utána még egy mondatot szeretnék az idézett könyvből, a 78. oldalról hozni. Ezek a példázatok azt is tanítják, hogy az ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Mit jelent ez a mondat, hogy az ítélet után nem lesz kegyelem idő? Először maga ez a fogalom, hogy kegyelem idő. Addig kaphatunk bűnbocsánatot, amíg Jézus Krisztus közben jár érettünk, fenn a mennyben, és amíg közben jár érettünk, addig tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát, és készül eljönni
megítélni minden embert a földön, akkor hiába könyörögünk, bocsánatért, hiába esdekelünk, hogy változtasd meg az életemet, jellememet, gondolkodásomat, örökre késő. És ahogy itt olvastuk, ezek a példázatok azt is tanítják, hogy ítélet után már nem lesz kegyelemidő, amikor az evangélium hirdetése befejeződik, a jókat és a gonoszokat külön választják, és akkor mindkét csoport sorsa örökre eldőlt. Kedves testvéreim, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy most, ebben az életben tegyünk meg mindent. De hogyan? Ezt a csodálatos tanácsot szeretném olvasni Timóteushoz írt első levél 5. rész 24. verséből. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók. Előttük mennek az ítéletre. Némelyeket pedig hátulról követnek. Mit jelent ez? Először az igét szeretném érthetővé tenni, és utána feltenni a kérdést, hogy melyiket szeretnénk mi megélni. Vannak emberek, akik beismerik a bűnüket. Nehéz ez? Nehéz kimondani, hogy én vagyok a hibás? Próbáljuk végig gondolni az életet. Képesek voltak még férj és feleség is összeveszni, hogy nem én vagyok a hibás, hanem te, mert mindig a másik a hibás. De vannak emberek, akik beismerik bűneiket. És ha beismerjük bűneinket Istennek, és bűnbocsánatét könyörgünk Istenhez, akkor Isten megbocsátja a mi bűnünket. De némelyeket pedig hátulról követnek. Igazoljuk minden rossz dolgunkat. Még ha rossz is, akkor is azt mondjuk, hogy mi ezt jól tettük. Akkor ott van a hátunk mögött a bűn. Melyiket szeretnénk megvalósítani az életünkben? Megvallani hibáinkat és bűneinket, vagy igazolni a hibáinkat és bűneinket? Az elsőt, vagy a másodikat? Másodikat, elsőt. Ne igazoljuk magunkat. Valljuk meg bűneinket Istennek, és Isten segítségével szabaduljon meg tőlük. Isten mindenkit szeretne megmenteni. Meg tud-e menteni? A Bibliában azt olvassuk Timóteushoz írt első levél 2. rész 3. 4. versében, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Kedves testvéreim, mit akar Isten? Hogy hány ember üdvözüljön? Minden? Azt írja a Biblia? Igen. És minden ember üdvözülni fog? És miért nem fog minden ember üdvözülni? Azért, mert nem akarja azt, amit Isten. Azért, mert azt akarjuk sokan, mint Júdás, megváltoztatni Jézust. Elmondok egy nagyon szomorú tapasztalatomat. Szabadkán, Szabad Egyetemen sorozatot tartottam, nagyon sok ember eljárt, nem tudom, 3., 4. este oda jön hozzám egy jól öltözött hölgy, és azt mondja nekem, Faragó lelkész, nekem vannak írásaim. Ha holnap elhozom, megígéri nekem azt, hogy elolvassam. Kérdeztem, hogy mennyi? Körülbelül 40 oldal A4-es formátumban. Mondom, elolvasom. Következő este elhozta, átvettem, és azt ígértem neki, hogy a holnapi esti istentiszteletre elolvasom, és leülök együtt beszélgetni. Nem is szeretnék egy mondatot sem idézni. Tele volt énnel. Ezzel mindent elmondtam. És oda jön hozzám az előadás után, mikor elköszöntem a jelenlevőktől, leültünk, és kérdezi, elolvasta? Mondom, igen. Mi a véleménye? Azért imádkoztam, hogy Istenem, adj értelme bölcsességet, hogy helyes irányba tudjam vezetni ezt a szemét. Azt kérdeztem tőle, szokta ön olvasni a Bibliát? Azt mondja, nem. Kérdezem, miért nem? Azt mondja, azért, mert én bennem Isten lakozik, és amit én mondok, az Isten szava. És amit én leírtam ezzel papírra, ez fontosabb, mint a Szentírás. El lehet-e jutni így az igazság ismeretére? Ha az én véleményemet magasabbnak, nagyobbnak tartom, fontosabbnak tartom, mint amit Isten a Szentírásban mond. Kedves testvérem, nagyon sok Bibliát ismerő ember ezért fog elveszni. Mert tudja az igazságot, tudja, hogy mit kellene tenni, de ő fontosabbnak tartja a saját véleményét. Ezért mondja Jézus Krisztus Pál apostol által,
hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De nem fog mindenki üdvözülni. Ebben az életben dől el mindannyiunknak a sorsa. Ezékiel próféta könyvében azt találjuk a 33. rész 11. versében, mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és érjen. Térjetek meg gonosz utaitakról, miért halnátok meg, ó Izrael háza? A megtérés az az életben történik, a halott emberek már nem tudnak megtérni. A megtérés szó a gondolatok megváltoztatását jelenti. Gondolatváltozás pedig csak az élő ember tud, és az élő ember tudja megvalósítani. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. A hálóról szóló példázat ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket. Hadd olvassam Isten kérlelését Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. verset. Rendhagyó ez a kérlelés. Először elolvasom a szöveget, és utána, testvéreim, szeretnék néhány szóra felhívni figyelmeteket. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, választ azért az életet, hogy élhess, mint a te magod, vagyis a gyermeked. Kedves testvérem, figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a roppant komoly felhívást. Mit hív bizonyságul Isten ellenünk? A mennyet és a földet. Áll a menny és a föld? Áll. Akkor ez a felhívás mai napig is érvényes? Igen. És azt mondja, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Melyik életet adta Isten mindannyiunk elé, és melyik halált adott Isten mindannyiunk elé? Az örök életet és az örök halált. Nem a földi életről, és nem az ideiglenes halálról beszél, hanem az örök életet tette elévünk, és az örök halált. Az áldást és az átkot. És Isten tanácsol bennünket, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, vagyis mind a te gyermeked. Kedves testvéreim, ma este mit fogunk választani? Az örök életet, vagy az örök halált? Az Isten áldását, vagy az Isten átkát? Kedves testvéreim, a mennyek országába nem lehet úgy eljutni, hogy egyik lábunkkal a széles úton járunk, a bűn útját járjuk, másik lábunkkal pedig az igazság útját. Miért? Mert az életbe és a halálba vezető út nem két simpár, nem párhuzamos, hanem ellentétben van. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert mindannyian a bűn útjára születtünk. Mindannyian halálra ítéltek vagyunk születésünktől fogva. És ezért Isten azt mondja, hogy térjetek meg. A megtérés pedig azt jelenti, hogy ha valaki, megyünk egy irányba, és valakinek a ismerésnek a hangját halljuk, akkor először mit teszünk? Megfordulunk. Nem haladunk többé a bűn útján, haladunk a Krisztus útján. Tehát vagy az életre megyünk, vagy pedig a halálra megyünk. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. Csak azok pusztulnak el, akik elutasítják Isten kérlelő szavát. Készek vagyunk elfogadni Isten megtérésre hívó szavát. A hálóról szóló példázatban Jézus Krisztus erre hívja fel a figyelmet. Milyen halakat gyűjt össze az evangélium hálója? Jókat is, meg bűnöseket is. De Jézus Krisztus ebben a példázatban megtérésre hív bennünket. A bűn ideiglenes a világegyetemben. Miért? Azért, mert aminek van kezdete, annak vége is lesz. A lázadás Sátán szívében és Sátán részéről elkezdődött a mennybe. A lázító és a lázadók meg lesznek semmisítve, ezt mondja a Szentírás. Aki az engedetlenséget választja, az a halált választja. Aki pedig az engedelmességet választja, az az életet választ, és az igazságot. Melyiket akarjuk, testvéreim, választani?
az engedetlenséget és a halált, vagy az engedelmességet és az életet. Kitől függ, hogy örök életre jutunk, vagy örök kárhozatra? A szomszédomtól, a szüleimtől, a gyerekeimtől, vagy az én döntésemtől? A mi személyes döntésünktől. Jézus második eljövetelekor az Isten dicsőségétől némelyek elváltoznak, mások megsemmisülnek. Miért? Ez a nagy kérdés. Sokszor olvastam a Bibliában, és ezzel szeretném ma esti emlékedésünket befejezni. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus dicsőségben jön el, és attól a dicsőségtől némelyek romolhatatlanságra változnak, mások pedig megsemmisülnek, akkor miért történik ez? Miért történik az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek megdicsőülésben részesülnek, mások pedig örök kárhozatban? Egyetlen egy válasza van a Bibliának erre. Azok az emberek, akik megszabadultak a bűntől, azok elváltoznak, megdicsőült testet kapnak, ezt mondja a Szentírás. Azok az emberek, akik benn megmaradt a bűn megsemmisítésével megsemmisül az ember is. Mit szeretnénk? Engedelmességet, örök életet, engedetlenséget vagy örök halált? Ezt mindannyian mi döntjük el. Ahogy olvastuk, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te gyermeked. Ebben segítse meg mindannyiunkat az ő kegyelméből. A mindenható örök Isten. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm újra kedves nézőinket és hallgatóinkat a Láthatár mai adásában. Sokan gondolják úgy, hogy egy dietetikus családjában minden étkezés tökéletesen megtervezett, a gyerekek örömmel megesznek minden zöldséget, és a konyhában mindig a legnagyobb rendben zajlik minden. De vajon valóban így van? Mai műsorunkban három dietetikus édesanyával beszélgetünk már másodjára arról, hogy milyen kihívásokat, örömöket és tanulságokat hozott számukra az anyaság, és hogyan fonódik össze a szakmai tudás a mindennapi családi élettel. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokat. Örvendek, hogy ismét elfogadtátok a meghívást a beszélgetésre, és hogy folytathatjuk azt, amit ezelőtt egy héttel elkezdtünk. Örülök, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Legutóbbi alkalommal kezdtük egy ilyen általános kérdéssel, az anyaságról beszélgettünk, elmondtátok, hogy mit jelent számotokra az anyaság. Nagyjából észrevehettük és megismerhettük azt, hogy a dietetikus szakmai gondolatok hogy tudnak összefonódni egy anya gondolataival, aggodalmaival, és megvizsgáltunk konkrétabb kérdéseket, például a várandóság idejéről beszélgettünk, arról is, hogy milyen az az időszak, amikor a baba már megszületik, mások tanácsokat adnak, így kell etetni, úgy kell etetni, vagy arról, hogy a természet a törvényeit követi, és a gyerek nem biztos, hogy azokat a tankönyvi ajánlatokat követi, amiket megtanultatok. Így megismertük azt is, hogy néha alkalmazkodni kell, néha figyelni kell a körülményekre, a testünkre, a gyerekeinkre. Az utolsó kérdés pedig az óvodai iskolai időszakról szólt, és még nem folytatjuk ennek a kérdésnek a menetén tovább a beszélgetésünket, hanem felteszek egy másik kérdést, ami a nőket nagyon illeti, és nagyon foglalkoztatja, és főleg az anyaság idején, a babavárás idején, vagy akár előtt is, biztos vagyok benne, hogy sokan gondolkodnak ezen a nők közül, mégpedig a saját testképükről, arról, hogy hogy fog változni a testük a várandóság alatt, mit fog igényelni ez a testváltozás majd a várandóság után, a nehézségeket, kihívásokat, fogyókúrát, diétát. Érdekelne az, hogy ti ezt a részét hogy éltétek meg a várandóságnak, a gyerekvállalásnak? Voltak aggodalmaitok, vagy konkrétan tudtátok, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy a testképet fenntartsátok, megelégedettek legyetek önmagatokkal? Ugyebár az elmúlt adásban említettük azt is, hogy szakemberekként titeket nagyon könnyen elítélnek az emberek az alapján, ahogyan kinéztek. Tehát, hogyha jól néztek ki, szépek vagytok, a testalkatotok edzett és vékony, akkor már rögtön az emberek azzal társítanak a gondolatban, hogy nagyon jó szakemberek vagytok, nagyon jó tanácsokat tudtok adni. Azonban a természet könnyen fel tudja írni ezeket a dolgokat, és nem biztos, hogy ami nekem működik, vagy XYZ-nek működik, az mindenkire ráillik, vagy mindenki azzal a testalkattal rendelkezik, vagy természeti adottságok. Úgyhogy megkérlek, hogy kezdésként erről beszélgessünk. Hogy éltétek meg a várandóságot ebből a szempontból, vagy akár ezt az időszakot megelőzően voltak-e már gondolataitok testképről?
2: Hát én a múltkori adásban is elmondtam, hogy nagyon nehezen éltem meg, főleg a második terhességnél, mivel nekem kicsikoromban volt egy nem is annyira kicsikoromban, mert 14 évesen azért nagyon nagy túlsúlyjal rendelkeztem, amiután történt nálam egy nagyon nagy fogyás, és onnantól kezdve nagyon odafigyeltem ugye arra, hogy mit eszek, hogyan táplálkozok, mennyit mozgok, mennyit pihenek, tehát így nagyon odafigyeltem a az életmódomra, és innen jött az, hogy dietetikus legyek, tehát nekem mindent ez jelentett, hogy a táplálkozás és a sport, és azért választottam ezt a szakmát is, és ezért én már terhességek előtt nagyon pánikoltam, hogy ugye tudjuk, hogyha valaki hízékonyabb, akkor a terhességnél is azért lehetnek nagyobb problémák és elhízások, mint egy olyan személynél, aki genetikailag már nem annyira, annyira hízékony. Bizonyos étkezési problémákon is átmentem, mint anorexia, bulémia több éven keresztül, ezért nagyon aggódtam emiatt. Most már úgy gondolom, hogy egy picit nyugodtabb vagyok, mert ugye a tudással rendelkezek, hogy hogyan lehet visszajutni egy bizonyos normál testsúlyba, így a második terhesség után is, de ezt úgy gondolom, hogy emberek vagyunk, és társítani kell egy ambícióval, egy nem elég csak a tudás, tehát kell is alkalmaznunk ezt, és nem minden esetben könnyű. Még úgy gondolom, hogy az első gyermeknél sokkal könnyebb volt visszajutni egy normál testsúlyra, és a szervezet azért csinálja a dolgát, tehát nagyon okos, és tudja a testünk, hogy mi a feladata, és hogyha egy picit odafigyelünk egy egészséges táplálkozással és mozgással, akkor még hogyha az alvás nem is annyira működött úgy az első években, azért csak tette a dolgát a szervezetem. Addig úgy gondolom, hogy ez a második terhesség, amikor már plusz még egy gyerek, nem tudunk annyit aludni, azért sokkal nehezebb, és észrevettem, hogy nagyon sok nőnél a második terhesség azért egy nagyobb kihívást jelent. Ez szerintem az időhiány is, ami megpecsételi ezt. És plusz még, ugye, hogyha már voltak ilyen testkép problémáink, akkor már maguk a kliensek is, amikor jönnek, és ahogy a múltkor is mondtam, bizonyos tekintetet vetnek, hogy vajon most az adott szakember miért vesz fel súlyt magára, vajon nem tudja alkalmazni, amit próbál tanítani, akkor ez így úgy gondolom, hogy lelkileg egy elég nehéz dolog lehet, amit türelemmel és a kitartással kell kezelni, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azért mi magunknak is elmondjuk, hogy minden rendben lesz, kell folytatni a sportot, a táplálkozást, és ugye nem egy hónap alatt jönnek fel ezek a kilók, hanem 9 hónap alatt, és legalább 9 hónapot kell adni a szervezetünknek ahhoz, hogy helyre is jöjjön.
3: Ez a türelem, ez nagyon-nagyon fontos, úgy vélem, most még nem estem át a másik felére, hogy ugye most még nem kellett fogyókúráznom, a szülés után fogyókúráznom, viszont ezt a türelmetlenséget tapasztaltam így a kabinetben is sokszor, ugye jöttek az anyukák, muszáj lefogyni, mert ilyen-olyan

0: test súly, és ahogy Karola is mondta, türelemmel, nem egyik hónapról a másikra. Lehet, hogy nem lesz pont olyan, mint azelőtt, de majd akkor annak kell örülni, mert például, mit tudom én, ugye a lábunk most dagad, mert hát ilyen a periódus, vagy ha elkezdenek a kis erek picit tönkre menni, lehet azok majd nem lesznek olyanok, mint azelőtt, de most, ha ezen töprengek egész nap, valószínű nem fog segíteni a mentális egészségemnek sem. Elfogadom, hogy oké, lehet genetika, és ami tőlem kitelik, megpróbálom tenni, és ezt szoktam hogy ajánlani a pacienseknek is. A sport, a vízivás, az étkezés, meg ugye sokszor szükségünk van arra is, hogy egy jó barátnő, egy jó kolléga kicsit bátorítson, vagy ugye a családtagok mellettünk legyenek, ez is úgy fontos, hogy ne ők is csúfoljanak, vagy még rátegyenek, na, látom, jól meghíztál, majd meglátod te aztán. Mert ugye nem biztos, hogy rossz indulatúak ezek a kis kifejezések, csak nem biztos, hogy az ember tudja, hogy mennyire mélyen el tud jutni ez a kis gondolat, vagy akár megjegyzés az anyukáknak.
1: Hát én nagyon értékelem Karolának is az őszintességét, így meg tudom érteni ezt a helyzetet, amikor valaki egy testkép zavarral küzdött a múltba, és akkor jön ez a teljes testet átalakító változás, ami a várandósággal jár, és hogy ebben hogy találd meg azt a pontot, hogy azért jó érzéssel nézel tükörbe, és ne csak azt a plusz kilót, vagy azt a plusz centit lásd magadon, és ne ellenségként tekintsd, vagy ne érezd egyáltalán jól magad aznap, vagy abban a hónapban, vagy abban az évben magad amiatt, mert nem azt látod a tükörbe, amit szeretnél. Szerintem itt is nagyon fontos az, hogy legyen elfogadás, a szemléletünk alakuljon át, és egy kicsit nézzük azt, hogy mi a jó a babának. Én nekem ez segített nagyon sokszor abban, hogy ne azt nézzem, hogy most hány csík van a hasamon, vagy szétnyílt a hasizmom, vagy nem vagyok képes már annyit edzeni, mert közben ott a szoptatás, és kell arra is figyelnem, hogy a babára és a saját pihenésemre is időt szakítsak. És arra gondoltam, hogy ez az időszaknak van egy vége, tehát ez nem lesz örökké. Ezen valahogy úgy kell átjutni, hogy a saját egészségemet is fizikailag is és mentálisan is megőrizzem, és a babának a szükségleteit is be tudjam tölteni. És akkor, hogyha áttesszük a fókuszt a saját testképünkről, vagy arról, hogy mások mit gondolnak rólunk, arra, hogy mi a jó nekem és a gyerekemnek, akkor ez már szerintem nagy segítség tud lenni abban, hogy elfogadjunk dolgokat, és a támogatás is nagyon fontos, amit Enikő mondott, hogy a család, vagy a közeli barátok, ismerősök részéről is legyen az, hogy nem csak a kritika, hanem el tudjunk beszélgetni dolgokról, és hogy ezt a lelki stresszt, ezt a feszültséget fel tudjuk oldani, és lássunk sorstársakat. Mint például ez a mostani beszélgetés, hogy ezek, hogy így feljönnek, és tudunk róla beszélni, és hát én is ebben a helyzetben vagyok, vagy voltam, vagy tudom ezt, és hogy milyen jó lett volna ezt akkor, hogyha valakivel megtapasztalom ezt a beszélgetést, és főleg, hogy az az illető még ugyanabba a szakmába dolgozik, és tudja, hogy mit éltem át, ezek annyira sokat tudnak nyújtani másoknak, és saját magunknak is. És szerintem ezek mind fontosak, hogy ilyenkor több mindent lássunk, és próbáljuk azt nézni, hogy ne a jelenlegi állapotot, hanem Karola is mondta, hogy ehhez is idő kell. Idő alatt jött fel ez a kiló, és idő kell, még ez helyre jön. És tényleg a szoptatás által, a saját szervezetünk, ahogy regenerálódik, ezek mind nem biztos, hogy mind eltűnnek teljes mértékben, de a jelek, amik maradnak, az a saját erősségünket fogják bizonyítani, hogy igen, én megszültem ezt a gyereket, kihordtam ezt a gyereket, és szerintem ez sokkal nagyobb ajándék, és van erre egy bizonyítékos a testünkön, hogy igen, és ez megtörtént, ez velem történt meg, és hogy milyen erős vagyok, hogy erre képes voltam. És hogyha ezekre a pozitívumokra gondolunk, akkor szerintem sokkal könnyebb ezeket a dolgokat elfogadni és tovább lépni.
2: És ahogy Anita is mondta, meg kell érni ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy nem mi vagyunk az első helyen, és ez szerintem nagyon, nagyon nehéz, nagyon sok nő számára. És hogy elfogadni azt, hogy amikor reggel felkelek, nem ugrok bele a futócipőmbe, és nyugodtan elmegyek, hanem leülök szoptatni a babát, vagy adok neki enni, vagy megnézem, hogy mire van neki szüksége, és lehet, hogy csak egy hét múlva fér

0: bele az időmbe az, hogy felvegyem a futócipőmet, vagy éppen lehet, hogy be kell menni a kórházba vele, mert beteg, és megint napokig teljesen egy anya egyáltalán nem tud magára fókuszálni, magára fordítani időt, vagy pihenni, vagy ez szerintem egy nőnek nagyon-nagyon nehéz elfogadni. És számomra ez hónapokba vagy évekbe telt az, hogy megértettem, hogy és most már úgy nyugodtan elfogadom, hogy neki van szüksége, nagyobb szüksége rám, és nem az én prioritásaim helyeződnek első helyre.
1: Másrészt az interneten keresztül is rengeteg nőt látunk, aki nagyon szép testképet tartott meg a terhesség ideje alatt, utána is nagyon fit volt, és akkor van ez a nyomás, hogy akkor én is ehhez a normához kell magamat viszonyítsam, legalább ilyen kell én is legyek. Azonban itt felmerül bennem egy kérdés. Valaki, aki anyává válik, és átmegy az élete azon, hogy megszüljön egy gyereket, vagy két gyermeket, a teste mennyire változik? Tehát, hogy ugyanazok a nők maradunk szülés után testalkatból nézve, mint akik voltunk azelőtt, vagy változnak dolgok azon kívül, hogy felteszünk egy néhány plusz kilót? Érthető a kérdés, amire próbálok rátérni, hogy mik azok a változások, amik azért velünk maradnak, nem feltétlenül negatív dolgokra gondolok, de ami így akár egy tudatosulást is adhat számunkra, hogy egy nagy dolgon megy keresztül az életünk, és szülésen, és lehet, hogy a csípőnk akkor egy kicsit kitágul, már másként kell mi saját magunk a testünkre ránézzünk, és nem biztos, hogy az a modell, aki edzett rengeteget terhesség alatt is, és után is, mert neki ez a szakmája, én nem fogok ugyanúgy kinézni, mint ő, mert hogy nem azok voltak a prioritásaim. Mit gondoltok erről, mit tudnátok elmondani?
0: Szerintem ez mindenkinél egyéni, teljes mértékben. Számít szerintem, hogy mi képzült, az is nagyon sokat, tehát hogy esetleg császármetszés, természetes szülés által jött a baba. Ez is nagyon sokat számít, de nézhet még akár sokkal jobban ki az a nő szerintem szülés után, mint az előtt. Tehát én gondolom, hogy teljességében kell nézni, és amikor ránézzünk egy nőre, azt is kell nézni, mennyire van kiteljesedve, és ahogy Anita is mondta, egy idő után lejár ez a nehéz periódus, és mindenkinél mást jelent, hogy mennyi idő után, mert ahol van segítség, nagymamák, nagyszülők, vagy testvérek, keresztszülők, természetesen, hogy sokkal könnyebb, ahol nincs, ott meg nehezebb, és kell tudja mindenki saját magát egy kicsit támogatni. Én úgy gondolom. És megerősíteni, és pozitív gondolatokkal kell támogassuk saját magunkat, mert nem kell mindig várni azt, hogy külsőleg majd valaki fog jönni, aki egy kicsit felhúzza a kedvünket, szerintem.
1: És érdekes az is, ahogy változott a társadalmunk, tehát néhány, akár 50 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt is én vidéki lakó vagyok, tehát falusi környezetben mindig az volt a szokás, hogy ugye egy nő szült, és akkor a rokonok, szomszédok vittek ételt neki, takarítottak, besegítettek, és ezáltal egy óriási terhet vettek le a például frissen szült nőről, mert ezekkel a dolgokkal se kellett foglalkozzon. És akkor így visszagondolok ugye a saját szülés után élményemben, másnap már takarítottam, meg a ház körüli munka, és nem is volt arról szó, hogy én akkor megpihenjek, hogy megadjam az esélyt a gyorsabb regenerálódásra a szervezetem számára. És hogy ez a része volt, tehát ez természetes volt, ez mindenki tudta, és tiszteletbe tartotta, és alkalmazta, és ott volt ez a segítség, és ma annyira elszigetelten élünk, hogy jó, hogyha van egy pár közelebbi barát, aki épp ráér, és épp nem rohan a munkába, és nem a saját családi életét próbálja valahogy fenntartani, akkor igazából nem sok esély van arra, hogy legyen bármilyen segítségünk a saját párunkon kívül, aki szintén próbálja a munkába megállni a helyét, és teljesíteni, úgyhogy ez szerintem óriási nyomás a mostani anyákon, és akkor én is láttam ilyeneket, hogy 2 héttel a szülés után már bikinibe és a tengerparton ott pózol, és néztem, hogy ehhez képest hol tartok én? Tehát 6 héttel a szülés után még mindig nem nézek úgy ki, és frusztráló tud lenni, viszont ilyenkor jönnek azok a gondolatok, amit ön is mondott, hogy neki más a segítsége, más a prioritása, megvan az, hogy ő esetleg többet edzhetett előtte, utána, és lehet, hogy nem azzal tölti az idejét, hogy szoktatja a gyereket, vagy épp az ételt készíti el az egész családnak, akár ha már vannak nagyobb gyerekek is, hanem magára tudja azt az időt fordítani. És én el kell fogadjam, hogy nekem jelenlegi helyzetben nem ezek az adottságok, nem a ilyen a szintű támogatásban van részem, és ezért nekem nem fog olyan gyors ütemben megtörténni ez a változás, ez a regenerálódás, viszont előbb-utóbb elérem én is azt, csak lassabban. És ebbe bele kell nyugodni szerintem, ez a legfontosabb.
2: Egy másik kérdés, ami bennem megmaradt, az az, hogy ilyenkor terhesség ideje alatt mennyire könnyű kontrollálni az étvágyat, tehát mennyire könnyű egy nőnek ezzel a dologgal megküzdeni, én nem tudom, hogy ez milyen lehet, ezért megkérlek, hogy inkább ti meséljetek erről. Egyáltalán jó, hogy megvonja a nő magától az ételt, azért, hogy ne tegyen fel plusz kilókat, azért, hogy majd kevesebbet kellene adjon szülés után. Enikő, erről mit gondolsz, személyes tapasztalatod mi?
3: Hát semmiképp sem. Nem úgy kellene szerintem nekiállni a dolognak, hogy hú, most akkor ezt nem fogom megenni, mert biztos x grammot teszek magamra, majd aztán nem tudom, hogy fogom azt utólag leadni. Mindenképp egy kiegyensúlyozott, úgymond étrendet kell kigondolni, de azért néha meg kell engedni magunknak, hogy ha tényleg valamit kívánunk, akkor azt nyugodtan fogyasszuk el. Azt mondhatom magamról, hogy nem voltam az a nagyon-nagyon kívános típus, úgyhogy nem tudom, hogy az úgy milyen. Hallottam ilyeneket, hogy éjjel felkeltek a hölgyek, hogy nem tudom, epret kívánnak, vagy ilyet. Azért még nem küldtem el a férjemet vásárolni éjjel dinnyét, nem dinnye szezonban, vagy nem tudom. Ennyire durván nem. Olyan mondjuk volt, hogy valamiről beszélgettünk, vagy valakinél hallottam, láttam valamit, és egy pár napig az így bolyongott a fejembe, aztán meg elkészítettem, vagy megkértem anyukámat, hogy na, készíts egy ilyen finom akármit. De nálam így nem volt annyira durva. Ugye itt is meg én kicsit a tévhitnek mondhatnám, hogy ki vagyunk téve, hogy hát kettő, tehát te úgy kell, ugye étkezzél, hogy ti ketten vagytok. És szerintem vannak olyan nők, akik beleesnek ebbe a csapdába, hogy hát most nyugodtan ehetek, mert hát ugye magamnak is, meg a babának is, aztán majd valami lesz ez valahogy a másik oldalában a lónak, mert ez se jó, hogy teljesen elenged magad, és aztán majd utána fogod a fejed, hogy majd hogy lehet ezt így helyrehozni. Elsősorban, hogy a babának is lehetnek egészségügyi problémái emiatt, akár túlsúlyjal szenvedhet majd később, vagy túlsúlyban szenvedhet ő is. Úgyhogy itt is mindenképp azt kell megkapni, hogy valahogy legyen egy egyensúly. Nem tudom nektek így mi volt a tapasztalatotok az ételekkel, mennyire voltatok, nem tudom, kívánosak.
0: Én úgy gondolom, hogy ha egy táplálkozás kiegyensúlyozott, akkor alapjában nagyon nagy kívánóságok nem alakulnak ki.
1: Ezt akartam én is kérdezni, hogy én magamon se tapasztaltam, és olyan dietetikus kollégákkal is, kolléganőkkel, akikkel beszélgettem, egyikük sem mondta azt, hogy lett volna ez. Lehet, hogy amiatt van akkor ez, hogy kiegyensúlyozott volt valamennyire.
0: Szerintem igen. Hát nekem voltak kívánosságaim, tehát én megmondom őszintén, hogy a rukkola volt az egyik.
1: Ez ilyen egészséges dolog.
0: És a másik pedig mindig egy bizonyos felmosó szer, ami nagyon-nagyon vonzott engem, de még mai napig nem tudtam meg, hogy az az illat miért. De én szerintem ilyen nagyon nagy kívánosságuk, mint ahogy így halljuk a hiedelmeket, nem hiszem, hogy vannak. Még hogyha meg is kívánunk egy-két dolgot, egyszer ilyesmi, hogy dínyelper, de hát azt kinek kívánná és mikor? Tehát, hogy azt alapjában szerintem aki szereti, azt mindig kívánja. Úgyhogy ezért nem volt ilyen óriási kívánóság, mert ha a táplálkozás alapjában mindent megkap az adott személy, akkor, és elég a fehérje bevitel, úgymond, akkor nem kellene ezek kialakuljanak.
4: Egyetértek, nekem a nem kívánt ételek voltak ilyen érdekes tapasztalatok, hogy azelőtt én nagy rajongója voltam, és mai napig is az vagyok a humusznak különböző ízesítésekben, és néhány hónapig rá se bírtam nézni, tehát a szagát, hogyha megéreztem, pedig semmi intenzív fűszerezést nem használtam, viszont egyszerűen ne hozza a közelembe se senki, mert akkor rögtön hányok, tehát ez ilyen nagyon-nagyon érdekes, hogy mikor valami évekig része az étrendnek, és így hirtelen nem kívánod egyáltalán, sőt, taszít. Úgyhogy meg ezek az első hónapok teljesen egyénfüggő, hogy kinél van rosszul lét, vagy milyen mértékű rosszul lét, mert valaki ezt viszonylag simán megúszza, mások meg szenvednek, akár kórházba is kerülhetnek. Viszont, hogyha én azt szoktam mondani, hogyha van egy-két étel legalább, ami lemegy és bent marad, akkor most nem számít, hogy mi az, a lényeg, hogy ott legyen, és hogy túléld ezt az időszakot, mert utána újra tudod ezeket építeni, csak meg legyen ez, hogy ezt valahogy
1: kibírjuk. Ez a rosszul léti időszak sem tartott a végtelenségig.
4: Így van. Mondjuk van olyan, akinek igen. Sokáig tart érdekes
0: egész
4: módon.
0: Egész végig is.
3: Sajnos én is hallottam.
1: Mivel halad előre az időnk, és még mindig vannak kérdéseink, rátérek a csokoládéra. Enikő, hogy gondolod, mikor megszületik a babád, és már nagy lesz? Csokoládét fogsz adni neki? Milyen mértékben? Mik a terveid? Hogy képzeled el a kiegyensúlyozottságot? És aztán megkérdezzük a lányokat, hogy a valóságban nekik ezt hogy sikerült bogozni.
3: Hát most azt mondanám, ahogy mondtam eddig a pacienseknek is, hogy nem kell teljesen megvonni a gyerekektől, mert akkor ugye tiltott gyümölcs jellegű dolog lesz. Viszont mindenképp mértékkel, meg ugye elmagyaráznám, hogy akkor ez most, tehát hogy nem egy tiltott dolog, de hogy milyen gyakorisága lenne úgymond benne a diétában, és hogy esetleg mi az, amit mellé kellene fogyasztani, de nem, semmiképp se tiltanám. Legalábbis most így gondolom. Viszont arra is gondolok, hogy ugye vannak bizonyos ünnepségek, vagy ilyen, hát igen, születésnap, bármi, ahova non-stop ugye csokoládét hoznak, a gyönyörű virágcsokor mellé, vagy valami mellé, és ezt valahogy kezelni kell. Lehet, hogy most így egy anyukának könnyen adok tanácsot, aztán majd meglátom, milyen lesz a saját életünkben ezt így alkalmazni. Mert ugye sokszor szoktuk mondani, akár a fogyás során, hogy azt a kis, nem tudom, milyen mindenes fiókot, azt úgy próbáljuk megszüntetni. Ezt tényleg így a kabinetben is szoktuk mondani. De lehet, hogy a valóságban nem olyan könnyű.
4: Azt, hogy teljesen. A valóságban nektek léteznek mindenes fiókjaitok? Nem? Úgy mindenes, hogy fűszertől kezdve minden alapanyag benne van, de és lehet, hogy csoki is persze. De nem, hogy ilyen csak édesség, vagy csak egyéb olyan finomságok, ropik, amik... Tudom,
1: én annyira édes szájú vagyok, hogy amikor egy bizonyos rokonhoz megyek, akkor tudom, hogy megszekrényhez mondják, tudom, hogy fiókban lesz valami finomság. Aztán olyan jól egyezünk, hogy meg se kell kérdezzem, nyugodtan kiszolgálhatom magam, úgyhogy én nagyon ismerem ezeket a mindenes fiókokat. Nem tudom, Karola, nálatok van egy ilyen szekrény rész?
0: Nálam nem volt. Ameddig megszületett a gyermekem, én nem is tudom elképzelni, hogy lehet, hogy valakinél van ilyen fiók, hogy önmagát kiteszi annak, hogy egyfolytában egy fiók csábítsa és kísértse. Tehát én nem tudtam felfogni, hogy ilyen létezhet, és hogy egy anyuka megengedhet ilyet. Amikor is elkezdtek jönni a vendégek, és mindenki csokoládét hoz. Én úgy gondolom, hogy a mai világban a csokoládé a legolcsóbb, a legkönnyebben megszabadulunk attól az ajándéktól, és én úgy gondolom, hogy egy picit tovább gondolkodhatnánk azon, hogy csokoládé, mert nagyon fel tud gyűlni, sajnos. Azt gondoltam, hogy nem fogok adni legalább 3 éves koráig semmiféle csokoládét, semmiféle cukrot, ezt az élet megint csak felülírta, és mikor megkapta bizonyos rokonoktól a csokoládét, és hiába egy picit bosszankodtam, nem mondhattam meg, hogy na most azt nem fogod megenni. És utána természetesen, hogyha egy gyermek megkóstolja az ízét, akkor utána jön a kérdésre, hogy de nekem miért nem vettél eddig, vagy én miért nem kaptam? Ez micsoda, ez nagyon finom. Tehát megtanultam, hogy kontroll alatt tartani a mennyiséget, és hogy együtt megbeszéljük, hogy jó, most kaptunk egy ilyen, mindig ilyen nagy kiszerelésbe hozzák a vendégek a csokoládét, és hogy beosszuk, hogy nem minden nap, és együtt megbeszéljük, hogy mi lehet a hátránya annak, hogyha minden nap fogyasztunk nagy mennyiségű csokoládét. Én gondolom, hogyha ő megérti, akkor már egy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megtanulta azt, hogy annak a kis csokinak is lehet, hogy csak a felét esszük meg, és holnapra ugyanúgy mi fogjuk megenni, de esetleg holnapra hagyjuk a másik felét. Tehát nagyon sokat számít a mértékletesség, és hogy megértse a gyerek, hogy mit miért csinálunk, és hogy milyen édességformák vannak még, mivel lehet helyettesíteni az édességet esetleg, hogyha egy egészségesebb verziót szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kommunikációt igényel ez az egész fejezet, és természetesen, hogy nem szeretném, hogy odajusson a gyermekem, hogy magába menjen, és hogyha én megtiltanám neki, akkor amikor én nem lennék otthon, akkor annyit tömne magába, amennyit csak bír. Tehát nem hiszek én se a tiltásokban egyáltalán most már. Ahogy mondom az elején, úgy gondoltam, hogy nem fogom megengedni, de természetesen, hogy most már teljesen másképp gondolom, és heti szinten fogyaszt valamilyen édességet, mert a világ kitesz minket annak, hogy fogyassza. És ahogyha addig nem fogyasztottam én édességet, most már muszáj bele együtt fogyasszak, hogy ne higgye azt, hogy bármiféle testi problémáim vannak. Tehát úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a gyermekek egy pozitív képet lássanak otthon. Tehát nem fogom neki rögtön azt mondani, hogy jaj, nem eszek csokoládét, nehogy meghízzak.
4: Mert akkor ez lesz az ő
0: mentalitása. Akkor ez lesz a mentalitása. Tehát nagyon fontos, hogy megértse, hogy ha nagyon szeretni, hogy bele egyek csokit, akkor elveszek egy kocka csokit, és elmagyarázom neki, hogy nekem most ez elég volt, ettem ételt, és most már ez csak egy desszertnek kell számítson. Tehát, hogy ne a csokoládéból lakjunk jól például.
4: Uh-huh. És a gyerekek, ezt érdekes mondom, hogyha elég jól elmagyarázzuk, és ott van mellé az, hogy megértés, és nem az az ellenséges hozzáállás, hogy már pedig te ebből egyáltalán nem fogyaszthatsz azért, mert ennyi és ennyire rossz, hogyha ezt szépen el tudjuk magyarázni, akkor nagyon könnyen megértik, és hogyha egy ilyen tervet tárunk elé, ahogy mondtad, hogy akkor beosztjuk azt a csokoládét ennyi és ennyi napra, és ő is tudja, hogyha megette a főételt, akkor utána lehet ez, de nem akármilyen mennyiségben, akkor ezt nagyon jól tudják kezelni. Nálunk is ez a szabály vált be, hogy akkor jó, kapunk egy bizonyos mennyiséget, bár mi szerintem szerencsések vagyunk, mert nagyon sok barátunk, ismerősünk tudja, hogy dietetikusként nem hozhat nekünk akármilyen édességet, és van, hogy már ilyen egészséges energiaszeleteket kapunk csoki helyett, vagy gyümölcsöket hoznak, mert látom, hogy félnek bizonyos ajándékoktól, bizonyos édességektől, és ennek ellenére soha nem volt az, hogy most kijelentem kategórikusan, hogy már pedig nekem édességet ne hoz, de látták azt, hogy mi mivel kínáljuk meg őket, amikor hozzánk jönnek, és nagyon sokan közülük elkezdtek ezen gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy nekik, ők nem örülnének egy olyan ajándéknak, vagy hogyha beszélgetünk különböző édességről, vagy hallanak akár tévéműsort velem, akkor már egy kicsit félnek egy nagy tábla csokival beállítani. és akkor így, hogyha meg is történik, hogy ilyet kapunk, mert ezért ezt nem lehet teljesen kizárni, akkor tudjuk ezt már jól kezelni, és mi is általában elosztjuk a családon belül. Tehát nem az van, hogy akkor csak nekik osztjuk be, hanem mi felnőttek is ugyanúgy eszünk belőle, és ezáltal is hamarabb fogy, és kevesebb jut nekik. De már azt is megtanítottam nekik, hogy akkor megnézzük, hogy hány százalék a nagyobbaknak, persze a kakaó benne, és akkor tudják, hogy ha nagyobb százalékos a kakaó benne, és kevesebb a cukormennyisége, akkor azt a jó bacik jobban szeretik, és a rosszak kevésbé. Hogyha fordítva van, akkor a rossz bacik szeretik, és akkor mindig megkérdik egy ételni vagy édesség, édesanyja, ez most a rossz bacik, vagy a jó bacik szeretik? És akkor így tudják, hogy hát mi a jó bacikat kell neveljük, és azoknak a száma kell szaporodjon, a kis hadseregünk nőjön, és nekünk az a jó, és akkor ez a cél, és akkor minden ételnél ezt így megbeszéljük. Van, amit már tudnak automatikusan, de egy-egy ilyen új dolognál odajönnek, és megkérdezik, és megbeszéljük, és akkor egy-egy ilyen kis mese hozzá annyira sokat tud segíteni, és motiválja őket, hogy hihetetlen.
1: Hú, nem tudom, hogy mit kezdjek az idővel, mert nagyon fut, de van két kérdés, amit összevonnék, és megkérnélek, hogy röviden válaszoljatok, ahhoz, hogy aztán a villanykérdésekre is rá tudjunk kérdezni, tudjunk egy kis időt rájuk szánni. Édesanyákként és feleségekként hogy érzitek, mennyi idő marad a saját étkezésetekre? És mennyire nyom annak a felelőssége, hogy ti döntitek el, hogy mit teszik a gyerek, mit teszik a férj, mennyire kell odafigyeljetek az igényekre, ezt így, hogyha röviden meg tudnátok fogalmazni.
4: Hát én azt tudom, hogy én már 8 éve nem eszek nyugodtan, tehát nekem már az, hogy nyugodt étkezés, ez már nem része a mindennapjaimnak. Viszont ennek ellenére próbálom ezeket a helyzeteket kezelni. A nyomás szerintem így idővel egyre kisebb és kisebb lett, annak függvényében, hogy mennyire próbáltam rugalmas, alkalmazkodó, elfogadó lenni, és figyelni mások igényeit, és ne csak az legyen a fejemben, hogy most ennyi kalória, ennyi fehérje kéne nekik, ennyi egészséges zsír, és azt a mennyiséget meg kellene egyék, és nem szabadna kihagyni egy-egy étkezést, és ha már leülünk, akkor mindenki fogyassza el, és ne borítsák ki, és ne landoljon a földön, meg mindig történnek. Tehát olyan, hogy teljesen nyugodt étkezés nincs, sőt, étterem az horror szerintem. Nagyon sok szülő számára, hogy elmenni a gyerekkel, akár egy vakáción egy étterembe, és ha még egészséges fogásokat is választunk ki, hát ott valamelyik gyerek biztos nem bír nyugodtan ülni, és akkor a többiek is elkezdenek nyugtalankodni, szaladgálnak, ott hagyják az ételt, leverik, és akkor már egy ilyen stressz van bennünk, hogy akkor inkább nem is megyünk sehova, otthon ülünk, és ott a kis asztalunknál valahogy megpróbáljuk beléjük tömni, de ugye ez sem megoldás, és szerintem a kompromisszumok megtalálása a legfontosabb, hogy elfogadjuk, hogy tökéletes nem lesz, következetes viszont lehet, és a fejlődést lássuk, és azt, hogy próbáljuk újakat becsempészni, de ne azzal a megrögzöttséggel, hogy már pedig ez mindenképp muszáj, és ez a jó, hanem legyünk nyitottak az új ötletekre is, és arra is, hogy nem úgy sikerül minden, ahogy eltervezzük.
3: Hát nekem még egyelőre könnyű dolgom van, azt mondhatom a lányunkhoz képest, mert ugye csak a páromra, férjemnek, és magamra főzök egyelőre, aztán lássuk, mi lesz a kicsivel, de reménykedek, hogy lesz időm, és nagyon szeretném, hogy legyen, mert én is nagyon szeretek a konyhában sütkérezni, ügyeskedni, és ahogy te is mondtad, ez egy ilyen gyönyörű, nem tudom, hogy anyukás vágy, vagy nem tudom, hogy ilyen finomságokat készítsél a gyereknek, szerintem az annyira jól eső dolog. Jól esik a barátnőinek is készíteni, vagy a családtagoknak, úgyhogy gondolom a saját gyerekednek még nagyobb öröm.
4: Ez hogy a szeretet kifejeződésre ezáltal. Tudsz neki valami értékeset, táplálót nyújtani.
0: Én nagyon boldogan élem meg ezt az egész dolgot, úgy, mint feleség és mint anya. Egy olyan hagyományt alakítottunk ki a kisfiammal eddig, hogy hetente egyszer elmegyünk bevásárolni a piacra, körbenézünk az idén zöldségeket, gyümölcsöket, felfedezzük együtt, és úgymond együtt alakítjuk ki, hogy mi lesz a heti étkezés. Én teljesen megszoktam azt, hogy néha teljesen mást készítek a férjemnek, teljesen mást teszek én, teljesen más teszik a kisfiam, és valószínűleg, hogy ki tudja, hogy még a kislányommal is, hogy hanyadik fogást kell majd készíteni. Én úgy gondolom, hogy egy anyának fel kell készülni ezekre a dolgokra, és a legjobbat kihozni belőle, tehát mindig megvan valami közös. Lehet a köret éppen közös, de lehet, hogy valaki nem eszik húst, valakinek más fehérjével kell pótolnia azt, tehát Én úgy gondolom, hogy ebben nem elveszni kell, hanem a kreativitásunkat kielvezni, és ez szerintem egy nagyon-nagyon szép periódus, intenzív periódus kisgyerekekkel, ellenben nagyon-nagyon szép, és nagyon fontos az, hogy megvan a döntési lehetőségünk arra, hogy mi választjuk, hogy mennyi, mit teszünk az asztalra.
1: Hát következzenek akkor a villámkérdések. Azért villámkérdések, mert gyorsan teszem fel őket, és gyors válaszokat várok vissza. Egy szavasokat, ahol lehet egy szóban fogalmazni, és egy mondatosokat, ahol bővebben kell válaszolni. És akkor kezdjük innen a válaszadást. Karola, melyik az az étel, amit a saját gyermeketek meglepően nagyon-nagyon szeret?
0: Minden.
1: Minden. Az nagyon jó akkor.
0: Minden.
1: Anita?
4: Ugyanez a kérdés?
1: Igen.
4: Brokkoli, hajdina és köles.
1: És Enikő, neked mik az elvárásaid? Mit szeretnéd, hogy a...
3: Brokkolit én is remélem, hogy fogja szeretni.
1: Következő kérdés. Mi az, amit hiába próbáltatok megszeretetni velük?
0: Abszolút nincs ilyen. Itt még hozzátehetek valamit?
4: Nyugodtan.
0: Soha nem kérdezem meg tőle, hogy még a kedvenc étele, vagy mi az, amit nem szeret. Én nem szeretem felhívni ezekre a hangsúlyt. Meg szeretném tanítani neki, hogy mindent egyenlően kell fogyasztani. Természetesen vannak olyan ételek, az édességekre gondolva, vagy olyan ételekre, amik nagyon feldolgozottak, amelyeket ritkábban fogyasztunk, de az alapélelmiszerekből fontosnak találom, hogy ne kategorizáljunk, és ne legyenek kedvencek, hanem fogadja el azt, ami éppen szezonális, ami éppen az asztalon van.
1: Enikő, te félsz valamitől, amit te nem szeretsz, hogy a gyerek se fogja szeretni?
3: Hú. Hát különböző, nem is tudom, húsféléket, de lehet nem mennék bele.
4: Húsféléket, Anita. Amúgy visszatérve egy picit így a kedvencekre, hogy én se szoktam ezt hangoztatni, hogy akkor most melyik a kedvenc, én csak így belegondoltam, hogy mi az, amit tényleg nagyon szeretnek. Ami viszont problémás volt, de ez csak időszakosan, az a gomba, a padlizsán, és bizonyos hüvelyesek bizonyos formában. De ez se egy állandó, tehát nem tudom azt mondani, hogy ezt egyáltalán nem szeretik. Voltak időszakok, amikor nem voltak hajlandók megenni, és folyamatosan van, változik ez a dolog.
1: Most akkor megfordítom a sorrendet. Anita, mi az, ami mindig van a hűtötökben?
4: Egy dolog, vagy több mindent is lehet?
1: Ami mindig ott van.
4: Tofu és humuszkrém, ez a kettő, ez mindig van.
3: Görög joghurt, tojás?
0: Zöldségek, tojás.
1: Mi a leggyorsabb egészséges vacsora, amit el szoktál készíteni?
0: A leggyorsabb, szintén a tojásos ételeket mondanám, amit a leggyorsabban el tudunk készíteni, és mindenki szereti.
3: Én egy salátára gondolok, amiben bele tudok dobni valami fehérjeforrást, vagy tojás, vagy húsi féle, ilyesmire gondolok.
4: Nálunk az ilyen tortilla, wrap-ek, ezek nagyon menők, és abban mindent lehet tenni gyorsan.
1: Mi volt a legviccesebb étkezéssel kapcsolatos gyerekes történet?
4: Hát a leginkább, ami megmaradt bennem, az volt, amikor a lányom másfél éves volt, és a kedvenc ételét, az akkori kedvenc ételét, a spagettit fogyasztotta nagy előszeretettel. Elég később volt már, de ő csak tömte magába, és egyszer csak azt láttuk, hogy elhunyja a szemét, így a feje az félre van, és az egyik spagetti darab így lóg ki a szájából. Elaludt. Tehát annyira lassan és annyira odafigyeléssel tudatosan étkezett, hogy szegény már belefáradt, és elért már a jóllakottság és a testi fáradtság fázisába is, és ő belealudt. Tehát én mindig szoktam mondani a pácienseknek is, hogy fontos az, hogy jól rántjuk meg az ételt, lassan együnk, hogy ezeket a jelzéseit a testünknek, hogy jól vagyunk lakva, ezt észre tudjuk venni, észleljük, és akkor néha el szoktam mondani ezt a történetet is, hogy van ennél egy extrém példa, amikor annyira lassan és annyira nyugodtan eszünk, hogy bele lehet aludni.
1: Karola?
0: Nálam az volt a legviccesebb, amikor egyszer futás közben kiment a lába, és a férjem hirdelmek szerint a káposzta nagyon jó
1: gyulladáscsökkentő,
0: és ez amúgy tényleg igaz. És fogmosás után voltunk, rátettem a lábamra a káposztát, és annyira megkívánta a vörös káposztát, hogy egy fél vörös káposztát megevett.
1: És egy utolsó kérdés még itt. Melyik tanácsot adnátok minden első gyermekes szülőnek? Ezt így egy rövid mondatban.
0: Az, hogy ne stresszeljék túl magukat, és próbáljanak a gyermek igényére figyelni, mert ez szerintem a legfontosabb, nem pedig az, hogy természetesen hogy a szakirodalmat is kell társítani, de maga a gyermek mindenre megtanít minket, én úgy gondolom. Csak kell rájuk figyelni.
3: Jó, ezt magamba szívom. Hú, hát igen, ez a legfontosabb, hogy türelemmel és örüljenek ennek a gyönyörű időszaknak, aztán majd lassan kialakul minden.
4: Én azt mondanám, hogy az étkezéseknél is az legyen a legfontosabb, hogy szeretet, elfogadás és odafigyelés legyen. Nem mindig számít, hogy pontosan milyen összetevők vannak. Ez az általános hangulat meglegyen, és hogyha ez megvan, mindenki jól érzi magát, akkor más lesz az egészség is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai adást is rengeteg tapasztalattal és tanáccsal gazdagítottátok. Örülök, hogy itt voltatok, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba, hiszen rengeteg kérdés van. Még sikerült nagyjából átbeszélni ezeket, amiket előkészítettünk egy adásra, két adásban átbeszéltük, de rengeteg kérdés van még, és nagyon örülök, hogy itt voltatok, és várlak még szeretettel.
0: Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
1: Vendégeink ma arra bátorítottak bennünket, hogy gyermekeinket szeretetben és bölcsességben neveljük. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes döntéseket hozunk, hanem azt, hogy nap mint nap igyekszünk a legjobbat adni nekik. A tányéron, szavainkban és a példamutatásunkban. Köszönöm vendégeinknek a nyílt és őszinte beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ha tetszett mai műsorunk, iratkozzanak fel a Reménység TV YouTube csatornájára is, és kövessék további adásainkat. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten,

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozatot.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: élet és egészség.
1: Mindenkit üdvözlök ezen az előadáson, aminek a címe a táplálkozás és daganatos betegségek kialakulása. Egy időben foglalkoztam ezzel a témával, ebből készültem. Hát mindjárt az elején kellene beszéljünk arról, hogy mi is a daganat, hogy hogy alakul ki, és aztán rátérünk majd, hogy a táplálkozásnak mi köze a daganat kialakulásához. Most jelen előadásban a táplálkozás és a daganatos betegségeknek a kialakulásáról lesz szó, tehát arról nem nagyon fogok beszélni, hogy ha már van egy ilyen betegség, akkor a táplálkozással esetleg mit lehet kezdeni, illetve a táplálkozásnak milyen hatása van a betegségre. A megelőzésre koncentrálnánk elsősorban. Tárgyalni fogjuk azt, hogy hogy is alakul ki egy daganat, aztán milyen vizsgálati módszerekkel lehetne utána járni, hogy van-e köze a táplálkozásnak a daganat kialakuláshoz, utána pedig végigmennénk a szinte az összes táplálékforráshoz, táplálékfajtán, ami létezik, igen. Na hát, akkor mindjárt az elején beszéljünk a sejtciklusról. A sejtciklus, minden sejtünk, ugye a szervezetünkben van 10 a 14-en 60 darab sejt, hát az rengeteg, az egyes után 14 nulla, annyit kell írni, körülbelül annyi sejt, mindegyik sejtünk él és végzi a feladatát, ebből állunk mi. Most a sejtjeink állandóan meghalnak és újjászületnek, állandóan cserélődnek a szerveink, van amelyik gyorsabban, van amelyik lassabban, mint például a bélhám sejt, az 3 nap alatt újjá cserélődik, míg vannak olyan sejtjeink, ami velünk együtt hal meg, annyit él, amennyit mi, tehát 70-80, akár 100 évig, mint például az agysejtjeink, vagy pedig az immunrendszerben a memória sejtek. Most a sejteknek különféle feladata van, egymással összedolgoznak, mint egy gyár, amit elképzelünk, hogy van, aki ezt a munkafázist csinálja, van, aki a másikat. Ez egy bonyolult szervezettség, és minden újjászülető sejtnek ezt meg kell tanulni, tehát egy bőrsejt, az bőrsejtként kell működjön, vagy egy vesesejt, az vesesejtként kell működjön a továbbiakban, vagy, és így folytathatnánk tovább. Ez az osztódás, ez rendkívül szabályozott dolog, a génjeink szabályozzák. Minden sejtnek, a sejtben levő gének szabályozzák az osztódást, a sejtosztódást, hogy hány darab sejtet kell reprodukálni, mikor elég, mikor nem kell többet. Az újonnan született sejtek érzik a másikat, hol a határ, hol a szervhatár, és kiérnek, azaz vesesejtté válnak. Például a bőrünk legalsó rétegében is vannak úgynevezett őssejtek, amiknek a dolga az osztódás, és az ott született új sejtek pedig bőrsejtté érnek. Nem lesz se több, se kevesebb, mint amire szükség van. Na most a daganat az nem más, mint ennek a sejtosztódásnak a genetikai hibája. Valamilyen hiba csúszik ebbe az osztódási folyamatba, és a sejt korlátlanul elkezd osztódni. Nem érzi a társát, nem érzi a szervhatárt, meddig lehet osztódni, korlátlanul túlnövi a szervhatárt, és nem fogja megtanulni a szerepét sem. Tehát egy fejletlen, primitív sejt marad, ami nem tud más csinálni, csak osztódni és enni. Nem lesz belőle vesesejt, hanem egy olyan semmire se való daganat sejt, ami ott van, és mint egy parazita, ami építőanyagainkat használva belülünk van, és csak növekszik, és olyan tulajdonságokra is szert tud tenni, hogy áttörheti a szervhatárt, és terjedve a véren keresztül, vagy a nyirkon keresztül, akár más szervekben, szövetekben is ezek megtelepedhetnek, és aztán folytatják az osztódást, a végsőkig kizsigerelve a szervezetünket. Ez a folyamat, ez nem máról a holnapra következik be. Talán az egyik legjobban kutatott daganat típus a vastagbél daganat. Most már tudják a tudósok a genetikai lépéseket, hogy hogyan lesz egy normális daganat, illetve bélhám sejtből daganatos sejt. Tehát olyan sejt, ami csak osztódik, nem érzi a társát, túlnő, nem lesz belőle bélsejt, fejletlen marad. Hogy ez hogy alakul ki? Itt láthatjuk, hogy több lépésről van szó. Ez egy szekvenciális dolog, meghatározott sorrendben több génnek kell sérülnie. Egy sejtosztódás során egyrészt mindig történnek hibák, de minden sejtnek van egy saját génjavító készlete, ami ezeket kijavítja. Ugyanakkor vannak olyan gének, amelyeknek a mutációja elindíthat egy ilyen korlátlan osztódást, ezek az onkogének. Aztán vannak olyan gének, amelyeknek az a feladata, hogy ezeket a lehetséges mutációkat visszafogják, ezek az úgynevezett tumorszupresszor gének. Most ezeknek a hibája, a meghatározott sorrendbe bekövetkező hibájára van szükség ahhoz, hogy egy daganat kialakuljon. Itt például látjuk azt, hogy ott van egy normál hámsejt a bal felső sarokban, és az első mutáció, ez az úgynevezett APC gén, ez egy tumorszupresszor gén, ennek bekövetkezik a mutációja, vagy egyszerűen eltűnik, a hiánya következik be valamilyen hatásra, általában környezeti hatásra. És akkor lesz a normál hámból egy fejletlenebb adenóma, ez még nem rossz indulatú daganat, ez egy megelőző állapot. Ez már nem érik olyan szépen ki, nem olyan fejlett, mint egy bélhámsejt, de azért ellátja a feladatát, ez évekig, évtizedekig így maradhat, úgyhogy nem lesz belőle daganat. Aztán a következő mutáció, aminek meg kell történjen, ez a K-RAS nevű génnek a hibája, a mutációja, vagy pedig az eltűnése, ez egy onkogén, tehát ez az onkogén, ami aztán tovább butítja a sejtet, úgymond megakadályozza a teljes kiérést. Ezt aztán lehet látni már tükrözéssel is. Ezek általában pici polipok, olyan egy, maximum két centis polipok, ami még nem rossz indulatú daganat, de azzá válhat. A következő lépés az a DCC nevű tumorszupresszor gén, abból lesz egy hármas fokú adenóma. És az utolsó lépés, amitől beindul a daganat, az pedig a P53-as tumorszupresszor génnek a hibája. A mutációja lesz, aminek során az előalakok daganat sejtekké fejlődnek. Na most látjuk azt, hogy ez nem egyszeri dolog, ezek hosszú évek, évtizedek, a vastagbél daganat esetén körülbelül 10 év, amíg mindez kialakul. Tehát van egy szekvenciális elv, egy pontosan megadott sorrend, hogy minek kell mi után elromlani. És ez általában környezeti hatásokra történik, bár egyes esetekben genetikai hajlamosság is van. Van, ahol például eleve mutálódottan születik az egyén, mondjuk az APC-re, vagy a K-RAS-ra. Tehát van egyfajta genetikai hajlam, de mindenképpen a környezeti hatások is számítanak. Most két szó van, amit még itt érdemes megismerni, ez az inicializáció és a promóció. Az inicializáció az nem más, mint az első lépés. Amikor a normális hám sejtben történik egy mutáció, jelen esetben az APC, tumorszupresszor génnek a hibája, na ez az inicializációs lépés, amikor elkezdődik valami, elkezdődik egy hiba, de így leélheti az ember az életét, akár 80-90 évig is, hogyha más nem történik, csak egy inicializáció. Az összes többi lépést pedig úgy hívják, hogy promóció. Azért érdemes tudni, mert vannak olyan anyagok, amik csak az első lépést okozzák, ezek az iniciátorok, és vannak olyan anyagok, amik csak a másodikat, illetve

jól alakul ki a dohányzás, a felelős dohányfüstben rengeteg olyan anyag van, ami mutációkat okoz, genetikai mutációkat a sejtekben. Aztán a második, leggyakoribb, nagyon érdekes, hogy 35-38%-kal a táplálkozás. Ez egy meglepő adat volt a kutatók számára. Valamilyen módon a táplálkozásra vissza lehet vezetni a daganatok kialakulását. Aztán láthatjuk a fertőzéseket 10%-kal, a szexuális szokásokat, mint például a méhnyakrák kialakulásánál szerepe van. Aztán a foglalkozási ártalmak, aki például veszélyes munkakörben dolgozik, vegyszerekkel. Aztán az alkohol, annak a túlzott mértéke, az alkoholizmus egyértelmű. Aztán a geofizikai tényezők és a környezetszennyezés. A geofizika például a magas feszültségű vezeték alatt, aki lakik, az is ki van téve kockázatnak. És a környezetszennyezés egyértelmű, de ezek mind messze elmaradnak az első kettőtől. Talán a legköltséghatékonyabb, ugye a mai világban már ilyen szavakat kell mondjunk, de talán a legolcsóbb megelőzési módja a daganatoknak az az életmód változás lenne, például a táplálkozás és a dohányzás. Hogyha még hozzávesszük a szexuális szokásokat és az alkoholt, ha sikerülne ezen a téren életmódot változtatni tömegeknek, akkor látványosan csökkenne a daganat előfordulás. Milyen vizsgáló módszerekkel lehetne utolérni azt, hogy a táplálkozás az milyen hatással van a daganatok kialakulására, vagy milyen ételek, vagy milyen anyagok, amiket eszünk, mit csinálunk rosszul esetleg? Hát ez nehéz dolog. Mi magunk például hogyan próbálnánk ezt vizsgálni, tehát ezen is el lehetne gondolkozni, de én azért most ezzel nem húzom az időt, hanem elárulom, hogy négyféle fő vizsgálati típus van. Az egyik, a kézenfekvő, az állatkísérletek. Az állatok nagyjából hasonlít az állatok szervezete az emberére, és hát azokat elkezdik bombázni mindenféle anyaggal, aztán vizsgálják, hogy lesz-e bennük daganat, vagy nem. De hát gondoljuk azért mindannyian, hogy ez nem a legjobb módszer, hiszen az állat és az ember között mégis vannak különbségek. Nem mondhatjuk ki egyértelműen azt, hogyha egy állaton valami daganatot okoz, hogy az az emberen is azt fog. Ezt nem tudjuk így megmondani. Aztán van egy következő vizsgálati típus, hogy hasonlítsuk össze a földgolyónak a különböző helyeit, hogy az embereknek milyenek a szokásai, hiszen annyira eltérő ebben a mai világban annyira eltérő kultúrák léteznek a trópusokon vagy az eszkimóknál, hogy nézzük meg, hogy az ő életmódjuk mellett milyen gyakoriak a betegségek. Na most ez arra jó, hogy elméleteket gyártsunk. Tehát például fölteszek erre egy példát. Ez most nem daganat lesz, hanem vér-koleszterin szint. Tehát látjuk, hogy a függőleges tengelyen a halálozás van. 100 000 emberből hány fő hal meg, illetve egy azonos, ez egy adott idő alatt, illetve vízszintesen pedig a vér-koleszterin szint van. Tehát, hogy ezt a kettőt hasonlítsuk össze a különféle országok statisztikai adatából, és akkor talán azt lehet leszűrni ebből az adathalmazból, hogy minél magasabb a vér-koleszterin szintje, ami összefügg az állati zsíradék fogyasztásával, talán a halálozás is függ ettől. Például ott vannak olyan országok, mint például Finnország, ahol az emberek nagy részének magas a koleszterin szintje, és a halálozás is elég magas. Tehát ilyen laza, de mégis összefüggéseket lehet levonni az ilyen vizsgálatokból, vagy például ott van Japán, ahol alacsony a koleszterin szint és alacsony a halálozás. Aztán a harmadik típusú vizsgálat az, amikor egy közösségen belül több csoportot próbálunk összehasonlítani. Ez már valamivel jobb. Van egy kontrollcsoport, aki nem beteg, és van egy csoport, aki beteg, és megnézzük az ő dolgaikat, összehasonlítunk, de a legjobb az, amikor megpróbáljuk utánkövetni az embereket. Mondjuk van 100 ember, akik egy adott életmódot élnek, és aztán 10-15-20 évig követjük őket, hogy ki mikor lesz és milyen beteg. Ezekből az adatokból már rá lehet jönni egy-két dologra. Akkor vágjunk be a közepébe, vegyük elő a táplálékainkat, hogy ezek milyen kapcsolatban lehetnek a daganat előfordulásokkal. Hogyha a táplálkozásról kezdenénk beszélni globálisan, akkor valahol az energiabevitelnél kell megközelítsük, hiszen a táplálék nem más, mint energiaforrás, ami számunkra. A legfőbb szerepe az, hogy a mi szervezetünket energiával lássuk el.
Hát állatkés.

Életekben tudták ezt tesztelni. Energiabevitel, tehát hogyha túltápláltak egy állatot, mondjuk egy patkányt, egy egeret, akkor azokban gyakoribb volt a daganatnak az előfordulása, tehát állatkísérletek beigazolták, hogy minél több fölösleges energiát viszünk be egy szervezetbe, annál valószínűbb, hogy beteg lesz. Daganatos előfordulás nagyobb volt náluk, és azt is megfigyelték, hogy ha csökkentették az energiabevitelt, akkor pedig nem, tehát akkor csökkent a daganatok előfordulásának valószínűsége. Na most ezt embernél elég nehéz így vizsgálni, hiszen nem foghatunk öt embert, akiket elkezdjük kísérletes körülmények között így túltáplálni. Ilyen nincs, viszont a túlzott energia bevitel, talán mindannyian rájövünk, hogy az egyenes arányban áll az elhízással, és ez egy jó fokmérője az elhízás a túlzott energia bevitelnek, hiszen az elhízás nem más, mint a túlzott energiabevitel és a kevés munka, a kevés energiafeldolgozás. Majdnem, hogy az összes daganat típus a kövérebb emberekben gyakrabban fordul elő. Tehát mondjuk vegyük például a vese daganatot a nőknél, ahol egy átlagos, mondjuk egy olyan, vegyünk egy 80-90 kilós nőt, ott mondjuk 70 egységnek vehetjük, 100-nak vették a 90-110-et, és minél kövérebb volt a populáció, a csoport, annál gyakrabb volt a vese daganat, míg a 140 kiló fölötti nőknél 200, tehát duplája volt a 90-110 kilósok esetén mért gyakoriságnak. Tehát egyértelmű összefüggés látszik, hogy minél túlsúlyosabb valaki, annál gyakoribb a daganat előfordulás. Ebből következett egy következő vizsgálat, hogy a fizikai aktivitásnak vajon van-e daganat megelőző szerepe, és bizony van, egyértelmű, hogy a rendszeres fizikai aktivitás önmagában védő hatású a daganatok kialakulása ellen. Tehát, hogyha az ember rendszeresen mozog, heti 3-4-szer egy órát, erről még biztos lesz szó a tudományos napok további előadásai során, hogy az bizony daganat megelőző hatású lehet. Kezdjük a táplálékokat lebontani elemeire. Tehát ez lehet egy ilyen első megállapításunk. Most mivel visszük be a legtöbb energiát? Hát a zsírokkal. Nagyon sok vizsgálat történt a zsírokkal kapcsolatban. Az emlő daganatnak az előfordulását vizsgálták országonként. A becsült zsírfogyasztás, gram per nap. Országonként ez nagyon más, hiszen trópusi országokban kevesebb zsírt fogyasztanak, mint az északi fejlett országokban, és aztán nézték, hogy az egyes országban milyen gyakori az emlő daganatnak a halálozása. Hát nézzük például a trópusi országok, Tájföld, ott nem nagyon fogyasztanak zsírt az emberek, tehát állati zsírt, de úgy összességében zsírt, és alacsony, elég alacsony az emlő daganatos halálozás, tehát ezekben a trópusi országokban nem nagyon találkozunk ezzel a problémával. De ahogy növekszik a becsült zsírfogyasztás, például fejlett országok, Svédország, már látható, hogy jóval magasabb az emlő daganatos halálozás, és hát Új-Zéland, Dánia, Hollandia a legmagasabbak között van. Hát valószínűleg manapság mi is valahol itt vagyunk a felső kategóriában. Még egy vizsgálatot kell említsek. Ez Kaliforniában történt, Dél-Kaliforniában. A Loma Linda Egyetemnek a vizsgálata volt, ahol a prosztata daganatot figyelték meg a férfiak között, a napi zsírfogyasztás és a prosztata daganat előfordulási valószínűsége, és egyértelműen kijött az összefüggés, hogy minél több zsírt fogyaszt valaki egy nap, annál valószínűbb, hogy prosztata daganata lesz. Na most van egy nagyon érdekes probléma, ott vannak az eszkimók, az északi népek, ahol gyakorlatilag nem tudnak mit fogyasztani, csak zsírt. Tehát a napi energiabevitelük 63%-a zsírban történik, ami nagyon magas lenne itt magyar viszonyok között, és érdekes módon, hogy annyira nem magas náluk a daganatos előfordulás, mint amit várnánk. Elkezdték vizsgálni, hogy akkor ezek szerint nem csak a mennyiség számít, hanem a minőség is. Vizsgáljuk meg, hogy hányféle zsír létezik. Én most a koleszterinre nem térnék ki, az inkább a kardiovaszkuláris betegségekkel mutat szorosabb összefüggést, de vannak a trigliceridek, a zsírsavak, amik közül hamar kiderült, hogy többféle létezik, többféle vegyület típus, és szerintem mindannyian hallottunk már ilyent, hogy telített zsírsavak és telítetlen zsírsavak.
A telített zsírsavak, hosszú szénláncúak, illetve a szénláncunkon nincs törés, ez egy rövid kémia. A lényeg az, hogy ezek szobahőmérsékleten dermedt állapotúak. A telítetlen zsírok, legalább egy törés van a szénláncon, ez alapján mondjuk, hogy egyszeresen vagy többszörösen telítetlen, hogy hány darab kettős kötés, illetve törés van a szénláncon, ezek szobahőmérsékleten nem dermednek meg, olyan olajszerű állapotban vannak, folyékonyak. A telített zsírokat jellemzően az állatokban találjuk meg. Tehát az állati zsíradékok, azt ugye tudjuk a konyhából, és ez mind dermedt állapotú a szobahőmérsékleten. Egyértelműen promótereknek bizonyulnak az állati zsíradékok. Tehát nem iniciátorok, hanem ha már van egy első lépés, egy első genetikai károsodás, az állati zsíradékok több vizsgálatból kiderült, hogy ezek promóterek, tehát daganatkeltő hatásúak lehetnek. Aztán vannak a telítetlen zsíradékok, ahol az egyszeresen telítetleneket, azokat a növényekbe találjuk meg. A legjobb például az oliva olaj, amit szintén vizsgáltak állatokon, de egyéb más tanulmányok során is, és kiderült, hogy azok pedig védőhatásúak. Pontosan nem tudni miért, de képesek megakadályozni a mutációkat, amikből aztán daganatsejt lesz. Nézték a többszörösen telítetteket is, és azok közül ugye, hát ez megint csak kémiai nevezéktan, a széllánc utolsó tagjától számolva hányadikon van a legutolsó törés, így omega 3, hogyha a harmadikon van a törés, hogyha a hatodikon, akkor omega 6. Az omega 3 zsírsav, többszörösen telítetlen zsírsavak, azok jellemzően a halakban, a tengeri állatokban találhatóak meg, és ezek is védő hatásúnak bizonyultak. Tehát a tengeri állatok zsíradéka az az olaja, tehát ezek a halolajok, amikből az eszkimók sokat fogyasztanak, az is védőhatású volt, csökkentette a daganatos előfordulások arányát. Az omega-6-ról nem egyértelműek a vizsgálatok, még emberen nem sikerült tehát kézzelfogható vizsgálatokat nyerni. Még hozzá kell tenni az omega-3 zsírsavakról, hogy nagyon sok olyan saját zsíradékunknak az előanyaga, ami az immunrendszer működéséhez fontos. Hát egy-két vegyület, a prostaglandinok, a tromboxánok és stb. Ezek mind az immunrendszer működésében játszanak szerepet, tehát akár immunrendszer erősítő hatásuk is lehet. Bizonyos vesebetegségekben például kifejezetten javasolják az ilyen autoimmun vesebetegségekben az omega-3 zsírsavak, azaz a halolajoknak a fogyasztását. Aztán a törés, hogy hogyan áll a törés a zsírsavnak a szénláncában, lehet egy oldalra néző, az a CISZ elnevezés, aztán vannak a transzsírsavak, amikor a törés olyan fokú, hogy gyakorlatilag kiegyenesedik a szénlánc, de mégis van benne egy törés. Ez a természetben nem nagyon fordul elő, viszont iparilag módosított ilyen növényi zsíradékokban előfordul, mint például margarinokban, a ipari hidrogénezéseknél. Egyértelműen nem lehet kimondani ezekre, hogy károsak lennének, hasznuk sem igazolódott. Tehát egy-két vizsgálat volt talán, amiben halványan fölmerült, hogy talán daganatkeltők lehetnek, de összességében nem. Ezt így nem lehet kimondani, mert több olyan vizsgálat van, ami azt mondja, hogy ez nem igaz. A zsírokról el kell mondani még azt, hogy ha sok zsíros húst teszünk, tehát állati zsíradékokat, akkor az fokozza a úgynevezett másodlagos epesavak mennyiségét a bélben. Az epe nagyon fontos, az is egy zsíradék, az epesav, ami saját zsíradékunk, amit a májunk állít elő, az arra kell, hogy a zsírokat emulgálja, azaz apró gyöngyökre bontsa, hogy emészthető legyen, hiszen a testünknek több mint a kétharmada víz, de mégis szükségünk van zsírokra, a sejtfalakhoz, sejthártyákhoz, egyéb helyekre. Ezért amilyen apróra csak lehet, szét kell töredezni a zsírokat, hogy a vízben, ami mi vagyunk, abba eloszlódjanak, és az epesav ezt teszi, hogy felbontja apró gyöngyökre a zsírsavakat. Most az epesavat a bélben élő baktériumaink, amik jó, hogy vannak, mert kölcsönösen hasznot húzunk egymás jelenlétéből. Most ezek a baktériumok képesek módosítani az epesavainkat. Aztán ezek az epesavaknak a nagy része kimegy a széklettel, de egy pici része visszaszívódik a bélből, aztán újból kiválasztódik a májba, tehát ezek a másodlagos baktériumok, a saját baktériumaink által módosított epesavak, ezek viszont sajnos karcinogének a bélre nézve.
Tehát az a jó, hogy ha minél kevesebb van belőlük, és minél gyorsabban kiürülnek a beleinkből. Na most minél több zsírt fogyasztunk, nyilván annál több lesz az epesav, amire szükségünk van, tehát a másodlagos zsírsavak mennyisége nő. Ez se jó. Ezek karcinogén hatású, és a zsírdús étkezés azért sem jó, mert attól meg elhízunk, hogyha valaki nem mozog eleget, mint a mai kényelmes világban, az állati zsíralapú táplálkozás során biztos, hogy el fog hízni. És láttuk az előbb, hogy a kövér emberek hajlamosabbak betegségekre. Beszéltünk a zsírokról. A fehérjéket gyorsan el tudjuk intézni, a daganatok szempontjából sok jelentőségük nincsen. Egyértelmű vizsgálatok nincsenek, hogy most a fehérjék, most daganatkeltőek vagy nem. Azt mondhatjuk, hogy általában nem. Viszont az igaz, hogy a szélsőségeket kerülnünk kell, nevezetesen az alultápláltságot. Hogyha valaki nem eszik eleget, ez a ló túlsó oldala alultáplált lesz, csökken a fehérje bevitele, és az immunrendszerünknek alapvetően szüksége van a fehérjékre, azzal dolgoznak. Ezért csökkent lesz az immunrendszere ez olyan embernek, aki nem eszik eleget, tehát alultáplált lesz. Talán itt a mi vidékünkön, a modern világban ez annyira nem fenyeget, bár vannak egyes pszichiátriai betegségek, amikor kórosan valaki lesoványodik, ez inkább a harmadik világban, Afrikában nagy gond. A szénhidrátokról sem tudunk sokat mondani, csak annyit, hogy ha túl sokat eszünk belőlük, akkor elhízunk, és akkor már az elhízásra érvényes megállapítások lépnek életbe. Ugyanakkor azt általánosságban el lehet mondani, hogy a komplex szénhidrátok egészségesebbek, mint a finomított cukrok. A komplex szénhidrát az például a keményítő, ahol a cukormolekulák kötve vannak láncok formájában, cukormolekula láncok formájában. Ezek nem szívódnak fel egyhamar, olyan könnyen és gyorsan, mint mondjuk a sima szőlőcukor, és ez több szempontból előnyös a szervezetünk számára, leginkább az ereg és a cukorbetegség szempontjából. Viszont a rostokról többet kell beszéljünk, meg kell álljunk, a növényi rostok, amelyeknek egy része emészthető, más részük nem emészthető. Kiderült, hogy rendkívül fontosak a daganat megelőzés szempontjából a növényi rostok. Négy pontot lehetne felsorolni, hogy miért. Az egyik az, hogy ezek a felületükön megkötnek sok káros anyagot. A növényi rost felületén megköti a legtöbb például karcinogén anyagot is. Aztán a másik, ezek növelik a széklet tömegét, ugyanis nem emészthetők, nem is szívódnak fel. A nagy részük a széklet tömegét növelik, és ez a bélfalnak inger. A bélmozgásoknak a legfontosabb ingere az, hogy valami feszítse a bélfalat. Hogyha a széklet tömeges, akkor a bél jobban mozog, és hamarabb kiürül a bél tartalom. A tranzitidő, tehát a passzázsidő, amíg a széklet, illetve a tápanyag a beleinkben van, az lecsökken. Azaz a lehető ott jelenlévő rákkeltő vagy egyéb toxikus anyagok is hamarabb kijutnak a szervezetünkből. Aztán vannak fermentálódó rostok is, amelyek a bél, a vastagbél pH-ját kedvező irányba tolják el, tehát savas irányba, és ezek a rossz epesav, tehát a másodlagos epesav képződést is visszafogják, úgymond gátolják. És aztán nem utolsó sorban a gyors tehetségérzés, amit érzünk, hogyha sok növényi rostot eszünk, az például az elhízás megelőzésére, vagy a már kialakult elhízás egyfajta kezelésére is nagyon jó. Tehát a rostok, a növényi rostok, azok rendkívül fontosak. Az alkohol, és még a kávé, ami széles körbe elterjedt. Az alkoholról el kell mondjuk, hogy a mértéktelenül fogyasztott alkohol egyértelmű, világos összefüggést mutat a máj, a nyelőcső, a garat, a szájüreg, a hasnyálmirigy daganatok kialakulásában, ez mind a tápcsatorna és környéke, illetve az emlő daganat, tehát aki mértéktelenül iszik alkoholt, főleg nők érzékenyebbek egyébként erre, azokban a daganatos előfordulás hatványozódik. Ez érdekes, hogy a nők amúgy is sokkal érzékenyebbek az alkohol káros hatásának. Tehát előnyös hatása nincs. Egyáltalán nincs, azt le kell szögezzük. Még az alkoholokban, a borokban vannak csersavak. Azt mondják a borászok, hogy az fontos, hogy kioldódjon a hordóból, de a csersav is sajnos kimutatták állatkísérletekben, hogy daganatkeltő
hatású lehet. Hát térjünk rá a kávéra. A kávénak ugye jó az íze, sokan szeretjük. A koffeinről kimutatták, de most csak erre csak állatkísérletes adatok vannak, emberi nincs. Tehát fenntartással lehet fogadni, de az állatoknál, hogyha nagy adagú koffeint adnak rendszeresen, akkor bizony a daganatos előfordulás növekszik. Ez állatkísérletes adat. Hogy az embernél hogy van, azt nem tudjuk. És kimutatták, hogy a kávéban levő flavonok és glikozidok, amik az ízét adják, külön vizsgálva állatokban az is némileg növek, tehát megemeli a kockázatot, leginkább a hasnyálmirigy daganatnak a kockázatát. Tehát elvileg a koffeinmentes kávé is okozhatna ilyet, de mondom, ez csak állatokban bizonyított, és a mértéktelen dózis, tehát nagy adagok ebben adott, és valószínű, mint láttuk az elején, egy dolog soha nem elég ahhoz, hogy valakinek daganata legyen, hanem sok-sok hatás együttes jelenlétére van szükség, plusz genetikai hajlam ahhoz, hogy valakinek daganatos betegsége legyen, és hát kell hozzá egy évtized legalább, hogy kifejlődjön. A következő nagy csoport az a mikronutriensek. Tehát idáig beszéltünk az úgynevezett makronutriensekről, amikből nagy mennyiséget fogyasztunk, és vagy szükséges, vagy nem szükséges az élethez. A mikronutriensekből nagyon minimális, pici mennyiséget fogyasztunk, de szükség van rájuk. Ilyenek például a vitaminok. A vitaminokból nem kell sok, kevés mennyiség elég, de kimutatták mindegyikről, hogy védő hatásúak a daganat kialakulásával szemben. A szervezetünkben oxidáció állandóan zajlik, többek között az immunrendszer is oxidációval küzd a kórokozók ellen, de oxidáció során alakulhatnak ki például ártalmatlan vegyületekből rákeltő anyagok a beleinkben például, de máshol is. Ezek a vitaminok, mint például a C-vitamin és az E-vitamin antioxidáns hatásúak, és pontosan ezért képesek meggátolni a karcinogéneknek a kialakulását. Az A-vitamin pedig nagy adagban nagyon hasznos hatású részben ezek miatt, és pontosan nem ismert még a hatása, hogy miért, de tehát egyértelműen daganat csökkentő, kialakulás csökkentő hatású. Az előanyaga a béta-karotin, azt kell megemlítenünk elsősorban, a béta-karotinoidok, amik a színes növényekben találhatók, kifejezetten jó hatásúak, tehát képesek csökkenteni a daganatos kockázatot. Aztán a niacin, az a DNS károsodást javító enzimekhez fontos anyag, a folsav és a D-vitamin, ami nincs a táblázatban, azt pedig megfigyelték, hogy a vastagbél daganat kialakulása ellen jótékony hatású. A mikroelemek, vagy nyomelemek, ezek általában fémek, vagy egyéb, tehát tulajdonképpen fémek, vagy egyéb elemek, amelyeket kis mennyiségben te szükségünk van rájuk, ilyen például a jód. A jód az a pajzsmirigyünknek kell, hiszen az energia szabályzónkat, ugye mondhatnánk úgy, hogy termosztát, de ez mondjuk rossz szó rá, az anyagcsere sebességünket a pajzsmirigy hormonok szabályozzák, és a pajzsmirigy hormonokban jód van. Na most, ha jód hiányos helyen élünk, nem veszünk fel elég jódot a szervezetünkbe, akkor gólyva alakulhat ki, vagy struma, tehát a pajzsmirigy jóindulatú daganata, ami hajlamosíthat a pajzsmirigynek a rosszindulatú daganatára is, ami kis százalékban, de hajlamosító tényező. Tehát a jódról ennyit tudunk mondani, hogy a hiány gólyvát okozza, amiből aztán kis százalékban, de daganat alakulhat ki. Azért manapság jódozzák a sót, és azt érdemes fogyasztani, Magyarország az jódhiányos vidék. A többi fémről majd később fogok beszélni. Most kicsit izgalmasabb témák jönnek, mert ha csak ennyit fogyasztanánk, akkor elégedettek is lehetnénk, de hát a mai iparosodott világban több minden mást is fogyasztunk, például szennyeződéseket, szennyező anyagokat és adalékanyagokat. A kettő között az a különbség, hogy a szennyező anyagok azok nem szándékosan kerülnek bele a táplálékunkba, míg az adalékanyagok azok szándékosan kerülnek bele. Van, amikor tényleg szükség is van rájuk, de van, amikor nincs. A szennyeződésekről
Tehát annyit mondanék, vannak ugye természetes szennyeződések, amik bekerülnek a táplálékba, és vannak, amit az ember valahogy benne hagy, véletlenül, ezek a mesterségesek. A természetes szennyező anyag a legismertebb az aflatoxin, ez egy penészgomba típusnak a mérge. Ez a penészgomba, ez csak Afrikában él, itt a mi vidékünk nem, úgyhogy elvileg meg lehetne nyugodni, hogyha az ANTS nem elég szemfüles, akkor esetleg bekerülhet hazai fogyasztásba is, de hát azért észre szokták venni. Afrikában tudjuk, hogy sokszor nagyon rosszak a körülmények, és nem tudják megfelelően tárolni a gabonát, a rizst és az egyéb szemes takarmányokat, és megpenészednek, nem egyszer ezzel a gombával. És, de hát az ottani emberek megeszik a penészeset is, mert rászorulnak, kicsit penészes ételt, és egyértelműen, hogy az aflatoxin az májrákot okoz. Tehát nagyon egyértelmű az összefüggés, aki ilyen toxint eszik rendszeresen, tehát penészgombának a mérgét, az annak májrákja lesz. A mi vidékünkön előforduló penészek azok nem ilyen veszélyesek, ugye van ahol sajt, penészes, ugye nem esített penész, azok nem ilyen veszélyesek, mint az aflatoxin, de azért óvatosak kell legyünk. Talán a nem esített penész az biztonságosabbnak mondható, de a nem kívánatos egyéb penészek azért, tehát nyilván nem eszünk penészes ételt mi, ugyahogy a harmadik világban rászoruló emberek. A mesterséges szennyeződést azok mindig valamilyen rendszabálynak az áthágásával kerülnek az ételbe, higién és rendszabályok nincsen kellően megtisztítva, mondjuk az étel, vagy technológiai hiba van a gyártási sor során. Általában ez az ipari élelmiszerekre jellemző. Növényvédőszerek vannak az első csoportban, amikor is például valaki nem használ megfelelő védőöltözetet, vagy nem várjuk ki a megfelelő várakozási időszakot, amit kellene, vagy egyszerűen nem mossuk meg a gyümölcsöket, vagy az akármilyen ételt, ami növényvédőszerrel permetezve volt. Karbamátok, nitrátok, meg csávázószerekről van itt szó. Találtam egy összeírást arról, hogy mik a leggyakoribb, tehát a gyanúsítható műtrágyák és növényvédőszerek, amik karcinogének. A DDT az jól ismert, ma már kivonták a forgalomból ezekkel, az a baj, hogy felhalmozódnak az állati és emberi szervezetekbe, és nagyon lassan bomlanak le, tehát évtizedekig is megtalálhatóak az élő szervezetekben. Az EDT-ről kimutatták, hogy agydaganatot, máj és egyéb más daganatot képesek okozni, de aztán itt vannak egyéb vegyületek, ami talán aki jobban járatos a kertészetben, mint én, annak talán ismerős egy-két vegyület. Itt a gramoxon, a parakvát, aztán az egyéb karbamát típusú ilyen rovar ölőszerek, amik aztán kimutatták, hogy leukémiát okozhatnak, például megszakarbát, propoxúr, meg egyéb. Hogyha nem várjuk ki a megfelelő várakozási időt, vagy ha bekerül a szervezetünkbe, akkor ez gondot okozhat. Hát a legjobb minél kevesebbet használni ezeket a vegyületeket, aztán a nitrit tartalmú műtrágyák, amikről később lesz szó, hogy hogyan okozhatnak gondot a szervezetünkbe később. Aztán ott vannak ezek a policiklusos aromás szénhidrogének, ez egy szép kémiai elnevezés. Hát ezek gyakorlatilag a kátrány és társai, a korom, a kátrány, az égetett dolgok, a benzpirén, antracén. Egyértelműen rákkeltő anyagok. Olyannyira, hogy például, ha állatkísérletben szeretnének, tehát a rákkutatásban alkalmazott állatokon szeretnének előállítani mondjuk egy bőrrákot, akkor az egérnek a hátát kátránnyal fogják kenni, és biztosan rákos lesz belátható időn belül, és utána tudnak kísérletezni azzal az egérrel. Kialakulhatnak sütéskor is, tehát a konyhatechnika során is, egy jobban megsütött étel, vagy a füstölés, amikor a nagyapáink kitették füstölni a húst, hogyha jó, meg van füstölve valami, biztos, hogy van bennük ilyen vegyület a füstölt élelmiszerekben. De hogyha a kertünk rossz helyen van, például egy autópálya mellett, akkor ott is a növényeinken rengeteg ilyen korom és kátrány származék lesz. A fémekről, ezek egyrészükre szükségünk van, másrészükre egyáltalán nem. Talán az elsősorban írt fémek, a kadmium, az ólom, a higany, az alumínium, berillium, mangán, ezek egyértelműen karcinogének,
De ezekkel, hál' Istennek, elég ritkán találkozunk. Egy időben az alumíniummal voltak gondok, az alumíniumból készült edényekből beoldódott az egyes ételekbe az alumínium, ezért manapság nem használunk alumínium étkészleteket, meg edényeket. A berillium az egyértelműen tüdődaganatot okoz, de ezek általában ipari mérgek, például repülőgépgyártásnál, vagy hajógyártásnál, vagy egyéb ilyen foglalkozási ártalomként szerepelnek ezek, mint például a króm is. Az arzén az élő vizeinkben sajnos benne van. Ez nem bizonyított, de ennek is van némi karcinogén hatása, de valószínű olyan, tehát nagyon kicsi adagban nincsen. Elsősorban más mérgező hatása van az arzénnak, tehát ami köztudott. A rézről és a cinkről nincsen biztos információ, tehát azt nem sorolnánk egyértelműen a karcinogének közé. Viszont érdekes, hogy a vas hiány állatkísérletekben fokozta a daganatoknak az előfordulását. Tehát érdemes elkerülni a krónikus vas hiányt talán emberben is, bár mondom, ez állatkísérlet, nem tudjuk egyértelműen emberre ráhúzni ezt a megállapítást. Tehát vannak a szándékosan az élelmiszerünkbe belekevert anyagok, ezek az adalékanyagok, hát a legrégibb, legősibb és a legközismertebb az a só. Megsózzuk az ételeket, vagy azért, hogy jobb íze legyen, vagy azért, hogy tartósítsuk. És kimutatták, hogy Japánban, ahol nagyon sok nyers halat esznek, és rendkívül sózzák az ételeket a japánok, ott magasabb a gyomordaganatnak az aránya, és ez kimutatott tény, hogy az nagyon erősen sózott ételek gyomordaganatot okozhatnak önmagukban, nyilván nem, hanem sok dologgal együtt. A japánok rengeteg tehát számunkra is nagyon sósnak érzett ételeket esznek, és ez okolható. A Japánban nagyon magas a gyomordaganatnak az aránya, tehát ezért ez okolható. A nitrózaminok. A nitrózaminok egy kicsit bonyolultabb téma. Ezek az anyagok önmagukban nem karcinogének, viszont ha átalakulnak, több lépcsőn keresztül, vagy a természetben, vagy a mi szervezetünkben, akkor karcinogének lehetnek. Hát az előanyagaik a nitrozó vegyületek, nitrát, nitritek, ami például a vizekben, egyes helyeken a vizek nitrátosak, ott jelen van, de a műtrágyában, aztán a egyes növényeknek a felületén vannak baktériumok, ilyen szaprofita, élőlények, amik ilyen nitrozó vegyületeket produkálnak, tehát hogyha egyszerűen csak annyi, hogyha nincs jól megmosva az a növény, amit eszünk, azon is vannak ilyen előanyagok. Hogyan képződnek? Füstöléssel például, vagy pácolással, sütéssel, de hát ez a szervezetünkön kívül, de hogyha van egy ember, akinek mondjuk kevés a gyomorsava, akkor a gyomorban megtelepedő erjesztő baktériumok képesek átalakítani ezeket a nitrozó vegyületeket nitrózaminokká, ami pedig igen erős rákkeltő, egy szinten lehet említeni a korom és kátrány származékokkal. Többek között ez is hozzájárul, hogy Japánban miért olyan nagy a gyomorráknak az aránya, de ez az egész világon érvényes megállapítás. Aztán ott vannak az E-számok, ugye azok az adalékanyagok, amit az ipari élelmiszerekbe azért tesznek bele, hogy jobb legyen az állaguk, a színük, szebben nézzenek ki. Főleg az aroma és az ízesítő anyagokról lehet ezt elmondani, de aztán egy időben fölmerült, hogy a mesterséges édesítők, mint a szaharin és a ciklamátok is igen nagy adagban daganat, tehát rákkeltőeknek bizonyultak, igaz, hogy állatokban. Tehát ez is állatkísérletes anyag, vagyis adat. A gyártók úgy védekeznek, hogy ember soha nem fogyaszt akkora mennyiséget ebből, mint ami egy állatban daganatot okozott. De hát minden esetre érdemes módjával ezeket is fogyasztani. Hát ha szükséges, akkor kell nyilván, de túlzásba vinni nem érdemes. A színezékek, mint például a diazó vegyületek, a vajsárga, amivel a húsok zsírját színezték meg, hogy szépen nézzen ki. Az iparban ezek is karcinogének. Összességében elmondható, hogy az E-számokat nagyon, tehát a daganatkeltésre nagyon szigorúan ellenőrzik. Tehát általában nem attól kell tartanunk, hogy az ipari E-számokkal tele lévő élelmiszer az daganatot okozna, hanem inkább allergiát. Ugyanis allergiára, hogy az immunrendszert hogy manipulálják ezek az anyagok, arra nemigen vizsgálják őket. Ugyanúgy, ahogy egy új gyógyszer vagy egy ártalmatlan dolog a mai világban allergiát okozhat,
ezek az elszámok is sajnos allergizálnak. Ez rengeteg mesterséges vegyület, talán naponta 6000 új vegyület, nem feltétlenül elszám, hogy mindenféle mesterséges vegyületet állít elő az ember, amik a természetben nem fordulnak elő, nagyon hasonlítanak a természetes vegyületekhez, és becsapják az immunrendszert allergiát okozva. Na hát végig mentünk nagyjából az összes élelmiszeren, most azért sort kell kerítsünk a védő anyagokra is, hogy foglaljuk össze, hogy mik azok a védő anyagok, a védő élelmiszerek, amiknek a fogyasztása kimutatottan csökkenti a daganat kialakulásának az esélyét. Hát például a szelén, ez egy fémféleség, aminek a hiánya, hát mondjuk ezt elég nehéz volt vizsgálni, nem is tudom, hogy sikerült ezt a kutatóknak megvizsgálni, de talán úgy, hogy vannak Kínában, Közép-Kínában szelén hiányos területek, ahol magasabb a daganat aránya, de nem csak a daganatnak, hanem a szívelégtelenségnek is. Tehát, hogyha pótolták a szelént, akkor utána ez a gond ez megszűnt. Mik azok a kézzelfogható élelmiszerek, amikben ezek az anyagok benne vannak? Aztán fontosak a flavonok, az indolok és az izotiocianátok és egyéb növényi molekulák, amik csak növényekben, zöldségekben és gyümölcsökben találhatók meg, és ez az utóbbi évtizedeknek nagy felfedezése volt, hogy ezek az anyagok képesek lecsökkenteni a daganatos előfordulást, ezáltal megelőzésre rendkívül jók lehetnek. Nagyon nagy erőkkel keresik azt a vegyületet, vagy azt a vegyületcsoportot, amit akár gyógyszer formájában is piacra dobhatnak, de valószínű nehéz lesz egyféle gyógyszert találni, hiszen láttuk az elején, hogy annyi minden okozhat daganatot, és mindegyik daganat típusnak más mutációra van szüksége, hogy kialakuljon, ezért valószínű, hogy egy üdvözítő megoldás nem lesz. Úgynevezett daganat megelőző élelmiszereket, és azoknak a tartalmát, mint például vannak anyagok, amik a DNS-hez való kötődést akadályozzák meg, tehát a karcinogén anyagoknak a DNS-hez való kötődését, mint például ezek a fenilizotiocianátok, amik az ellagés a brokkoliban, káposztában, kelbimbóban van sok. Ezek a keresztes virágúak. Aztán zöldség, félig gyümölcsök, magok, csiráztatott magokban is sok van, a mogyoróban is. Aztán vannak olyan anyagok, amik a promóció gátlásával hatnak, azaz a sorozatos, tehát hogyha már megtörtént az első genetikai mutáció, a következő mutációkat képes meggátolni, ezek a retinoidok és a bétakarotin, ami az ilyen színes növényekben, például a zöld és sárga zöldségek, növények, gyümölcsök, mangó, dinnye, sütőtök, sárgarépa, meg a keresztes virágokban is sok van, talán a tök és a répa, ami legtöbbünknek eszünkbe jut, hogyha a karotinoidokat mondjuk. Aztán az E-vitamin, a mogyoróban sok van, a csiráztatott magokban, aztán a C-vitamin, paprika, paradicsom, citrom, narancs, a citrusfélékben rengeteg. A szervesként tartalmú vegyületek a fokhagymában, a hagymában van sok ilyen, aztán a curryben is van, a chiliben is van ilyen anyag. Aztán vannak olyanok, amik kezdetben ártalmatlan anyagok karcinogénné alakítását gátolják meg, például a nitrozaminok kialakulását. Ilyen a szelén, amit már mondtam, a szelén az a fokhagymában van sok. Fokhagyma, árpa, mindenféle gabonában sok van, és a tengeri halakban is sok a szelén. Aztán van az indol, 3-karbinol, az brokkoli, cukkini, tehát látjuk, hogy sok növény ismétlődik. Tehát egy-egy növényben sok, nem egy, hanem többféle olyan anyag van, ami képes megakadályozni a genetikai mutációt. Brokkoli, cukkini, káposzta, kel, kínai kel, spenót, cékla, karalábé, karfiol. Aztán vannak olyan anyagok, ami képes megváltoztatni a karcinogénnek a szerkezetét. És ezáltal ártalmatlanítja, mint például növényi rostok is képesek ilyenre időnként. És aztán a riboflavon és a klorofil, ami szintén a növényekben rengeteg van. Aztán a kutatók összegyűjtöttek még egy pár élelmiszert, védő élelmiszer, a szója, az olíva, a kukorica, a szezám, kókuszolaj, kókuszvaj, halfélék. Hogyha a húsokat így osztályozzák, akkor inkább ezek a sovány húsok. Tehát egyértelműen a növények azok, a szójafélék, korpakenyér, stb., amikben ezek az anyagok jelen vannak.
nem lehet kimondani mondjuk a húsokra, hogy egyértelműen védenek, inkább a növények. És azért meg kell említeni még a konyha technikát is. Tehát a konyha, hogy hogyan készítjük el az ételeket, az égetés. Egy dohányos ember egy nap körülbelül 0,5 g kátrányt, égett anyagot szív be magába, és egy olyan meglepő állítással találkoztam ilyen tudományos könyvben, hogy ha valaki hagyományos, mondjuk úgy, hogy magyaros, tehát hagyományos táplálkozási módot folytat, akkor ennél többet, tehát akár grammokban mérhető az égett anyag magunkba ugye, juttatása, több lehet, mint egy átlagos dohányos embernek. Tehát az odaégetett, az égett, erősen megsütött, grillezett anyagok, illetve élelmiszerekben levő égett anyag, az sokszor ugye elmegyünk mellette, de ezek hosszú távon fogyasztva rendszeresen bizony karcinogének. Mit lehet ellene tenni? Inkább a párolás módszere az, amit ajánlják a kutatók, ahol nem történik égetés. Aztán vannak már égésgátló edények, amiben elég nehéz odaégetni egy ételt. És még egy fontos konyhatechnikai lépés, hogy ne legyenek a zsírodékok többször felhasználva. Egyszer, szigorúan egyszer, ha nagyon muszáj, mert a többször égetett zsíradékban olyan kátrányanyagok keletkezhetnek, és dúsulhatnak fel, ami szintén karcinogén lehet. Hát a legvégére értünk, én mit javasolnak általában a tudományos berkek, hogy milyen életmód, ami a táplálkozást érinti, hogy mit lehetne elkerülni, és mit javasolnak, tehát a teljes őrlésű kenyeret, az azzal sütött ételeket, aztán a magas rosttartalmú cereáliákat, a hántolatlan barna rizst, a hántolatlan fehér rizs helyett, aztán a gyümölcsöt a héjával együtt, tehát nem meghámozni, héjában vannak a sok értékes anyag. Ugyanúgy a burgonyánál is, a héjában sült burgonyát javasolják, a párolást, vagy inkább a mikrosütőben készült ételeket a zsírral, olajjal, tehát a zsírral főzés helyett, aztán az alacsony zsírtartalmú állati eredetű élelmiszerek, tehát tej, sovány joghurt, aztán a vaj helyett inkább a joghurt, lekvár, dzsem, sovány sajtok, egyéb a zsír helyett olívaolaj, tengeri halak, aztán lehetne sorolni, és a húsoknál is mindenképpen kerülendők az erősen zsíros húsok, kolbászok, meg egyéb, ami a magyar konyhában elengedhetetlen, hát azok, meg ezek az erősen sózott tételek, hát azok kerülendők. Aztán van egy jó megállapítás a végén, a sütemények, édes tészták, édességek helyett, ha lehet, inkább friss gyümölcsöt tegyünk, tehát ezt javasolják a kutatók. Na mostan vizsgálták Amerikában azt is, hogy ki életmódot változtat, annak javul-e az egészsége. Most ez a kutatási eredmény, vagy a kutatás, ez 1968 és 78 között 10 évig történt. Ezt nem igazán a daganatokra vizsgálták, hanem inkább az ér rendszeri betegségekre, de itt látjuk alul az életmódváltásnak a formáit, tehát mindenfajta dohányterméket, ez a nem tudom hány ezer embernek, ezek 22%-ban csökkentették, aztán a teljes zsíros tej fogyasztást 19%-ban, a vaj, a tojást, és a leginkább az állati zsíradékokat összességében felezték, tehát 56%-kal kevesebbet fogyasztottak, mint azelőtt, és megnövelték a növényi eredetű olajok fogyasztását, majdnem a felével, 44%-kal, és több halat ettek ezek az emberek, 22%-kal, és ott fönt látjuk, hogy hogy alakultak a betegségek előfordulásai az ő körükben. Tehát látható, hogy ez alatt a 10 év alatt ebben a csoportban mennyire lecsökkentek a betegségek, az agyérbetegség is 10%-kal, koszorúér és az egyéb szívredetű ér, vagy egyéb szívérbetegségek, azok több mint 20%-kal csökkentek, és a nem szívbetegség, ami hát egyéb érbetegség, de talán ebbe beletartozhatna a daganat is, azt pontosan nem tudom, az majdnem 40%-kal csökkent ezek között az emberek között. Tehát tudományos tény az, hogyha sikerülne életmódot változtatni, akkor bizony ezek az életmódbetegségek, mint például a daganatos betegségek is kevesebb arányban fordulnának elő. Hát összefoglalásként egy pár szóban el lehetne mondani azt, hogy a növényi alapú táplálkozás az az, amit favorizálni érdemes, aztán a rost, tehát több rostot fogyasszunk, növényi rostok. Utána a konyhatechnika, fontos, hogy ne legyenek odaégetett dolgok.
Aztán ilyen magától érthető dolgok, hogy mosás, hogy alaposan megmosni akármilyen élelmiszert, aztán a védőruházat, hogyha az ember olyan munkahelyen dolgozik, a védelmi előírások betartása. A mezőgazdaságban minél kevesebb vegyszert használni, és a kötelezően előírt lejárati időknek, illetve a várakozási időknek a betartása, az is fontos. Hát lehetne még tovább sorolni, a zsírok helyett inkább olajokat használjunk, a testsúlykontroll, tehát ha lehet, akkor fogyjunk le. A víz, tehát az italok közül is inkább vizet és nagyobb mennyiségűt fogyasszunk, mint szokás. Egyébként a rostokról mondják, hogy duplázni kéne az átlagosan bevitt rost mennyiséget a lakosságnak. És hát az orvosi kontrollvizsgálatok az sem elhanyagolható, az is fontos dolog, egy bizonyos életkor után, 40-50 év után érdemes szűrővizsgálatokra járni. Köszönöm az előadást!

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

0: 52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.
1: Reménységünk Krisztus.
2: Üdvözlöm szeretettel a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Adásunkat pillanatképe Krisztussal rovatunk vezeti be. Jézus Krisztusnak egy kijelentésével foglalkozunk, amelyben megfogalmazza jövetelének célját. Azt követően egy újabb sorozatot indítunk útjára mai adásunkban Adventi Gondolatok címmel. 4 héten keresztül az adventről, annak történelmi jelentőségéről fognak hallani, és arról, hogy milyen helye van a mai modern világban az adventnek. Megvizsgáljuk Jézus Krisztus születésének körülményeit, annak célját és üzenetét. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
3: Pillanatképek Krisztussal.
2: Lukács evangélium a 19. fejezetének első 10 versében Jézus Krisztusnak Zákeusnál tett látogatását olvassuk. És bemenvén általméne Jerikón, és ímé valahott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fő vámszedő vala és gazdag. És igyekezik Jézust látni, ki az, de a sokasságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kisember volt. És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra vala elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látta őt, és elmondané ki. Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. Amikor ezt látták, mindjárt zúgolodának mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az úrnak, Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus egy különös figura volt akkoriban. Vámszedő volt, méghozzá fővámszedő.